0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: Péter apostol első levele, 5. rész. A köztetek levő presbitereket kérem, én a presbitertárs és a Krisztus szenvedésének tanúja és a megjelenendő dicsőségnek részese, hogy legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját, gondot viselve arra nem kényszerből, hanem örömmel, és nem is nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Nem is úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Hasonlóképpen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig engedelmeskedjetek egymásnak. Öltözzétek föl az alázatot, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy fölmagasztaljon titeket majd annak idején. Minden gondotokat vessétek ő rá, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, és keresi, hogy kit tudjon elnyelni. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban levő testvéreiteken is ugyanazok a szenvedések telnek be. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Szilvánus által, aki, amint gondolom, hű testvéretek, röviden írtam, intve és bizonyságot téve, hogy az az Istennek igaz kegyelme, amelyben álltok. Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok.
0: Péter első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Ma a Róma 5-ből szeretnék felolvasni nektek az első verset. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról, a megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga, aki megítél a rossz tetteidért, azt mondja, nem, nem tettél rosszat, tiszta vagy. Ezt jelenti megigazulva lenni. A Biblia azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az új teremtés az egy új lény, egy teljesen új létező faj, amely azért sosem létezett. Számára a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Teljesen tiszta, mivel múlt nélküli. Ezért van, hogy Isten nem bűnösnek jelenti ki. Mivel semmi ítélni való nincs, mivel tudja, hogy teljesen új életed van. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, mi meghaltunk ő vele. Mikor eltemettetett, mi is eltemettettünk vele. És mikor Isten feltámasztotta őt a halálból, feltámadtunk vele együtt mi is az új életre. Ez azt jelenti, hogy minden bűnöd eltűnt. Megmosott a bárány vére, és tisztán és büntelenül állít az atya elé. Ha úgy gondolod, akkor mondd utánam ezt az imát. Köszönöm, mennyei atyám, az új életemet. Köszönöm azt, hogy benned igaz lehetek, és büntelen, hogy Jézus Krisztus drága vére megmosott engem, és hogy tiszta lehetek. Köszönöm ezt neked.
3: Ez volt.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol második levele. Első rész. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában, kegyelem és békesség adasson nektek, bőségesen az Istennek és Jézus Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és az Isten félelemhez szükséges, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával hívott el, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítsatok, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedeteket, a jó cselekedet mellé ismeretet, az ismeret mellé önuralmat, az önuralom mellé pedig tűrést, a tűrés mellé istenfélelmet, az istenfélelem mellé pedig testvérek fele való hajlandóságot, a testvérek fele való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Úrunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfelejtette a régi bűneiből való megtisztulását. Azért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni. Mert ha ezeket cselekszitek, nem botránkoztok meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd nektek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök királyságába való bemenetel. Ezért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok már ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek szüntelen titeket. Mint aki tudom, hogy hamar leteszem a sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem kitalált történeteket mesélünk nektek, és nem így ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a fenséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt voltunk vele a Szenthegyen. És igen biztos nálunk a prófétai szó is, amelyre jól teszitek, ha odafigyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad, és hajnal csillag kel föl szívetekben. Tudván először is azt, hogy az írásban egy prófétai szó se támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szóltak az Istennek szent emberei.
0: Péter második levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Az előző héten megígértük a kedves hallgatóknak, hogy folytatjuk a tanulás-tanítás témában, és ott hagytuk abba, hogy lehet, hogy nagyon sok fiatal vagy gyermek azért nem leli örömét a tanulásban, mert nem tanulta meg, hogy mi az a tanulási stílus, ami az ő stílusa, és abban élvezné a tanulást. Na most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz erre, milyen vannak különböző tanulási stílusok? Hogy tudom megtalálni a saját stílusomat, vagy segíteni a gyermekemet, hogy a saját stílusát megtalálja?
2: Talán a rádióhallgatók közül vannak olyanok, akik már hallottak a szeretett nyelvekről, és akkor beszéltünk, hogy ahogy ez is a szeretet kifejezése, csak különböző nyelvjárást beszélünk. A tanulásban, tanításban is vannak ilyen stílusok, ami egyik diáknak jobban megy, vagy jobban preferált, vagy azt is mondhatnám, hogy a saját adottságaihoz jobban alkalmazkodik, vagy illeszkedik, és tanárként is érdekes helyzet, hogy hajlamosak vagyunk egy stílusban tanítani, amiben mi tanulunk, de nem biztos, hogy a diákok is ugyanúgy tanulnak. Van egy kedves professzor, akivel volt lehetőségem élőben is találkozni, Herovan Brummelen, Kanadából való professzor, és ő írt az Istennel az osztályteremben című könyvet, és ő hozza be ezt a képet, hogy ha mi csak egyféleképpen tanítunk, akkor lehet, hogy az osztálynak a kétharmad része unatkozik. Uh-huh. Hogyha mondjuk egy tanár csak ír a táblára, akkor lehet, hogy az osztálynak a kétharmada unatkozik az egész előadás alatt. Azt szokták mondani, hogy amit hallok, annak körülbelül egy előadásból a hallott dolgoknak az 5%-ára emlékezem.
1: De akkor ezt úgy érted, hogy a tanárnak, a tanítónak kell többféle stílust produkálni a 45 perc alatt?
2: Igen, erre is ki fogok térni, illetve a diáknak is több stílusban meg kell tanulnia, de erre mindjárt kitérek. Tehát, hogy 5%-ára emlékezünk annak, amit hallunk csak. Ha látom is, tehát vizualitás is kapcsolódik hozzá, akkor olyan 10%-ra fölmegy. Hogyha valami aktivitást is kivált belőlem, akkor lehet, hogy 40-50%-ra is. De a legdurvább az, hogy arra emlékszem legjobban, amit úgy hívnak, hogy tanítva tanulás, amit másoknak megtanítok, abból, amit én megtanultam, ott 95%-os a hatékonyság. És a társas tanulás, amit említettem, hogy Bendel József, aki az örömmel tanulni, és a humanisztikus kooperatív technikákat először kezdte bevezetni, és a kooperatív tanítási módszert annak egy ilyen magyarországi professzor atya, az oktatás területén nagyon sokat tett ezért a dolog, ilyen több mint 40 éves a módszertana, és most kezdjük újra felismerni pedagógusok, hogy nem ugyanaz a gyerekanyag, és nem ugyanúgy működik minden, mint ahogy eddig, és nem minden helyzetben elég az, hogy előveszem a tavalyi óravázlatot, és újra leadom. Finországban volt egy érdekes kérdés, hogy az egyik pedagógus mondta azt, hogy a legfontosabb tantárgy az a finn nyelvnek a tanítása, a másik mondta, hogy a történelemnek a tanítása a legfontosabb tantárgy, a harmadik mondta, hogy a matematika. És az igazgató odaállt mind a háromhoz, és azt mondta, hogy kedves kolléga, téved. Ebben az iskolában nem a finn nyelvnek a tanítása a legfontosabb. Nem is a matematikájé, és nem is a történelemé. A pedagógusok így hátra hőköltek, és azt kérdezték, hogy akkor micsoda. Ebben a legfontosabb, ebben az iskolában az adott életkorú gyerek tanítása. Nem egy tantárgy tanítása, hanem a gyermek életkori sajátosságának megfelelő tanítása, és ezt olyan személy mondta nekem, Jukka Sinema, aki maga a Global Prize díjas pedagógus, ez a pedagógus Oscarnak megfelelő kategória, és volt lehetősége milyen személynek a tanóráját hallgatni.
1: Amikor kint jártál Finnországban, és tanulmányozhattad azt esetleg, hogy az ottani, ugye az ottani a finn oktatás ügyet, az oktatáspolitikát évtizedek óta dicsérjük. Rengeteget hallottunk már szerintem a finn oktatáspolitikáról, hogy mennyire gyakorlatias, hogy mennyire figyel az esélyegyenlőségre. Mi az, amit kiemelnél?
2: Ha egy szóba kéne meghatároznom a finn oktatás lényegét, akkor én azt a szót használnám, hogy életre valóságra való nevelés.
1: Hát ez az életre nevelés, amit szoktunk
2: igen,
1: mondani.
2: Igen, és hogy nem az érdekli, hogy múltban mi volt, hogyan csináltuk, hanem a legújabb technológiát már hogyan tudják a gyerekek már az iskolában alkalmazni. Tehát például egy egyszerű példát mondok, hogy ott az, hogy van egy 3D-s nyomtató, az nem azt jelenti, hogy a tanár elzárja a 3D-s nyomtatót, és senki nem fér hozzá, csak a tanár, hanem mindenkit megtanítanak, hogyan kell a 3D-s nyomtatót használni, és minden projektben használják a 3D-s nyomtatót. Tehát az egyik a díjakat készíti belőle, hogy serleget nyomtat belőle, a másik az megtervezi, mert ő nagyon jó a tervezésben, a harmadik a grafikában megrajzolja, hogy milyen legyen az a serleg, és összedolgoznak. Ami érdekes volt látni, hogy sokkal inkább az együttműködésre építik az oktatást, nem pedig az egyéni teljesítményre, és a finn társadalomban, tehát a bizalom, mint kultúra, a sokkal erősebb. Egy tanár nem azt mondja, hogy a gyerek úgyis puskázni fog, hanem azt mondja a tanár, hogy vajon mi az a szükséglet, vagy az a hiány, vagy akár az ő oktatási hiányossága, hogy ez a diák arra kényszerül, hogy puskázzon. Mennyivel más ez a szemléletmód. Vagy Juka Sinem, akit az előbb említettem, egy matek órát láttunk nála, és kihívta az osztályból a 3 vagy 4 tanulót. És azt kérte, hogy választhatok magatok közül a feladatra 4 tanulót. És elmondta, hogy a feladat az lesz, hogy olyat választhatok, aki ismeri az osztályt, olyat választhatok, aki jól tud számolni, olyat választhatok, aki sportos, jól tud futni, és olyat választhatok, akinek megfelelő a szociális érzékenysége. Tehát kiválasztották a 4 szemét, és azt mondta, hogy itt van 10 euró, aminek a 85%-át lehet felhasználni, plusz-minusz 5%, tehát abba férjen bele a költés. Hozzatok chipset, kekszet, bármit az osztálynak, de 10 percen belül vissza kell érnetek. És ide kell hoznatok a számlát, és ha látom a számlát, és 10 percen belül visszaértetek, és megfelel minden paraméter, és egyétek figyelembe, hogy ki milyen allergiával van az osztályban, tehát hogyha valaki mogyoró allergiás, akkor nem hozhatok mogyoros dolgot. És azt mondta, vissza kell hozni a blokkot, és akkor van teljesítve a feladat. 4 fiatal kiment a közeli közértbe, szaladtak, ahogy csak tudtak, visszaértek, hozták az általuk vett édességeket, és mondta a Juka, hogy ha nem jót hoztok, akkor ő fogja megenni az egészet, és jót választottak, nem volt allergén senki az osztályban, időre visszaértek, csak elfelejtették elkérni a blokkot. És utána ennyit kérdezett tőlünk, hogy, és mondta, hogy hát akkor most ő kénytelen lesz megenni ezt az édességet, és kérdezte a gyerekeket, hogy mi volt ennek a tanulsága. És erre azt mondták, arra, hogy nem elég az utasítás részleteire odafigyelni, hanem minden pontosan tudni kell. A másik, hogy el kellett volna kérni a blokkot. Tehát, hogy kinek mi a szokása, és a blokkot az általában eldobják a fiatalok, és nem kérték el, és mivel nem volt ott a blokk, ezért nem tudták megvalósítani a feladatot, és ennyit kérdezett Juka, hogy szerintetek mit tanultak ebből a mateka órából? És azt mondtuk, hogy rengeteg sokat, még mi is. Hogy megbízott a gyerekekbe, hogy azok meg fogják oldani a feladatot a lehető legjobban, és még hogy az osztály közösségre is odafigyelnek, hogy ne hozzanak olyat, amit mondjuk valaki nem ehet. Ez mindenképpen a finn oktatás egyik érdekessége. A kérdésre meg visszatérve, hogy hogyan tanuljuk meg a stílusokat, szerintem ez egy külön adás lesz.
1: Igen, elbarangoltunk Finnország felé, de rendkívül tanulságosak voltak ezek a történetek, akkor a tanulási stílusokkal folytatjuk a következő adásunkban. Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
5: Jó reggelt kívánok. Ma a Róma 5-ből szeretnék felolvasni nektek az első verset. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról, a megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga, aki megítél a rossz tetteidért, azt mondja, nem, nem tettél rosszat, tiszta vagy. Ezt jelenti megigazulva lenni. A Biblia azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az új teremtés az egy új lény, egy teljesen új létező faj, amely azért sosem létezett. Számára a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Teljesen tiszta, mivel múlt nélküli. Ezért van, hogy Isten nem bűnösnek jelenti ki. Mivel semmi ítélni való nincs, mivel tudja, hogy teljesen új életed van. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, mi meghaltunk ő vele. Mikor eltemettetett, mi is eltemettettünk vele. És mikor Isten feltámasztotta őt a halálból, feltámadtunk vele együtt mi is az új életre. Ez azt jelenti, hogy minden bűnöd eltűnt. Megmosott a bárány vére, és tisztán és büntelenül állít az atya elé. Ha úgy gondolod, akkor mondd utánam ezt az imát. Köszönöm, mennyei atyám, az új életemet. Köszönöm azt, hogy benned igaz lehetek, és büntelen, hogy Jézus Krisztus drága vére megmosott engem, és hogy tiszta lehetek. Köszönöm ezt neked.
6: Ez volt
4: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
6: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

mások pedig miattuk fognak sok rosszat mondani az igazság útjáról. Ezek a hamis tanítók mindenféle hazugságot kitalálnak, hogy kihasználjanak benneteket, mert csak a pénzetek kell nekik. Azonban Isten már régóta ítéletet hirdetett fölöttük, és biztos pusztulás vár rájuk. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem a mélységbe taszítva a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fönntartassanak az ítéletre, és ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét, az igazság hirdetőjét nyolcad magával megőrizte, özönvízzel borítva el az istentelenek világát, és a Szodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például téve azokra nézve, akik istentelenkedni fognak majd, és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt, mert az igaz, azok között lakva, a gonosz cselekedeteket látva és halva napról napra gyötörte az ő igaz lelkét, meg tudja szabadítani az Úr az istenfélőket is a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetése fönntartani. Főképpen pedig azokat, akik a testet követve tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat nem rettegik káromolni. Pedig az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet. Ezek a hamis tanítók viszont gonosz dolgokat mondanak azokról, amiket nem is ismernek. Úgy viselkednek, mint értelmetlen vadállatok, akik gondolkodás nélkül követik ösztöneiket, és csak arra valók, hogy megfogják és levágják őket. Igen, ezek a hamis tanítók is hasonló módon fognak elpusztulni. Most sok ember szenved miattuk, de egyszer majd ők is szenvedni fognak. Ez lesz a büntetésük mindazért, amit tettek. Élvezik, ha mindenki szeme láttára gonoszságot követhetnek el. Olyanok, mint a piszkos folt a ruhán. Szégyent hoznak rátok, amikor együtt esztek velük. Ha ránéznek egy asszonyra, már is megkívánják, és azon jár az eszük, hogyan követhetnének el házasságtörést vele. Folytonosan vétkeznek ilyen módon. A bizonytalankodó embereket bűnre csábítják, szívüket hozzászoktatták a kapzsisághoz, és átok ül rajtuk. Ezek a hamis tanítók letértek a jó útról, és eltévedtek. Úgy jártak, mint Bálám próféta, aki Bosor fia volt, szerette volna megkapni a pénzt, amit a gonoszságáért ígértek. De egy szamár azt mondta neki, hogy amit tesz, ellenkezik Isten törvényével. Igen. Valóban egy közönséges teherhordó szamár szólt hozzá emberi szóval, pedig egy szamár általában nem tud beszélni, így azonban mégis megakadályozta, hogy a próféta ostobaságot tegyen. Ezek a hamis tanítók olyanok, mint a kiszáradt források, és mint a felhők, amiket a vihar kerget. A legsűrűbb sötétség vár rájuk. Olyan dolgokkal dicsekesznek, amiknek semmi értelme sincs. Rossz útra vezetik az embereket, főleg azokat, akik csak nem régen távolodtak el a bűnben élőktől. A hamis tanítók ezt azzal érik el, hogy kihasználják az emberek gonosz kívánságait. Szabadságot ígérve nekik, holott ők maguk a romlottság rabszolgái. Mert akit valaki legyőzött, az annak rabszolgájává lett. De ha az Úrnak a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ förtelmeit elkerülték, és ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő későbbi állapotuk gonoszabbakká lett az elsőnél. Jobb lett volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismerve elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd szava, az ebb

0: visszatért saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fürdőjében.
1: Péter második levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szólabiblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Ma a Róma 5-ből szeretnék felolvasni nektek az első verset. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról, a megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti, nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti, igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga, aki megítél a rossz tetteidért, azt mondja, nem, nem tettél rosszat, tiszta vagy. Ezt jelenti megigazulva lenni. A Biblia azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az új teremtés az egy új lény, egy teljesen új létező faj, amely azért sosem létezett. Számára a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Teljesen tiszta, mivel múlt nélküli. Ezért van, hogy Isten nem bűnösnek jelenti ki. Mivel semmi ítélni való nincs, mivel tudja, hogy teljesen új életed van. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, mi meghaltunk ő vele. Mikor eltemettetett, mi is eltemettettünk vele. És mikor Isten feltámasztotta őt a halálból, feltámadtunk vele együtt mi is az új életre. Ez azt jelenti, hogy minden bűnöd eltűnt. Megmosott a bárány vére, és tisztán és bűntelenül állít az atya elé. Ha úgy gondolod, akkor mondd utánam ezt az imát. Köszönöm, mennyei atyám, az új életemet. Köszönöm azt, hogy benned igaz lehetek, és bűntelen, hogy Jézus Krisztus drága vére megmosott engem, és hogy tiszta lehetek. Köszönöm ezt neked.
3: Ez volt.
1: Ez volt a Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: Péter apostol második levele, harmadik rész. Ez immár második levélírásom nektek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkengetem, hogy megemlékezzetek a szent profétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és megtartónak általunk, az apostolok által között parancsolatáról. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden ugyanúgy maradt a teremtés kezdetétől fogva. Azért, mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel lett elborítva és elveszett, a mostani egek pedig, és a föld, ugyanazon szó által kíméltettek meg, tűzre tartatva fönn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő olyan, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem hosszan tűr értünk, és nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve fölbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok mind megégnek. Mivel hogy azért mindezek fölbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és Isten félelemben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzre borulva fölbomlanak, és az anyagi világ is égve mind megolvad. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakik. Azért, szeretteim, ezeket várva, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És a mi Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről beszél, azonban amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint más írásokat is, de a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudva mindezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségeitekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.
0: Péter második levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Róma beliekhez. Első rész. Üdvözlet Páltól, aki a Krisztus Jézus szolgája és elhívott apostol. Isten arra választott ki engem, hogy örömhírét elmondjam minden embernek. Profétái által Isten már előre megígérte azt, amiről az örömhír szól. Ez az ígéret a Szentírásokban található. Az örömhír Isten fiáról szól, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő az emberi természetét tekintve Dávid családjából született, de a Szent Szellem csodálatosan bebizonyította, hogy Jézus az Isten fia, amikor őt a halálból föltámasztotta. A mi Urunk Jézus Krisztus által kaptam a kegyelmet és apostoli megbízást, hogy az ő nevéért az összes nem zsidó népből származókat elvezessem a hitre és az engedelmességre. Ti is ezek közül valók vagytok, akiket Isten arra hívott, hogy Jézus Krisztushoz tartozzatok. Nektek írom ezt a levelet, akik Rómában laktok, akiket Isten szeret és elhívott, hogy saját népévé legyetek. Isten, a mi atyánk, és az Úr Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Először is hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nekem az Isten, akinek szellemben szolgálok az ő fiának örömhírében, hogy szüntelen emlékezem felőletek imádkozásaimban, mindenkor könyörgök, vaj, ha egyszer már jó szerencsés út adódna nekem Istennek akaratjából, hogy mehessek majd hozzátok. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. De azt is, hogy együtt fölbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem már magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam benne. Azért, hogy köztetek is nyerjek valami szellemi gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a pogányoknak, a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus örömhírét, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először zsidónak, azután görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetett ki abban, hitből hitbe. Ahogyan megvan írva, az igaz ember hitáltal él. Megmutatkozik azonban Isten haragja a mennyből, azok miatt a gonosz és igazságtalan dolgok miatt, amiket az emberek elkövetnek, amikor gonoszságukkal letapossák az igazságot. Igen, Isten megmutatja haragját, mert mindaz, amit Istenből megismerhetünk, világos, hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek. Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Így tehát nincs mentség azok számára, akik fölismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, és nem voltak hálásak iránta. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat bölcseknek tartották, mégis bolondá lettek. Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amelyek halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és üllőkre hasonlítanak. Ezért Isten elhagyta őket és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék, szexuális bűnökben éljenek, egymás testével gonosz dolgokat műveljenek. Az Istenről szóló igazságot hazugsággal fölcserélték. A Teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Így tehát nincs mentség azok számára, akik fölismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, és nem voltak hálásak iránta. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat bölcseknek tartották, mégis bolondá lettek. Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amelyek halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és hüllőkre hasonlítanak. Ezért Isten elhagyta őket és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék, szexuális bűnökben éljenek, egymás testével gonosz dolgokat műveljenek. Az Istenről szóló igazságot hazugsággal fölcserélték. A Teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké áldott.

0: bolondá lettek. Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amelyek halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és hüllőkre hasonlítanak. Ezért Isten elhagyta őket, és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék, szexuális bűnökben éljenek, egymás testével gonosz dolgokat műveljenek. Az Istenről szóló igazságot hazugsággal fölcserélték. A Teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké áldott legyen. Amen. Mivel az emberek ezt tették, Isten is átadta őket a saját szégyenletes kívánságaiknak. Az asszonyok fölcserélték a férfiakkal való természetes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot, és más férfiakat kívántak meg égető vágyakozással. Így azután a homoszexuális férfiak egymással követtek el szégyenletes dolgokat. Ezek az emberek a saját testükbe kapták meg a büntetést, amit ezzel a természetellenes életmóddal megérdemeltek. Ezek az emberek Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék. Ezért Isten is magukra hagyta őket, engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amiket nem lenne szabad. Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kapzsiság, rossz akarat tölti be őket. Tele vannak irítséggel, gyilkos szándékkal, veszekedésekkel, alattomossággal, és minden rosszat gondolnak a másikról. Pletykálnak, vádolják a másikat, gyűlölik Istent, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, és szüleik iránt engedetlenek. Ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül és könyörtelenül bánnak az emberekkel. Jól ismerik Isten igazságos törvényét, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, méltók a halálra. Mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat, sőt, helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek.
1: Pál rómabeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a rómabeliekhez. Második rész. Ezért nincs mentség számodra, ó ember, akárki is legyél, ha magadat bírónak képzeled, és mások fölött ítélkezel. Mert ha másokat elítélsz, azzal magadra is ítéletet mondasz. Hiszen te magad is ugyanazokat a dolgokat teszed, amik miatt a másikat elítéled. Igen, Isten valóban elítéli mindazokat, akik ilyen gonosz dolgokat tesznek, és tudjuk, hogy ez az ítélet igazságos. De hogyan képzeled, hogy elkerülheted Isten ítéletét, ha elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, miközben te magad is ugyanúgy élsz? Vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és nagy türelmét. Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és az egész életedet. Mivel azonban megmakacsoltad magad, és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a magad számára. Ez pedig majd a harag napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja. Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet. Örök életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. Akik viszont önző módon nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt, az igazságtalanságot szolgálják, és törvénytelenséget cselekszenek, azok Isten haragjával és búsulásával fognak találkozni. Nyomorúság és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonosz dolgokat tesz. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután pedig a többieknek is. Akik viszont jót tesznek, azok dicsőséget, tisztességet és békességet nyernek. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután a többieknek is. Isten ugyanis senkivel sem kivételez. Akik nem ismerték Isten törvényét, és úgy követtek el bűnt, azok úgy pusztulnak majd el, mint törvényen kívüliek. Akik viszont a törvény alatt éltek, és úgy vétkeztek, azokat maga a törvény ítéli el. Pusztán attól, hogy valaki ismeri a törvényt, még nem válik Isten számára elfogadhatóvá, és nem igazul meg. Isten csak azt az embert tekinti igaznak, aki meg is teszi, amit a törvény követel. A nem zsidó népek, akik nem ismerik a törvényt, ösztönösen mégis azt teszik, amit a törvény megkövetel. Így, bár törvényük nincs, ők maguk lesznek törvényé saját maguknak. Ezzel azt mutatják, hogy a törvény követelései be vannak írva a szívükbe. Hasonlóképpen van ez az érzékeikkel is. Néha úgy gondolják, hogy rossz, amit tettek, és emiatt bűntudatuk van. Máskor úgy gondolják, helyesen cselekedtek, és nem érzik magukat bűnösnek. Mindezek a dolgok nyilvánvalóvá lesznek azon a napon, amikor Isten meg fogja ítélni az emberek titkait Jézus Krisztus által. Ezt mondja az örömhír, az evangélium, amelyet én hirdetek az embereknek. Mi a helyzet veled, aki zsidónak mondod magad? A törvényben bízol és Istennel dicsekszel, hogy ismered az akaratát, és képes vagy mindig a legjobbat választani, hiszen a törvény megtanított rá. Azt gondolod, hogy te vagy a vakok útmutatója, a sötétségben élők világossága, a tudatlanok vezetője és a szellemileg kiskorúak tanítója, mivel a törvényben tiéd a formába öntött ismeret és az igazság. Ha ezt gondolod, akkor miért nem tanulod meg magad is azt, amit másoknak tanítasz? Azt hirdeted, ne lopj, és te magad mégis lopsz. Azt mondod, ne légy házasságtörő, és közben mégis házasságtörést követsz el. Utálod ugyan a bálványokat, és mégis lopsz a templomokból. Te, aki a törvénnyel dicsekszel, miért hozol szégyent Istenre azzal, hogy nem engedelmeskedsz a törvénynek? Ezért mondja az írás, miattatok, a zsidók miatt szidják Isten nevét a nem zsidó népek. Azt, hogy körül vagy metélve, az is csak akkor ér valamit, ha engedelmeskedsz a törvénynek. De ha nem engedelmeskedsz, akkor hiába vagy körülmetélt, mégsem különbözöl semmiben azoktól, akik nincsenek körülmetélve. A nem zsidó emberek nincsenek körülmetélve, de ha a törvény igazságos rendelkezései szerint élnek, akkor Isten mégis úgy tekinti őket, mintha körül lennének metélve. Te, miután zsidó vagy, ismered az írott törvényt és körül is vagy metélve, de ha vétkezel a törvény ellen, akkor azok ítélnek el, akik ugyan nincsenek körülmetélve, mégis teljesítik a törvényt. Mert nem az az igazi zsidó, aki kívülről annak látszik. Nem az az igazi körülmetélés, ami a férfi testén történik. Aki titokban, a szívében zsidó, az az igazi. A valódi körülmetélés pedig a szívben történik a Szent Szellem által, nem pedig az írott törvény parancsai szerint. Akinek a szíve van körülmetélve, az Istentől kap dicséretet, és nem emberektől.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Can I ask a question here in Houston, Texas? How many of you speak Spanish, Espanol? How many of you do not? Don't cheer, don't cheer. You need to learn some Spanish. Are you ready to learn some Spanish? Everybody say, te amo.
1: Te amo.
0: I love you.
1: I love you.
0: Con todo mi corazón.
1: Con todo mi corazón.
0: Hey, see, you know Spanish now. Look at somebody and say, con todo mi corazón. That means with all my heart. Everybody say, with all my heart. Oh, Señor. With all my heart. Oh, Señor. With all my soul.
1: Oh, Señor.
0: I love you, Lord. Anybody love Jesus tonight? This features a good friend of ours, T-Bone.
2: Neked szól.
3: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Szansz.
4: I forgot that I asked Polly that question.
5: El is felejtettem, hogy Pallinek ilyen kérdést tettem fel.
4: Just trying to encourage him to think ahead.
5: Ez egy ilyen bátorító kérdés volt, hogy ne csak gyerünk tovább.
4: Let me just say again what I said this morning, how much we love being here.
5: Hadd mondjam el újra azt, amit már ma reggel elmondtam, hogy milyen nagyon szeretünk itt lenni.
4: I really do like this church and the people of the church.
5: Valóban őszintén nagyon szeretem ezt a gyülekezetet is, és a gyülekezetet alkotó embereket egyenlegyenként.
4: When everyone was invited to the wedding, I told Cheryl we could fly back to come to the wedding, because I was invited, I was here.
5: Mondtam Cherylnek, hogy kaptunk meghívót a mennyegzőre, úgyhogy vissza kéne repülnünk és eljönni részt venni.
4: I probably get in 30 to 40 different churches a year.
5: Általában 30-40 gyülekezetbe jutok el évente.
4: And I say that so that you understand that when I say that your worship is unique, it's one of a kind.
5: El szeretném mondani újra nektek azt, hogy egészen különleges a dicsőítésetek.
4: So I've been in some really great worship and some mediocre worship in many in places.
5: Különféle helyeken, ahol megfordulok, nagyon sok ilyen átlagos szintű dicsőítést hallok.
4: But I love your music and your worship here, and honestly, it is very unique.
5: De nagyon szeretem az itteni dicsőítést, és őszintén mondom, hogy egészen különleges.
4: So I don't take that for granted, because I don't know, there even in Hungary, there's other churches that has the same kind of sound and presence and worship that you have.
5: Ez még magyarországi viszonylatban is igaz, tehát Magyarországon sincsen az a hang, meg az a tartalom a dicsőítésben más helyeken, amit itt tapasztalok.
4: I enjoyed all the testimonies, they're just very encouraging.
5: Nagyon élveztem a bizonyságokat is, nagyon bátorítóak voltak.
4: So we leave tomorrow morning.
5: Holnap reggel utazunk el.
4: We have to get Thomas back for graduation.
5: Tamást vissza kell vinnünk, mert hogy a diplomaosztó lesz.
4: Do you think we should let Tom graduate this year?
5: Gondoljátok, hogy kell diplomát adnunk neki idén?
4: Graduation is Thursday.
5: Csütörtökön lesz a diplomaosztás.
4: Wednesday I'm going to spend all day smoking part of a pig, so we have smoked pork for a party at my house.
5: Előtte nap pedig egész napot azzal kell töltenem, hogy disznóhúst füstöljek otthon, hogy a partira majd legyen mit enni.
4: All the students and staff come to our farm, and we're going to have plenty of smoked pork.
5: Az összes tanítvány, a végzős tanulók és a tanárok is el fognak jönni hozzánk, ami farmunkra ott fognak vendégeskedni, és ott fogunk ilyen füstölt disznóhúst enni.
4: And it's been a few years since we had a student from Hungary, so if anybody is interested in the school, you can talk to Tom afterwards.
5: Egy pár éve már előfordul, hogy vannak tanulóink Magyarországról, és hát ha valakit érdekel, akkor...
4: Ildi came a few years ago.
5: Ildikó egy néhány évvel ezelőtt jött.
4: And, it's a 9-month program.
5: Egy 9 hónapos programról van szó.
4: Intense discipleship.
5: Intenzív tanítványképzés.
4: And it'll equip you how to live a supernatural life.
5: És ez felkészít titeket arra, hogy egy természet fölötti életet tudjatok élni.
4: You can be prophesied over by JC every day of 9 months.
5: 9 hónapon keresztül JC minden nap profétál fölötted.
4: I don't want to frighten you about that.
5: Nem akarlak ezzel megijeszteni benneteket.
4: So, okay. I'm not going to continue my theme of church growth for this last session.
5: Ezen az utolsó tanításban nem fogom folytatni a gyülekezet növekedés témáját.
4: And you've been very, very kind and patient because you've heard me, most of you have heard me probably seven or eight times already. I didn't count.
5: Nagyon kedvesek és nagyon türelmesek vagytok velem, hogy már ez a hatodik vagy hetedik tanításot, hogy végighallgattok itt, többen vagytok, akik itt vagytok az elejétől fogva.
4: But I want to talk now about identity theft.
5: De most ez alkalommal az identitásnak, az önazonosságnak az ellopásáról szeretnék beszélni.
4: You have this problem in Hungary?
5: Ismerős ez a probléma itt Magyarországon? Hallottatok erről ilyen?
4: So just imagine that you wake up tomorrow morning.
5: Csak képzeld el, hogy fölébredsz, fölkelsz holnap reggel.
4: And someone else is pretending like they're you because they've stolen your identity.
5: És valaki úgy tesz, minthogyha te lennél, azaz ellopta a te önazonosságodat, az identitásodat.
4: They have access to your credit cards and your bank and your credit.
5: Hozzáfér a hitelkártyádhoz, a bankszámládhoz.
4: They're buying things and sending you the bill.
5: Vásárol ezekről és neked küldik a számlát róla.
4: And that's happening quite a bit these days.
5: És ezekben a napokban ez előfordul, megtörténik.
4: But this actually happened to Adam and Eve in the garden.
5: De igazából ez történt Ádámmal és Évával is az Édenkertben.
4: I believe that the devil stole their true identity.
5: Hiszem azt, hogy az ördög ellopta az ő valódi identitásukat.
4: And the human race has since then is trying to figure out who it is and why we're here.
5: És az emberi faj azóta is próbálja kitalálni, hogy kicsoda is valójában, és próbál visszatalálni erre az útra.
4: So
5: hogy miért vagyunk itt?
4: If you were a son or a daughter of a king,
5: hogyha te egy királynak vagy a fia vagy a lánya,
4: and then all of a sudden you were a commoner.
5: És hirtelen egy átlagemberré válsz.
4: And you had no access to the king's resources any longer.
5: És többé már nincs hozzáférésed a király forrásaihoz.
4: You wouldn't even have a relationship with the king, your father.
5: És még kapcsolódási lehetőséged sincs édesapádhoz, a királyhoz.
4: And you're outside of the kingdom.
5: És ki vagy üzve a királyságból.
4: That's what happened to us.
5: Ez történt velünk.
4: And I believe that Satan has stolen our identity.
5: Hiszem, hogy a sátán ilyen módon ellopta az önazonosságunkat.
4: One of the things we do in the school the first several months is we focus on reestablishing true identity in the students.
5: Az iskolánkban a képzésnek az első néhány hónapjában ezen dolgozunk, hogy a tanítványainknak a helyes önazonosságát, identitását helyreállítsuk.
4: Because we were created to be sons and daughters of the king.
5: Arra teremtettünk, hogy a királynak a fiai és a lányaiként éljünk.
4: But we end up living like orphans.
5: És végül pedig valójában úgy élünk, minthogyha árvák lennénk.
4: And even when we're born again and we're back again having a heavenly father, many Christians still live as if they're an orphan.
5: És mikor megtérünk és újra kapcsolódási lehetőségünk van a mennyei atyával, sok keresztény ezután is úgy él, minthogyha árva lenne.
4: But our thinking has to be changed so that we can see ourselves as God sees us.
5: A gondolkodás módunkat meg kell változtatnunk olyan módon, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Isten lát minket.
4: Some things change immediately when we become Christians.
5: Vannak dolgok, amik azonnal megváltoznak, amint megtérünk és keresztényekké válunk.
4: But other things take some time and some effort.
5: De más dolgoknak a megváltozása időt és erőfeszítést igényel.
4: I preached on the love of the Father for years when I was pastoring.
5: Amikor pásztori szolgálatban álltam, évekig prédikáltam az Atya szeretetéről.
4: And it wasn't until about 3.5 years ago when I gave the church to Kevin.
5: 3.5 évvel ezelőtt történt az, hogy átadtam a gyülekezet vezetését Kevinnek.
4: God began to put me through a process where he took some of the things that I knew and start working them deeper inside.
5: És azóta Isten elvégzett bennem egy munkát, amit korábban is tudtam, de egy mélyebb módon helyezte el bennem ezeket a dolgokat.
4: I grew up in the church as a child.
5: Gyerekkoromtól fogva gyülekezetben nőttem fel.
4: Doesn't mean I was any better person.
5: Ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy jobb ember lettem volna.
4: I grew up singing a song, Jesus loves me, this I know.
5: Azt a dalt énekelve nőttem fel, hogy Jézus szeret engem, én tudom ezt.
4: Because the Bible tells me so.
5: Mert a Biblia ezt mondja nekem.
4: So, and that's where we start.
5: Itt kezdjük, így indulunk.
4: You all know that God loves you.
5: Mindannyian tudjátok, hogy Isten szeret benneteket.
4: Right?
5: Igaz?
4: But we don't always feel and sense that love.
5: De mégis mindig nem érzékeljük, nem érezzük ezt a szeretetet.
4: Sometimes we feel very unlovable.
5: Néha nagyon szeretetlennek érezzük magunkat.
4: And we have trouble believing that he loves us.
5: És nehézségbe ütközik az, hogy elhiggyük, hogy Isten szeret minket.
4: So when we're born again, the Bible tells us that we are given the spirit of adoption.
5: Amikor újjászületünk, akkor megkapjuk az örökbefogadásnak a szellemét.
4: Adam and Eve and all of us walked away from God.
5: Ádám és Éva, és igazából mindannyian elfordultunk Istentől.
4: God invites us back into the family.
5: Eltávolodtunk tőle, de Isten visszahív bennünket az ő családjába.
4: And he chooses us and adopts us.
5: És ő kiválaszt minket, és örökbefogad minket.
4: And we're actually born again into his family.
5: És igazából újjá születünk bele az ő családjába.
4: So we are recreated again in the image of God.
5: Helyreállítatunk Isten képére.
4: His DNA runs through us.
5: Az ő DNS-e itat át bennünket.
4: But sometimes our thinking is still like that of an orphan.
5: Időnként ezzel együtt is a gondolkodásmódunk még mindig olyan, hogy árvákként gondolkodunk magunkról.
4: 1 John 3, chapter 3, verse 1 says this.
5: Az 1 János 3. fejezetének első verse ezt mondja.
4: See what great love the Father has lavished on us, that we should be called the children of God, and that is what we are.
5: Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk.
4: So God has not only agreed for us to come back to him, but he has a great love for us.
5: Isten nem csak visszahív minket magához az ő családjába, hanem egy nagy szeretettel is van felénk.
4: And it says that he's lavished his love on us.
5: És azt mondja, hogy hát az angolban ez egy kicsit úgy hangzik, hogy kiárasztotta az ő szeretetét ránk, a magyar fordításban ez nem jön úgy.
4: He's extravagantly poured it on.
5: Extravagáns módon kiárasztotta ránk a szeretetét.
4: And yet many of us still live as if we have to earn his approval.
5: És bár néhányan még mindig úgy élünk, mint hogyha ki kéne érdemelnünk az ő elfogadását.
4: And we serve him like we are a slave trying to pay back a debt.
5: És úgy szolgálunk, mint hogyha szolgák lennénk, akik egy adósságot törlesztenek.
4: There's actually something true to that. We are servants of God.
5: Valami igazság van ebben, mert valóban Isten szolgái vagyunk.
4: And we could never ever repay him for what he's done for us, and yet we want to obey and please him.
5: De soha nem vagyunk arra képesek, hogy a magunk erejéből visszafizessük azt, amit értünk tett, mégis szeretnénk őneki örömet, gyönyörűséget okozni.
4: But we are primarily sons and daughters.
5: De elsődlegesen fiak és lányok vagyunk.
4: And so we serve him out of a loving relationship with him.
5: És ezért a felé érzett szeretet kapcsolat miatt szolgáljuk őt.
4: Jesus even called his disciples his friends.
5: Jézus a tanítványait a barátainak nevezte.
4: Said, I no longer call you servants, but friends.
5: Azt mondta, hogy nem hívlak titeket többé szolgáknak, hanem barátnainak.
4: It's interesting that he would choose that term.
5: Érdekes, hogy pont ezt a kifejezést választotta.
4: And others in the Bible were called the friend of God.
5: Másokat pedig a Biblia Isten barátainak nevez.
4: You ever think about the fact that God wants friends?
5: Gondolkoztatok már azon a tényen, hogy Isten akar barátokat?
4: He's never lonely because he's self-sufficient.
5: Ő soha nem magányos, mert hogy önmagában is tökéletes.
4: But he wants to treat us as friends.
5: Mégis úgy akar kezelni bennünket, mint az ő barátait.
4: He wants to tell us secrets.
5: El akarja mondani a titkait.
4: Treat us special.
5: Speciális módon akar kezelni minket.
4: And especially he wants us to treat us as his children.
5: És különösen úgy akar kezelni bennünket, mint az ő gyermekeit.
4: Now to be one of billions of children of his doesn't seem very special.
5: Lehet, hogy nem tűnik túlságosan különlegesnek az, hogy sok millió gyermeke közül egy lehetsz.
4: But he's an infinite God.
5: De ő egy végtelen Isten.
4: I believe that he has a personal love for each of us.
5: És hiszem, hogy mégis személyes szeretete van mindannyiunk felé.
4: Our worth is not attached to what we do, it's attached to who we are.
5: A mi értékességünk nem attól függ, hogy mit teszünk, hanem attól, akik vagyunk.
4: So you don't have to pray more, worship more, read the Bible more to earn anything. You are already completely loved by God.
5: Tökéletes mértékben szeretve vagy Istentől most is, független attól, hogy mennyit imádkozol, mennyit dicsőíted őt, és mennyit olvasod a Bibliát.
4: I grew up on a farm and we worked 7 days a week.
5: Egy farmon nőttem fel, a hét minden napján dolgoznom kellett.
4: I carried that work ethic into ministry.
5: És ezt a munka módszert vittem át a szolgálatba is.
4: And I, even in ministry, I realized that I got my identity by what I do.
5: És a szolgálatban azt vettem észre, hogy az alapján értékelem magam, ahogyan dolgozom.
4: And I think a lot of us as human beings, probably men in particular, get our identity from our work.
5: És úgy gondolom, hogy emberekként, különösen a férfiak hajlamosak arra, hogy a munkánk alapján ítéljük meg magunkat.
4: And I saw busyness as a status symbol.
5: És úgy láttam az elfoglaltságot, mint egy státuszszimbólumot.
4: So if I could impress other people with how busy I was, I thought they would think better of me.
5: Úgy gondoltam, hogy ha az emberek látják azt, hogy milyen nagy mértékben mennyire elfoglalt vagyok, akkor többre fognak értékelni engem.
4: So on my refrigerator, on our refrigerator at home, I have a paper.
5: Az otthonunkban a hűtőszekrényen van egy papír.
4: And I've said on there that I've decided to give up busyness as a status symbol.
5: És erre felírtam, hogy feladom az elfoglaltságot, mint státuszszimbólumot.
4: My identity comes from the fact that I'm a son.
5: Mert az én identitásom abból a tényből jön, hogy fiú vagyok.
4: In fact, I'm a prince.
5: Sőt, egy herceg vagyok.
4: And I'm not trying to be corny or weird, but that's what the Bible says we are.
5: Nem akarok ezzel ilyen dicsekvőnek tűnni, vagy őrültnek, de ezt mondja a Biblia rólunk.
4: Let's read Ephesians 3.
5: Olvassuk el az Efezus 3-at.
4: Verse 14.
5: 14-es vers.
4: For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so if I could impress other people with how busy I was, I thought they would think better of me.
5: Úgy gondoltam, hogy ha az emberek látják azt, hogy milyen nagy mértékben mennyire elfoglalt vagyok, akkor többre fognak értékelni engem.
4: So on my refrigerator, on our refrigerator at home, I have a paper.
5: Az otthonunkban a hűtőszekrényen van egy papír.
4: And I've said on there that I've decided to give up busyness as a status symbol.
5: És erre felírtam, hogy feladom az elfoglaltságot, mint státuszszimbólumot.
4: My identity comes from the fact that I'm a son.
5: Mert az én identitásom abból a tényből jön, hogy fiú vagyok.
4: In fact, I'm a prince.
5: Sőt, egy herceg vagyok.
4: And I'm not trying to be corny or weird, but that's what the Bible says we are.
5: Nem akarok ezzel ilyen dicsekvőnek tűnni, vagy őrültnek, de ezt mondja a Biblia rólunk.
4: Let's read Ephesians 3.
5: Olvassuk el az Efezus 3-at.
4: Verse 14.
5: 14-es vers.
4: For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your

0: Identity comes from the fact that I'm a son.
1: Mert az én identitásom abból a tényből jön, hogy fiú vagyok.
0: In fact, I'm a prince.
1: Sőt, egy herceg vagyok.
0: And I'm not trying to be corny or weird, but that's what the Bible says we are.
1: Nem akarok ezzel ilyen dicsekvőnek tűnni, vagy őrültnek, de ezt mondja a Biblia rólunk.
0: Let's read Ephesians 3.
1: Olvassuk el az Efezus 3-at.
0: Verse 14.
1: 14-es vers.
0: For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the goodness of God.
1: Efezus 3:14-19. Ezért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy lakozzon a Krisztus a hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és alapot véve, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
0: So each of us are a little bit like a tree.
1: Mindannyian egy kicsit olyanok vagyunk, mint egy
0: fa. You can see the trunk and the branches and the leaves.
1: Láthatjátok a törzset, az ágakat és a leveleket.
0: But you don't see the roots.
1: De nem látjátok a gyökeret.
0: But the roots have to be able to draw nourishment in order for the tree to grow.
1: De a gyökérnek a feladata az, hogy felvegye a tápanyagokat annak érdekében, hogy a fa növekedni tudjon.
0: And Paul is praying that the Christians in the church would their roots would go deep into the love of God, so they because they need the love of God to strengthen them.
1: Pál arról beszél itt, hogy a keresztényeknek a gyökerüket Isten szeretetébe kell mélyen beleengedni, mert ez képes őket növeszteni.
0: So he wants us to know the love of God.
1: Azt akarja, hogy legyünk tisztában, ismerjük, tudjuk Isten szeretetét.
0: And apparently it has dimensions, high, wide, deep.
1: És különösen ismerjük ennek a mértékét, szélességét, magasságát, nagyságát.
0: And since God is infinite, you can spend an eternity exploring his love and never exhaust it.
1: És mivel Isten végtelen, ezért egy örökkévalóságot tölthetsz azzal, hogy Isten szeretetének a mértékét tanulmányozod, sose fogsz kimerülni vagy a végére jutni.
0: So I'm convinced that none of you know how much God loves you.
1: Meg vagyok arról győződve, hogy egyikötök sem tudja pontosan, hogy mennyire szeret Isten benneteket.
0: Some of you know more than others.
1: Vagytok, akik jobban tisztában vagytok ezzel, mint mások.
0: Most of us just know a little bit.
1: De a legtöbben csak egy kicsit ismerünk ebből.
0: But he wants us to be filled with the fullness of God, and we have to be able to draw that from his love.
1: Azt akarja, hogy legyünk beteljesedve Istennel, és hogy az ő szeretetéből növekedjünk.
0: How many of you love God?
1: Hányan szeretitek Istent?
0: This is just to wake you up. Yeah, very good.
1: Csak azért, hogy felébredjetek.
0: Did you know that God loved you before you loved him?
1: Tudjátok, hogy Isten előbb szeretett benneteket, mint hogy ti szerettétek őt?
0: When you were a miserable rebel with a bad attitude, he loved you.
1: Mikor egy rossz hozzáállású, nyomorult bűnös voltál, ő ma akkor is szeretett téged.
0: Maybe you were always a nice boy, but most of us weren't all the time.
1: Lehet, hogy egy jó fiú voltál, de ő akkor is mindig szeretett
0: but
1: téged.
0: He loved us before we did anything.
1: Ő előbb szeretett bennünket, mint hogy mi bármit tettünk volna.
0: So we never had to earn his love.
1: Soha nem kell semmit tennünk azért, hogy kiérdemeljük az ő szeretetét.
0: And yet we grow up assuming that we have to give certain behavior and do good things and then we're rewarded with love.
1: És mégis úgy növünk, úgy gondoljuk, hogy kell valamit tennünk azért, hogy a szeretetét kiérdemeljük.
0: But God loved us first before we love him.
1: De Isten előbb szeretett bennünket, előbb

0: Először ő szeretett minket, mielőtt mi is szerettük volna őt.
1: So my theory is that the more I receive of the love of God, the more I can love him.
0: Az én teóriám az, hogy minél nagyobb mértéket fogadunk mi be Isten szeretetéből, annál jobban vagyunk képesek visszaszeretni őt.
1: And if I have trouble loving God with passion, it's simply because I've not yet experienced his love enough myself.
0: És ha problémám van azzal, hogy szenvedélyesen szeressem Istent, akkor valószínű még kevéssé értettem meg és keveset fogadtam el az ő szeretetéből.
1: So what happens when you have Christians all over the world that are sons of God but really haven't understood his love?
0: Mi történik akkor, amikor látod, hogy virágszerte keresztények Isten fiaiként élnek és járnak, és mégsem értik igazán Istennek a szeretetét?
1: You end up with a very tiring Christianity.
0: Akkor végül egy nagyon fárasztó kereszténységgel fogsz találkozni.
1: It can be a very harsh Christianity.
0: Ez egy nagyon bántó, durva kereszténység lehet.
1: Because we still don't get the fullness of his love.
0: Mert még nem vettük át az ő szeretetének a teljességét.
1: So let's look at being an orphan, what that means.
0: Nézzük meg, mit jelent árvának lenni.
1: My mother's dad was driven away from his home when he was a teenager.
0: Az édesanyámnak az apukáját elzavarták otthonról, mikor tinédzser volt.
1: I think he was 14 or 15 and his father chased him away from home.
0: 14-15 éves lehetett, amikor az édesapja elkergette otthonról.
1: That's one way you can become an orphan.
0: Válhat valaki így is árvává.
1: You can choose to leave home.
0: Választhatsz, hogy otthon élj.
1: Or you can be thrown out of home.
0: Vagy pedig kidobnak otthonról.
1: Or your parents could die and you could lose your home.
0: Vagy pedig a szüleid meghalnak, és így veszíted el az otthonodat és szüleidet.
1: Anybody that's lost home.
0: De bárki, aki elveszti az otthonát,
1: becomes an orphan.
0: Árvává válik.
1: And so they live without family and without roots.
0: Család és gyökerek nélkül élnek.
1: Now the first orphan was Satan.
0: Az első árva a Sátán volt.
1: He was created by God, no doubt he was loved by God.
0: Isten teremtette őt és kétségkívül Isten szerette őt.
1: And I believe when he lost his home, he became the first orphan.
0: És hiszem, hogy Sátán, mikor elvesztette az otthonát, ő vált az első árvává.
1: And I believe that ever since then he was wanting everybody else to join him in orphan life.
0: És hiszem, hogy azóta is az az ő célja, hogy mindenkit magához csábítson, hogy osztozzanak vele az árva létben.
1: And I believe in each human being there's an orphan spirit that needs to be healed.
0: Úgy hiszem, hogy minden emberi személyben ott van egy árvasági szellem, aminek meg kell gyógyulnia.
1: It's not a spirit that you can just cast out and be delivered from.
0: Ez nem egy olyan szellem, amit csak úgy ki tudsz űzni, vagy meg tudsz hirtelen szabadítani belőle valakit.
1: But it's a mentality that we need to be freed from.
0: Hanem ez egy olyan gondolkodásmód, amiből meg kell szabadulnunk.
1: The love of God needs to heal that place in our heart.
0: Isten szeretetének kell, hogy meggyógyítsa a szívünkben ezt a helyet.
1: The orphan needs to find his or her way home.
0: Az árvának meg kell találnia a hazafelé vezető utat.
1: So a home is not a building.
0: Tudjátok, az otthon az nem egy épület.
1: The house is not the home. The home really is the family, the place of belonging.
0: A ház az nem az épület, hanem egy család, ahova tartozol.
1: It's a place of warmth and security.
0: A melegségnek és a biztonságnak a helye, ahol gondoskodásban részesülsz,
1: guidance,
0: vezetést kapsz,
1: joy and peace,
0: örömnek és békességnek a helye,
1: it's an abundant life.
0: És a túláradó életnek a helye.
1: But when a person is an orphan, they don't have access to those things.
0: Az árváknak nincsen hozzáférésük ezekhez a dolgokhoz.
1: An orphan has nowhere to go to find those things, and so they have to learn, they take care of themselves.
0: Az árvák nem férnek hozzá ezekhez a dolgokhoz, és ezért maguknak kell gondoskodni magukról.
1: I believe that Lucifer's rebellion against God was basically him saying, I don't need or want a father.
0: Én hiszem azt, hogy Lucifernek az árvasága az ott kezdődött, amikor kinyilvánította azt, hogy ő egyedül akar magáról gondoskodni, és nincs szüksége atyára.
1: I refuse to be a son.
0: Megtagadta azt, hogy fiú legyen.
1: I will not be subject to anyone.
0: És nem leszek többé elszámoltatható senki felé.
1: I'm going to live life as an orphan.
0: Hanem úgy fogok élni, mint egy gyárva.
1: And so he chose to live independently of God.
0: Így azt választotta, hogy Istentől függetlenül él.
1: He lost his home in heaven.
0: Elveszítette mennyei otthonát.
1: And when he tempted Adam and Eve, the temptation was that they would live independently of God.
0: Amikor megkísértette Ádámot és Évát, akkor a kísértésnek a lényege az volt, hogy képesek élni Istentől függetlenül.
1: And when they stepped outside of his kingdom into independent living, they became an orphan.
0: És amikor kiléptek Isten királyságából és beleléptek a független életbe, akkor árvákká váltak.
1: And a whole bunch of things changed.
0: És rengeteg dolog megváltozott körülöttük.
1: Of course Jesus solves that by us getting a spirit of adoption.
0: Természetesen Jézus szolgáltat erre megoldást azáltal, hogy az örökbefogadás szellemét adja nekünk.
1: We come into God's family and he treats us like sons and daughters.
0: Visszavisz bennünket Isten családjába, és ő pedig fiaivá és lányaivá fogad bennünket.
1: But many of us would live like a son or a daughter who had a father with a huge bank account that we would have access to, but we don't access it.
0: Sokan úgy élünk, akik úgy gondolkodunk, hogy igen, van egy apukánk, akinek van egy elképesztően nagy bankszámlája, de nekünk nincsen hozzáférhetőségünk ehhez.
1: Or a father who deeply loves us, and yet we out of rejection still keep our distance from him.
0: Vagy van egy olyan apukánk, aki nagyon szeret bennünket, de mégis az elutasítottság miatt egy távolságot tartunk felé.
1: The first thing that Adam and Eve did when they sinned was that they became afraid of God, and they became full of shame.
0: Az első dolog, ami elkezdődött Ádámban és Évában, amikor bűnbe estek, hogy egyrészt féltek Istentől, másrészt pedig szégyelték magukat.
1: One of the things we were attempting to do in our school was to create a culture of honor, where everybody's honored.
0: Az a légkör, amit szeretnénk az iskolában tanítani vagy képviselni, az a tiszteletnek, megbecsülésnek a légköre.
1: Because in many ways the Christian church has adopted a culture of shame.
0: Mert sokfajta módon a keresztény gyülekezetek magukévá tették a szégyennek a kultúráját vagy légkörét.
1: So if you do something wrong, we shame you in hopes that you never do that again.
0: Ha valamit rosszul csinálsz, akkor megszégyenítünk téged, hogy többet ne csinálj olyat.
1: And that probably comes from the fact that we all still feel shame, and so that's all we know how to give to others.
0: Valóban valószínűleg az lett ennek az oka, hogy mindannyian szégyenkezünk, amikor bűnt követünk el, és ezért próbáljuk ezt másokra is rárakni.
1: So in scriptures, God repeatedly says, I will never leave you or forsake you.
0: Az írásokban újra és újra mondja Isten azt, hogy soha nem hagylak el téged,
1: so why does
0: és nem feledkezem el rólad.
1: Why does he repeat that so often in the Bible?
0: Vajon miért ismétli ő ezt ilyen gyakran a Bibliában?
1: It's because he knows that we think he's abandoned us.
0: Mert tudja, hogy úgy gondolkodunk, hogy elhagyott bennünket, elárult minket.
1: I find among Christians all over the world that one of the most frustrating things they have is the feeling that they can't hear God or they can't draw close to him.
0: Világszerte tapasztalom azt keresztények között, hogy sokan úgy érzik, hogy távol van Isten tőlük, és nem is tudnak közelébe kerülni, nem hallják őt.
1: It's the orphan spirit.
0: Ez az árvaság szelleme.
1: Even especially when we go through a difficult time, we think God must be angry with us, or he's distant and far away.
0: Különösen mikor nehéz időszakokon megyünk át, akkor úgy gondoljuk, hogy Isten elhagyott minket, eltávolodott tőlünk, messze van tőlünk.
1: And he's saying, I will never ever leave you or forsake you.
0: És ő pedig újra és újra azt mondja, hogy soha-soha nem hagylak el téged, és nem feledkezem el rólad.
1: It dawned on me one time that the talk that Jesus gave his disciples right before he died was about his love.
0: Az egyik olyan dolog, amit Jézus mondott, mielőtt meghalt volna a tanítványainak, az a szeretetről szólt.
1: So it's several chapters long, but it refers a lot to love.
0: Ez több fejezeten keresztül van leírva, de döntően a szeretetről szól.
1: And in John 14, verse 18, he says, I will not leave you as orphans, I will come to you.
0: A János 14:18-ban azt mondja, hogy nem hagylak titeket árvákul, eljövök hozzátok.
1: I think he knew he was going to be crucified.
0: Hiszem, hogy ő tisztában volt azzal, hogy keresztre fogják feszíteni.
1: He wanted them to know, I'm not going to leave you. I'm not going to abandon you.
0: Azt akarta, hogy tudják a tanítványai, hogy nem hagyja el őket.
1: Like a father leaving his children.
0: Mint egy apa, aki elhagyja a gyerekeit.
1: And then he says, I will come to you.
0: Bocsánat. Aztán azt mondja, hogy eljövök hozzátok.
1: I think he was referring to the coming of the Holy Spirit.
0: És hiszem azt, hogy itt a Szent Szellem eljövetelére utalt Jézus.
1: One of the reasons that I stress so much that individual Christians become have a relationship with the Holy Spirit is because the Holy Spirit is the one that gives us this spirit of adoption.
0: Azért nagyon fontos az, hogy a Szent Szellemmel betöltekezzenek a keresztények, mert a Szent Szellem hozza el számunkra az örökbefogadásnak a szellemét.
1: And then he tells them that they should abide in his love.
0: Aztán azt mondja, hogy maradjatok meg az én szeretetemben.
1: And says that they can ask anything in his name so that their joy is full.
0: És azt mondja, hogy bármit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt, hogy az örömötök teljes legyen.
1: I want my children to be happy.
0: Én azt szeretném, azt akarom, hogy a gyerekeim boldogok legyenek.
1: I especially want my grandchildren to be happy.
0: Különösen akarom, hogy az unokáim boldogok legyenek.
1: He gets ice cream anytime he wants.
0: Bármikor kérhet tőlem fagyit, mindig fog kapni.
1: It's the father's heart that he wants the child to have what they need, and he wants them to be happy and their joy be full.
0: Az atyáknak, az apáknak az az akaratuk, hogy a gyerekeik megkapják, amit szeretnének, és az örömük teljes legyen.
1: And even though Jesus is enough, most Christians live as if there's never enough.
0: És bár Jézus elég, mégis nagyon sok keresztény úgy él, hogy soha nincs elégsége.
1: We've been given everything we need to succeed.
0: Mindent megkaptunk, amire szükségünk van, hogy sikeresek legyünk.
1: All the love and all the promises that we would want.
0: Minden szeretetet és minden ígéretet, amit csak akarunk.
1: And yet we struggle with doubt, believing that these things are actually true.
0: És mégis küzdködünk azzal, hogy elhiggyük azt, hogy mindezek igazak.
1: So if we are living like orphans, we're not even sure if everybody else loves us.
0: Hogyha árvákként élünk, akkor nehezen tudjuk elhinni, hogy bárki is szeret minket.
1: Because we have the deep feeling of being abandoned.
0: És egy elhagyottságnak a mély érzése van bennünk.
1: And orphans might run from one place to the other looking for their next meal, looking for the next love or friendship.
0: Az árvák hajlamosak ide-oda mászkálni, jönni-menni, hogy keressék a következő adag kajájukat, a következő baráti kapcsolatot, vagy bármi mást.
1: They have a hard time putting roots down.
0: És nehézséget okoz nekik, hogy bárhol is meggyökerezzenek.
1: And that's what he's talking about, that we would be rooted and grounded in God's love.
0: És erről beszélt ugye Pál, amit említettünk, hogy Isten szeretetébe bele kell gyökereznünk.
1: Sometimes someone who is living like an orphan, if they get close to love, it actually frightens them.
0: Igazából, hogyha valaki ilyen árvaság szellemével él, és szeretetet tapasztal, az megijeszti.
1: And the Father and Jesus, they just say, we will never leave you, you will never be alone.
0: Az Atya és Jézus azt mondják, hogy soha nem hagyunk el téged.
1: The Holy Spirit was given to us to be our guide and our comfort.
0: A Szent Szellem azért jött el, hogy vezessen minket és megelégítsen minket.
1: Last summer I was with a leader from the Chinese church.
0: A múlt nyáron együtt voltam egy vezetővel kínai gyülekezetből.
1: He's responsible for over a million Christians.
0: Több mint 1 millió keresztény fölött rendelkezik ő felelősséggel.
1: The growth of Christianity in China is mind-boggling.
0: Kínában a kereszténység növekedésének üteme az egészen elképesztő.
1: He told me that he thinks many churches operate a lot like an orphanage.
0: Ő mondta nekem, hogy sok gyülekezet úgy működik, mint hogyha egy árvaház lenne.
1: All the orphans come in and sit down.
0: Az összes árva összejön, leülnek.
1: They get their meal.
0: Együtt étkeznek.
1: Their basic needs are met.
0: Az alapszükségleteik be vannak töltve.
1: And we shake hands and go home.
0: Aztán pedig kezet ráznak és hazamennek.
1: And he was making the case that the church needs to be family, where we know we belong.
0: És arra jutottak, hogy a gyülekezetnek egy családdá kell válnia, hogy tudják, hogy hova tartoznak.
1: Orphans often have trouble embracing vulnerability.
0: Az árváknak nehézséget jelent, hogy magukévá tegyék a sebezhetőséget.
1: They have to act tough.
0: Keményeknek kell látszaniuk.
1: Even if inside they're afraid and they're not sure if they're loved.
0: Még ha belül félnek is és bizonytalanok abban, hogy szeretik őket.
1: They learn to perform in a way to convince others that they're really tough.
0: Megtanulják megjátszani azt mások előtt, hogy ők valóban kemények.
1: We're afraid to let other people know what we're really like because we're convinced if they found that out they wouldn't like us anymore.
0: Emögött az a félelem van, hogy attól félünk, hogyha mások megismernek bennünket, hogy valójában milyenek vannak, akkor többé már nem fognak szeretni.
1: Orphans generally distrust authority.
0: Az árvák általában félnek a hatalomtól.
1: Because they see authority as a source of pain.
0: Mert úgy tekintenek a hatalomra, mint a fájdalom forrására.
1: Or potential pain.
0: Vagy a lehetséges fájdalom forrására.
1: In the past I've been hurt by this and so I have to be very careful because it could happen again.
0: Mert a múltban sérülést kaptam ilyen személytől vagy ilyen módon, és ezért vigyáznom kell arra, hogy ez nehogy újra előforduljon.
1: But a son or a daughter that's loved will be secure and they will see authority as a source of life and good.
0: De egy szeretett fiú vagy szeretett lány az úgy fog tekinteni a hatalomra, mint a szeretetnek és gondoskodásának a pozitív forrására.
1: And an orphan will never know who's going to provide for him.
0: Egy árva nem tudja, hogy ki fog gondoskodni róla.
1: Not sure where they'll get their next meal.
0: Bizonytalan abban, hogy vajon következő alkalommal lesz-e mit ennie.
1: If they get a meal, they eat it all immediately.
0: És hogyha hozzájut egy adag kajához, azt azonnal megeszi.
1: Not sure when they're going to have another one.
0: Mert nem tudja, hogy mikor fog kapni legközelebben.
1: And there's no rest and security in the fact that there'll always be enough.
0: És ezért nincsen egy megnyugvásuk és békességük abban, hogy mindig lesz elég.
1: Another thing on my refrigerator says this.
0: Egy másik felirat a hűtőnk oldalán ezt mondja.
1: I give up scarcity as a way of life.
0: Feladom az aggodalmas kodást, mint életmódot.
1: Because God promises to take care of us.
0: Mert Isten megígérte, hogy gondoskodik rólunk.
1: I don't need to live in fear that things are scarce.
0: Nem kell attól félnem, hogy szükségben leszek.
1: Jesus said, "Peace I give to you."
0: Jézus azt mondja, hogy békességet adok nektek.
1: Don't allow your heart to be troubled.
0: Ne engedjétek meg a szíveteknek, hogy féljen.
1: Don't let it be afraid.
0: Ne féljetek.
1: We don't have to live in a constant feeling of scarcity.
0: Nem kell úgy élnünk, hogy rettegünk, hogy félünk.
1: So if we're a son or a daughter in the king's family, there's always enough.
0: Hogyha a király családjához tartozó fiak és lányok vagyunk, akkor mindig lesz elég mindenből.
1: And we live in abundance.
0: És egy túláradó életet tudunk élni.
1: We don't have to compete with the other orphans. We don't have to compete with the other orphans.
0: Nem kell versenyeznünk a többi árvával.
1: Because we're all sons and daughters.
0: Mert mindannyian fiak és lányok vagyunk.
1: You know, even Christians sometimes are competitive.
0: Tudjátok, még a keresztények között is láthatjuk néha, hogy versengenek egymással.
1: Even pastors.
0: Még a pásztorok is.
1: And we don't see each other as workers in the same field, we see each other as competitors.
0: Nem úgy tekintünk egymásra, mint munkatársakra, akik ugyanazon a területen dolgozunk, hanem verseny vetélytársakként tekintünk egymásra.
1: Because if you get more, that means there's less for me.
0: Az az érzés van bennünk, hogy ha neked több jut, akkor nekem kevesebb marad.
1: If you get more praise and compliments from people, that means they like them better than you like me, because there's not enough of praise and compliments.
0: Hogyha te dicséretet kapsz az emberektől és forrásokat, akkor úgy gondoljuk, hogy nekem abból az szükséget fog okozni, és nekem kevesebb lesz ettől.
1: And because we believe that these things are limited, we are always scrapping for crumbs.
0: És mert úgy gondoljuk, hogy a források és a lehetőségek végesek, ezért aztán ilyen morzsaszedegetéssel fogunk foglalkozni.
1: Sometimes the reason we hurt each other is simply because we still have this orphan wound inside.
0: Időnként azért okozunk sérüléseket egymásnak, mert ezek az árvaságból fakadó sebek vannak bennünk.
1: You maybe have heard this said, but hurt people hurt people.
0: Talán hallottátok már ezt a mondást, hogy a sérült emberek okoznak sérüléseket másoknak.
1: So if we're wounded and we don't know love, we wound other people and withhold love from them.
0: Hogyha mi megsérülünk és nem élünk át szeretetet, akkor mi is meg fogunk sérteni másokat és nem szeretettel fogunk viselkedni feléjük.
1: So we should change our behavior, but the real change comes when we receive the Father's love.
0: Meg kéne változtatnunk a viselkedésünket, de igazából úgy tudunk megváltozni, hogyha az Atyának a szeretetét elfogadjuk.
1: And we find our way home.
0: És megtaláljuk a hazavezető utat.
1: And I had a dream years ago of I was in a storm, but I found my way to my father's house.
0: Évekkel ezelőtt volt egy álmom, hogy egy viharban éjszaka eltévedtem, és aztán végül megtaláltam az utat ott az édesapám házába.
1: So I want all of you to find your identity in who you really are, and that is sons and daughters of God.
0: Azt szeretném, hogyha mindannyian megtalálnátok ezt az identitásotokat, hogy Istennek a fiai és lányai vagytok.
1: Not in what you do or not in how much money you have.
0: Nem abban, hogy mennyit tesztek, és nem abban, hogy mennyi pénzetek van.
1: I've met very talented, very successful people that are still trying to earn it, because it's never enough.
0: Találkoztam olyan emberekkel, akik rendkívül tehetségesek voltak, vagy nagyon vagyonosak, és mégsem elégedtek meg, soha nem volt nekik elég.
1: So we can have a faulty identity system.
0: Előfordul az, hogy egy sérült önazonossági rendszerünk van.
1: So it's possible that all of us here today know God as our Father, but still have some parts of our heart that lives like an orphan.
0: Lehetséges az, hogy akik itt vagyunk ma, tudjuk és tisztában vagyunk vele, hogy Isten a mi atyánk, és mégis vannak az életünknek olyan területei, ahol mégis árvákként élünk.
1: But each of you has an inheritance that just needs to be unlocked.
0: Mindannyiotoknak van egy örökségetek, amit ki kell nyitni.
1: It's like God's bank account for you that you just have to learn how to access.
0: Ez olyan például, mint Istennek a bankszámlája, amit meg kell tanulnunk, hogy hogy tudunk hozzáférni.
1: One thing that keeps us from receiving the Father's love is when we have been hurt by other people.
0: Az egyik oka lehet annak, hogy nem tudjuk átélni Isten szeretetét a más emberek által kapott sebek.
1: So if I want to receive more of the love of God, I usually have to forgive those who've hurt me.
0: Hogyha Isten szeretetéből többet szeretnék megragadni, akkor ennek feltétele az, hogy megbocsássak azoknak, akik bántottak, megsértettek engem.
1: Could be from a parent.
0: Lehet ez egy szülő is.
1: Or a leader.
0: Vagy vezető.
1: Someone else in our family, someone else in the church.
0: Vagy valaki más családtag, vagy más gyülekezeti testvér.
1: And you know, when you're hurt, you feel like you might be the only one that experiences this deep pain.
0: Tudod, amikor nehéz helyzetben vagy, akkor úgy érezheted, hogy senki más nem érzi rajtad ezt a mély fájdalmat.
1: But the whole race is hurt.
0: De ez az egész testnek sérülést okoz ilyenkor.
1: Jesus said it is impossible that no offenses should come.
0: Jézus azt mondta, hogy az nem lehetséges, hogy sértések, botránkozások ne essenek, vagy ne történjenek.
1: Even the best of parents, the children can still misinterpret something they do or say, and they can be hurt.
0: A legjobb szülők mellett is előfordul az, hogy a gyerekek félreértenek dolgokat, és úgy interpretálják, hogy bántást élnek át a szüleiktől.
1: Even the best friends that we have that love us the most, actually they can hurt us the most.
0: Még baráti kapcsolatokban is, a legjobb barátságokban is előfordulnak félreértések, és ilyenkor a legnagyobb sérüléseket tudják okozni egymásnak.
1: If I walked out there and somebody called me a bad name, I wouldn't really care.
0: Hogyha kimegyek és valaki valami rosszat mond rólam, egy ismeretlen ember, azzal nem nagyon törődöm.
1: If Polly called me that name, I would cry for weeks.
0: De hogyha Polly valami rossz dolgot mond rólam, akkor amiatt hetekig sírni fogok.
1: The people that we love the most are the ones that can hurt us the most.
0: Azok az emberek, akiket a legjobban szeretünk, azok tudnak leginkább megbántani.
1: The only way out of personal hurt is to forgive.
0: És az egyetlen módja annak, hogy túl tudjunk lépni ezeken a sérüléseken, a megbocsátás.
1: They say that time heals all wounds. Don't believe it.
0: Mondanak olyat az emberek, hogy az idő meggyógyítja a sebeket, ezt ne higgyétek el.
1: We have to forgive.
0: Meg kell bocsátanunk.
1: You know, the Bible says if your brother sins against you,
0: tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy ha a testvéred vétkezett ellened,
1: even seven times a day we have to forgive him.
0: Még naponta hétszer, akkor is meg kell bocsátanunk neki.
1: And one place it says 70 times 7.
0: És egy helyen azt mondja, hogy 70-szer hétszer.
1: 490 times.
0: 140 esetben.
1: It's a little absurd.
0: 190. Pláne.
1: Yeah, the okay. Numbers are always the hardest part, I understand. Sorry about that. Okay. Alan always used numbers. Did you ever translate for Alan? But Alan tells this story, you know, I lived on a farm, and if I come into the house with muddy shoes,
0: tudjátok, én egy farmon éltem, és hogyha bementem a házba, a sáros csizmába,
1: Cheryl's just cleaned the kitchen floor.
0: Akkor Cheryl utána azonnal feltörölte a konyha padlóját.
1: And I tracked the mud across the kitchen.
0: És aztán én jöttem a sáros csizmáimmal keresztül a konyhán.
1: If I repent and say I'm sorry, according to the Bible, she has to forgive me.
0: Akkor, hogyha azt mondtam neki, hogy bocsáss meg nekem, akkor a Biblia szerint meg kell bocsátania.
1: Up to 490 times a day.
0: Naponta 449 esetben.
1: That's a ridiculous illustration.
0: Ez egy ilyen vicces illusztráció.
1: There is no other way.
0: De nincs más módja.
1: Even if we're hurt again and again and again, we have to forgive.
0: Még ha újra és újra és újra megsérülünk, sértést kapunk, akkor is meg kell bocsátanunk.
1: Otherwise we become a prisoner.
0: Máskülönben börtönbe kerülünk.
1: And all these hurts accumulate and they're like a log jam that keep the love of God flowing into our heart.
0: Ezek az újabb sérülések, ha nem bocsátunk meg, akkor a gátjai lehetnek annak, hogy Isten szeretet elérjen minket.
1: I'm sure you're like me that you've had some times where you've been deeply hurt.
0: Biztos vagyok benne, hogy mindannyiótoknak az életében voltak olyan szituációk, amik mély sebeket okoztak.
1: And when the hurt from someone else surfaces, I can't even feel God's love at that point.
0: És hogyha egy ilyen sérülést kapok, akkor Istennek a szeretetét nem érzékelem.
1: I have to forgive.
0: Meg kell bocsátanom.
1: And David says, if it was an enemy insulting me, I could endure it.
0: Dávid azt mondja, hogy ha egy ellenség sért meg engem, akkor azt elviselem.
1: But you're my close friend in whom I once enjoyed sweet fellowship.
0: De te közeli barátom, akivel közösségben vagyok, vagy voltam.
1: What he's saying is I cared about you and you hurt me.
0: Azt mondja itt, hogy én gondoskodtam rólad, gondom volt rád, és te meg megbántottál engem.
1: I'm going to finish in a minute and I'm going to pray for you.
0: Befejezem rövidesen, és imádkozni fogok értetek.
1: I grew up in a culture that would never acknowledge when we were hurt.
0: Egy olyan kultúrában nőttem fel, ahol soha nem ismerték azt el, hogyha sérülést kaptak.
1: If you hurt me, I would say, oh, that's nothing, and I would act like I'm not hurt.
0: Hogyha megsértettél, akkor azt mondtam, hogy jó, ez semmi, és úgy tettem, mintha nem kaptam volna sérülést.
1: That's a lie.
0: Ez egy hazugság.
1: And I can't really deal with it until I admit that I've been hurt.
0: És nem is tudtam megszabadulni ettől egészen addig, amíg be nem vallottam,
1: so,
0: hogy megsérültem.
1: I think sometimes we at least need to admit it to ourselves that we had our feelings hurt.
0: Időnként magunknak is be kell vallanunk, hogy sértést szenvedtünk el.
1: Sometimes we have to admit it to our spouse or someone else in the church. You know, when you did that, it really hurt me.
0: Időnként be kell vallanunk a házastársunknak is, vagy gyülekezetben a testvérünknek, meg kell mondanunk, hogy ekkor meg akkor, ezzel meg azzal megbántottál.
1: We can't deny the offense.
0: Nem tagadhatjuk le a sérülést.
1: But Jesus says, the Spirit of the Lord is upon me to bind up broken hearts.
0: Jézus azt mondja, hogy az Úrnak a szelleme van rajtam, hogy meggyógyítsam a megtört szíveket.
1: This is actually what we can do for others as well.
0: Ez az igazán, amit másokkal is mi megtehetünk.
1: And I think we need to forgive.
0: És hiszem, hogy meg kell bocsátanunk.
1: And Siri's talking to me. That's weird. She just started talking.
0: Elkezdett beszélni az iPad.
1: Yeah. have to talk to Mark Zuckerberg or somebody about what this is doing.
0: Ez biztos Zuckerberg volt.
1: I want to lead you in a couple prayers.
0: Vezetni foglak benneteket egy imában.
1: I want to lead you, I'm just going to call you to forgive anybody that hurt you.
0: Arra hívlak benneteket, hogy bocsássatok meg bárkinek, aki megbántott benneteket.
1: And then I'm going to transfer the pain to Jesus.
0: Aztán pedig át fogom helyezni a fájdalmatokat Jézusra.
1: The Bible says that he bore our pain.
0: Biblia azt mondja, hogy ő hordozta a mi bűneinket, a mi fájdalmainkat.
1: And that he will restore our soul.
0: És ő a lelkünknek a helyreállítója.
1: And then I want to pray for healing of the orphan spirit.
0: Aztán fogok imádkozni az árvaság szellemének a gyógyulásáért.
1: And I want to pray for you to experience the Father's love.
0: És fogok imádkozni azért, hogy fogadjátok az Atyának a szeretetét.
1: I really believe that if we get to the point where we can experience the Father's love more, it'll change our lives.
0: Valóban hiszem azt, hogy ha eljutunk arra a pontra, hogy egy nagyobb mértékben éljük át és tapasztaljuk meg az Atyának a szeretetét, az megváltoztatja az életünket.
1: Is that okay if I do that?
0: Rendben van ez, hogyha ezt tesszük?
1: Maybe you should just stand and just let me pray for you for a minute.
0: Lehet, hogy talán fel kéne állnotok, és akkor imádkozom értetek.
1: So just bow your head and close your eyes.
0: Hajtsátok meg a fejeteket, csukjátok be a szemeteket.
1: I think the first question is if there's somebody that's come to your mind that you feel you need to forgive.
0: Az első kérdés az, hogy eszedbe jut-e valaki, akinek meg kell bocsátanod.
1: None of us need to know who it is or what it's about.
0: Nem az a lényeg, hogy ki az, vagy hogy mit kell megbocsátani.
1: But I just want you to tell God that you choose to forgive the person.
0: Azt szeretném, hogyha elmondanád Istennek, hogy úgy döntesz, hogy megbocsátasz annak a személynek.
1: You may not feel the forgiveness, but you need to choose to forgive.
0: Lehet, hogy nem érzed a megbocsátást, de neked úgy kell döntened, hogy megbocsátasz.
1: So Father, we forgive those who have hurt us.
0: Atyánk, hálát adunk neked, megbocsátunk azoknak, akik megbántottak minket.
1: We release them to you.
0: Felszabadítjuk őket és rád bízzuk őket.
1: Even if they have hurt us deeply.
0: Még ha mélyen megbántottak is.
1: We will allow you to sort that out.
0: Rád bízzuk azt, hogy ettől szabadíts meg minket.
1: But we want to release them.
0: Felszabadítjuk őket
1: and
0: most.
1: We bless them in Jesus name.
0: És megáldjuk őket Jézus nevében.
1: If they've said something that has hurt us, we forgive them for that and we release them.
0: Ha valaki valami olyasmit mondott nekünk, amivel megbántott bennünket, megbocsátunk és elengedjük őket.
1: And so God, wherever there's pain in our hearts, we transfer this pain to Jesus who bore it on the cross.
0: És Istenünk, bármilyen területen is a szívünkben, ahol fájdalom van, ezt átadjuk most a te kezedbe, és Jézusra helyezzük, mert megvan írva, hogy ő a mi fájdalmainkat hordozta.
1: We take the pain that we have felt, and we give it to you.
0: Fogjuk azt a fájdalmat, amit éreztünk, és átadjuk neked.
1: We don't want it anymore.
0: Nem akarjuk ezt többé.
1: We've used it to justify anger.
0: Nem akarjuk ezt használni, hogy igazoljuk a haragunkat.
1: We've used the pain to make us critical.
0: És nem fogjuk arra használni a fájdalmat, hogy a kritizálásainkat igazolja.
1: But we give it to you and we ask you to touch that part of us and heal us.
0: Hanem neked adjuk, Atyánk, és kérünk téged, hogy érintsd meg ezt a részünket és gyógyítsd meg.
1: And I ask you, Father, to heal the orphan spirit that's in us.
0: Kérlek téged, Atyánk, hogy gyógyítsd meg azt az árva szellemet, ami bennünk van.
1: We forsake living in scarcity.
0: Elhagyjuk a szorongással való életet.
1: We want to break with the culture of shame.
0: Megtörjük a szégyennek a kultúráját.
1: We know that you love us, but we want to experience it.
0: Tudjuk, hogy szeretsz minket, de akarjuk ezt megtapasztalni is.
1: So I just ask you, God, that you would let each person that's here today know your love as a father.
0: Kérlek téged, Istenem, hogy minden ember számára, aki itt van ma, tedd lehetővé, hogy érzékelje a te atyai szeretetedet.
1: Help us to believe that.
0: Segíts minket, hogy ezt el tudjuk hinni.
1: Help us to experience that.
0: Segíts minket, hogy ezt megtapasztaljuk.
1: Deliver us from the thinking and the pain and all the things that kept us living as orphans.
0: Szabadíts meg minket minden olyan gondolattól, minden olyan fájdalomtól, ami abban a helyzetben tart minket, hogy árvákként élünk.
1: And I declare over each of you that God loves you lavishly.
0: Kinyilvánítom, megvallom mindannyiótok fölött, hogy Isten túláradó módon szeret benneteket.
1: And as sons and daughters in his family, you have an inheritance that belongs to you.
0: és Isten családjának fiai és lányai, lányai vagytok, és olyan örökségetek van, ami hozzátok tartozik, a tiétek.
1: He's happy to have you represent him on the earth.
0: És ő, Isten boldog, hogy ti képviselitek őt a földön.
1: He's proud of you.
0: Büszke rátok.
1: He trusts you.
0: Bízik bennetek.
1: Loves you more than you may know.
0: Jobban szeret benneteket, mint hogy elgondolnátok.
1: And he will never leave you.
0: És soha nem fog elhagyni benneteket.
1: God, I just thank you that you are steadfast.
0: Istenem, hálát adok neked azért, and hogy te megbízható vagy.
1: I just pray that you would take the revelation of our sonship and daughterhood and let us walk that out in coming weeks and years.
0: És kérlek téged, Istenem, hogy add, hogy a fiúságot át tudjuk venni tőled, és ezzel járjuk tovább az utunkat.
1: Amen.
0: Amen.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások.
2: Ez a Rádió Sansz.

megtapasztalod, hogy adod neki mindenedet. Amikor rád talál az ő pillantása, akkor azt mondod a szívedben, ez az, ami kell nekem. Ez az, ami kell nekem. Kiáltsuk együtt, ez az, ami kell nekem.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: I forgot that I asked Pali that question.
3: El is felejtettem, hogy Palinak ilyen kérdést tettem fel.
2: Just trying to encourage him to think ahead.
3: Ez egy ilyen bátorító kérdés volt, hogy na csak gyerünk tovább.
2: Let me just say again what I said this morning, how much we love being here.
3: Hadd mondjam el újra azt, amit már ma reggel elmondtam, hogy milyen nagyon szeretünk itt lenni.
2: I really do like this church and the people of the church.
3: Valóban őszintén nagyon szeretem ezt a gyülekezetet is, és a gyülekezetet alkotó embereket egyenlőként.
2: When everyone was invited to the wedding, I told Cheryl we could fly back to come to the wedding, because I was invited, I was here.
3: Mondtam Cherylnek, hogy kaptunk meghívót a mennyegzőre, úgyhogy vissza kéne repülnünk és eljönni részt venni.
2: I probably get in 30 to 40 different churches a year.
3: Általában 30-40 gyülekezetbe jutok el évente.
2: And I say that so that you understand that when I say that your worship is unique, it's one of a kind.
3: El szeretném mondani újra nektek azt, hogy egészen különleges a dicsőítésetek.
2: So I've been in some really great worship and some mediocre worship in many in places.
3: Különféle helyeken, ahol megfordulok, nagyon sok ilyen átlagos szintű dicsőítést hallok.
2: But I love your music and your worship here, and honestly, it is very unique.
3: De nagyon szeretem az itteni dicsőítést, és őszintén mondom, hogy egészen különleges.
2: So I don't take that for granted, because I don't know there even in Hungary there's other churches that has the same kind of sound and presence and worship that you have.
3: Ez még magyarországi viszonylatban is igaz, tehát Magyarországon sincsen az a hang, meg az a tartalom a dicsőítésben más helyeken, amit itt tapasztalok.
2: I enjoyed all the testimonies, they're just very encouraging.
3: Nagyon élveztem a bizonyságokat is, nagyon bátorítóak voltak.
2: So we leave tomorrow morning.
3: Holnap reggel utazunk el.
2: We have to get Thomas back for graduation.
3: Tamást vissza kell vinnünk, mert hogy a diplomaosztó lesz.
2: Do you think we should let Tom graduate this year?
3: Gondoljátok, hogy kell diplomát adnunk neki idén?
2: Graduation is Thursday.
3: Csütörtökön lesz a diplomaosztás.
2: Wednesday I'm going to spend all day smoking part of a pig, so we have smoked pork for a party at my house.
3: Előtte nap pedig egész napot azzal kell töltenem, hogy disznóhúst füstöljek otthon, hogy a partira majd legyen mit enni.
2: All the students and staff come to our farm and we're going to have plenty of smoked pork.
3: Az összes tanítvány, a végzős tanulók és a tanárok is el fognak jönni hozzánk, ami farmunkra ott fognak vendégeskedni, és ott fogunk ilyen füstölt disznóhúst enni.
2: And it's been a few years since we had a student from Hungary, so if anybody is interested in the school, you can talk to Tom afterwards.
3: Egy pár éve már előfordul, hogy vannak tanulóink Magyarországról, és hát ha valakit érdekel, akkor...
2: Ildi came a few years ago.
3: Ildikó egy néhány évvel ezelőtt jött.
2: It's a 9-month program.
3: Egy 9 hónapos programról van szó.
2: Intense discipleship.
3: Intenzív tanítványképzés.
2: And it'll equip you how to live a supernatural life.
3: És ez felkészít titeket arra, hogy egy természet fölötti életet tudjatok élni.
2: You can be prophesied over by JC every day of 9 months.
3: 9 hónapon keresztül JC minden nap prófétál fölötted.
2: I don't want to frighten you about that.
3: Nem akarlak ezzel megijeszteni benneteket.
2: So, okay, I'm not going to continue my theme of church growth for this last session.
3: Ezen az utolsó tanításban nem fogom folytatni a gyülekezet növekedés témáját.
2: And you've been very, very kind and patient, because you've heard me, most of you have heard me probably 6 or 7 or 8 times already, I didn't count.
3: Nagyon kedvesek és nagyon türelmesek vagytok velem, hogy már ez a 6. vagy 7. tanításot, hogy végighallgattok itt, többen vagytok, akik itt vagytok az elejétől fogva.
2: But I want to talk now about identity theft.
3: De most ez alkalommal az identitásnak, az önazonosságnak az ellopásáról szeretnék beszélni.
2: You have this problem in Hungary?
3: Ismerős ez a probléma itt Magyarországon? Hallottatok erről ilyen?
2: So, just imagine that you wake up tomorrow morning.
3: Csak képzeld el, hogy fölébredsz, fölkelsz holnap reggel.
2: And someone else is pretending like they're you, because they've stolen your identity.
3: És valaki úgy tesz, mintha te lennél, azaz ellopta a te önazonosságodat, az identitásodat.
2: They have access to your credit cards and your bank and your credit.
3: Hozzáfér a hitelkártyádhoz, a bankszámládhoz.
2: They're buying things and sending you the bill.
3: Vásárol ezekről és neked küldik a számlát róla.
2: And that's happening quite a bit these days.
3: És ezekben a napokban ez előfordul, megtörténik.
2: But this actually happened to Adam and Eve in the garden.
3: De igazából ez történt Ádámmal és Évával is az Édenkertben.
2: I believe that the devil stole their true identity.
3: Hiszem azt, hogy az ördög ellopta az ő valódi identitásukat.
2: And the human race has since then is trying to figure out who it is and why we're here.
3: És az emberi faj azóta is próbálja kitalálni, hogy kicsoda is valójában, és próbál visszatalálni erre az útra.
2: So
3: miért vagyunk itt?
2: If you were a son or a daughter of a king,
3: hogyha te egy királynak vagy a fia vagy a lánya,
2: and then all of a sudden you were a commoner,
3: és hirtelen egy átlagemberré válsz.
2: And you had no access to the king's resources any longer.
3: És többé már nincs hozzáférésed a király forrásaihoz.
2: You wouldn't even have a relationship with the king, your father.
3: És még kapcsolódási lehetőséged sincs édesapádhoz, a királyhoz.
2: And you're outside of the kingdom.
3: És ki vagy üzve a királyságból.
2: That's what happened to us.
3: Ez történt velünk.
2: And I believe that Satan has stolen our identity.
3: Hiszem, hogy a sátán ilyen módon ellopta az önazonosságunkat.
2: One of the things we do in the school the first several months is we focus on reestablishing true identity in the students.
3: Az iskolánkban a képzésnek az első néhány hónapjában ezen dolgozunk, hogy a tanítványainknak a helyes önazonosságát, identitását helyreállítsuk.
2: Because we were created to be sons and daughters of the king.
3: Arra teremtettünk, hogy a királynak a fiai és a lányaiként éljünk.
2: But we end up living like orphans.
3: És végül pedig valójában úgy élünk, mintha árvák lennénk.
2: And even when we're born again and we're back again having a heavenly father, many Christians still live as if they're an orphan.
3: És mikor megtérünk és újra kapcsolódási lehetőségünk van a mennyei atyával, sok keresztény ezután is úgy él, mintha árva lenne.
2: But our thinking has to be changed so that we can see ourselves as God sees us.
3: A gondolkodás módunkat meg kell változtatnunk olyan módon, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Isten lát minket.
2: Some things change immediately when we become Christians.
3: Vannak dolgok, amik azonnal megváltoznak, amint megtérünk és keresztényekké válunk.
2: But other things take some time and some effort.
3: De más dolgoknak a megváltozása időt és erőfeszítést igényel.
2: I preached on the love of the Father for years when I was pastoring.
3: Amikor pásztori szolgálatban álltam, évekig prédikáltam az Atya szeretetéről.
2: And it wasn't until about 3.5 years ago when I gave the church to Kevin.
3: 3.5 évvel ezelőtt történt az, hogy átadtam a gyülekezet vezetését Kevinnek.
2: God began to put me through a process where he took some of the things that I knew and start working them deeper inside.
3: És azóta Isten elvégzett bennem egy munkát, amit korábban is tudtam, de egy mélyebb módon helyezte el bennem ezeket a dolgokat.
2: I grew up in the church as a child.
3: Gyerekkoromtól fogva gyülekezetben nőttem fel.
2: Doesn't mean I was any better person.
3: Ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy jobb ember lettem volna.
2: I grew up singing a song, Jesus loves me, this I know.
3: Azt a dalt énekelve nőttem fel, hogy Jézus szeret engem, én tudom ezt.
2: Because the Bible tells me so.
3: Mert a Biblia ezt mondja nekem.
2: So, and that's where we start.
3: Itt kezdjük, így indulunk.
2: You all know that God loves you.
3: Mindannyian tudjátok, hogy Isten szeret benneteket.
2: Right?
3: Igaz?
2: But we don't always feel and sense that love.
3: De mégis mindig nem érzékeljük, nem érezzük ezt a szeretetet.
2: Sometimes we feel very unlovable.
3: Néha nagyon szeretetlennek érezzük magunkat.
2: And we have trouble believing that he loves us.
3: És nehézségbe ütközik az, hogy elhiggyük, hogy Isten szeret minket.
2: So when we're born again, the Bible tells us that we are given the spirit of adoption.
3: Amikor újjászületünk, akkor megkapjuk az örökbefogadásnak a szellemét.
2: Adam and Eve and all of us walked away from God.
3: Ádám és Éva, és igazából mindannyian elfordultunk Istentől.
2: God invites us back into the family.
3: Eltávolodtunk tőle, de Isten visszahív bennünket az ő családjába.
2: And he chooses us and adopts us.
3: És ő kiválaszt minket, és örökbe fogad minket.
2: And we're actually born again into his family.
3: És igazából újjá születünk bele az ő családjába.
2: So we are recreated again in the image of God.
3: Helyre állítatunk Isten képére.
2: His DNA runs through us.
3: Az ő DNS-e itat át bennünket.
2: But sometimes our thinking is still like that of an orphan.
3: Időnként ezzel együtt is a gondolkodásmódunk még mindig olyan, hogy árvákként gondolkodunk magunkról.
2: 1 John 3, chapter 3, verse 1 says this.
3: Az 1 János 3, harmadik fejezetének első verse ezt mondja.
2: See what great love the Father has lavished on us, that we should be called the children of God, and that is what we are.
3: Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk.
2: So God has not only agreed for us to come back to Him, but He has a great love for us.
3: Isten nem csak visszahív minket magához az ő családjába, hanem egy nagy szeretettel is van felénk.
2: And it says that He's lavished His love on us.
3: És azt mondja, hogy hát az angolban ez egy kicsit úgy hangzik, hogy kiárasztotta az ő szeretetét ránk, a magyar fordításban ez nem jön úgy.
2: He's extravagantly poured it on.
3: Extravagáns módon kiárasztotta ránk a szeretetét.
2: And yet many of us still live as if we have to earn His approval.
3: És bár néhányan még mindig úgy élünk, mint hogyha ki kéne érdemelnünk az ő elfogadását.
2: And we serve Him like we are a slave trying to pay back a debt.
3: És úgy szolgálunk, mint hogyha szolgák lennénk, akik egy adósságot törlesztenek.
2: There's actually something true to that. We are servants of God.
3: Valami igazság van ebben, mert valóban Isten szolgái vagyunk.
2: And we could never ever repay Him for what He's done for us, and yet we want to obey and please Him.
3: De soha nem vagyunk arra képesek, hogy a magunk erejéből visszafizessük azt, amit értünk tett, mégis szeretnénk őneki örömet, gyönyörűséget okozni.
2: But we are primarily sons and daughters.
3: De elsődlegesen fiak és lányok vagyunk.
2: And so we serve Him out of a loving relationship with Him.
3: És ezért a felé érzett szeretett kapcsolat miatt szolgáljuk őt.
2: Jesus even called his disciples his friends.
3: Jézus a tanítványait a barátainak nevezte.
2: Said, I no longer call you servants, but friends.
3: Azt mondta, hogy nem hívlak titeket többé szolgáknak, hanem barátnainak.
2: It's interesting that he would choose that term.
3: Érdekes, hogy pont ezt a kifejezést választotta.
2: And others in the Bible were called the friend of God.
3: Másokat pedig a Biblia Isten barátainak nevez.
2: Do you ever think about the fact that God wants friends?
3: Gondolkoztatok már azon a tényen, hogy Isten akar barátokat?
2: He's never lonely because he's self-sufficient.
3: Ő soha nem magányos, mert hogy önmagában is tökéletes.
2: But he wants to treat us as friends.
3: Mégis úgy akar kezelni bennünket, mint az ő barátait.
2: Wants to tell us secrets.
3: El akarja mondani a titkait.
2: Treat us special.
3: Speciális módon akar kezelni minket.
2: And especially he wants to treat us as his children.
3: És különösen úgy akar kezelni bennünket, mint az ő gyermekeit.
2: Now to be one of billions of children of his doesn't seem very special.
3: Lehet, hogy nem tűnik túlságosan különlegesnek az, hogy sok millió gyermeke közül egy lehetsz.
2: But he's an infinite God.
3: De ő egy végtelen Isten.
2: And I believe that he has a personal love for each of us.
3: És hiszem, hogy mégis személyes szeretete van mindannyiunk felé.
2: Our worth is not attached to what we do, it's attached to who we are.
3: A mi értékességünk nem attól függ, hogy mit teszünk, hanem attól, akik vagyunk.
2: So you don't have to pray more, worship more, read the Bible more to earn anything. You are already completely loved by God.
3: Tökéletes mértékben szeretve vagy Istentől most is, független attól, hogy mennyit imádkozol, mennyit dicsőíted őt, és mennyit olvasod a Bibliát.
2: I grew up on a farm and we worked 7 days a week.
3: Egy farmon nőttem fel, a hét minden napján dolgoznom kellett.
2: I carried that work ethic into ministry.
3: És ezt a munkamódszert vittem át a szolgálatba is.
2: And I, even in ministry, I realized that I got my identity by what I do.
3: És a szolgálatban azt vettem észre, hogy az alapján értékelem magam, ahogyan dolgozom.
2: And I think a lot of us as human beings, probably men in particular, get our identity from our work.
3: És úgy gondolom, hogy emberekként, különösen a férfiak hajlamosak arra, hogy a munkánk alapján ítéljük meg magunkat.
2: And I saw busyness as a status symbol.
3: És úgy láttam az elfoglaltságot, mint egy státuszszimbólumot.
2: So if I could impress other people with how busy I was, I thought they would think better of me.
3: Úgy gondoltam, hogy ha az emberek látják azt, hogy milyen nagy mértékben mennyire elfoglalt vagyok, akkor többre fognak értékelni engem.
2: So on my refrigerator, on our refrigerator at home, I have a paper.
3: Az otthonunkban a hűtőszekrényen van egy papír.
2: And I've said on there that I've decided to give up busyness as a status symbol.
3: És erre felírtam, hogy feladom az elfoglaltságot, mint státuszszimbólumot.
2: My identity comes from the fact that I'm a son.
3: Mert az én identitásom abból a tényből jön, hogy fiú vagyok.
2: In fact, I'm a prince.
3: Sőt, egy herceg vagyok.
2: And I'm not trying to be corny or weird, but that's what the Bible says we are.
3: Nem akarok ezzel ilyen dicsekvőnek tűnni, vagy őrültnek, de ezt mondja a Biblia rólunk.
2: Let's read Ephesians 3.
3: Olvassuk el az Efezus 3-at.
2: Verse 14.
3: 14-es vers.
2: For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the goodness of God.
3: Efezus 3:14-19. Ezért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy lakozzon a Krisztus a hit általati szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és alapot véve, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
2: So each of us are a little bit like a tree.
3: Mindannyian egy kicsit olyanok vagyunk, mint egy
2: and
3: fa.
2: You can see the trunk and the branches and the leaves.
3: Láthatjátok a törzset, az ágakat és a leveleket.
2: But you don't see the roots.
3: De nem látjátok a gyökeret.
2: But the roots have to be able to draw nourishment in order for the tree to grow.
3: De a gyökérnek a feladata az, hogy felvegye a tápanyagokat annak érdekében, hogy a fa növekedni tudjon.
2: And Paul is praying that the Christians in the church would their roots would go deep into the love of God, so they because they need the love of God to strengthen them.
3: Pál arról beszél itt, hogy a keresztényeknek a gyökerüket Isten szeretetébe kell mélyen beleengedni, mert ez képes őket növeszteni.
2: So he wants us to know the love of God.
3: Azt akarja, hogy legyünk tisztában, ismerjük, tudjuk Isten szeretetét.
2: And apparently it has dimensions, high, wide, deep.
3: És különösen ismerjük ennek a mértékét, szélességét, magasságát, nagyságát.
2: And since God is infinite, you can spend an eternity exploring his love and never exhaust it.
3: És mivel Isten végtelen, ezért egy örökkévalóságot tölthetsz azzal, hogy Isten szeretetének a mértékét tanulmányozod, sose fogsz kimerülni vagy a végére jutni.
2: So I'm convinced that none of you know how much God loves you.
3: Meg vagyok arról győződve, hogy egyikötök sem tudja pontosan, hogy mennyire szeret Isten benneteket.
2: Some of you know more than others.
3: Vagytok, akik jobban tisztában vagytok ezzel, mint mások.
2: Most of us just know a little bit.
3: De a legtöbben csak egy kicsit ismerünk ebből.
2: But he wants us to be filled with the fullness of God, and we have to be able to draw that from his love.
3: Azt akarja, hogy legyünk beteljesedve Istennel, és hogy az ő szeretetéből növekedjünk.
2: How many of you love God?
3: Hányan szeretitek Istent?
2: This is just to wake you up. Yeah, very good.
3: Csak azért is felébredjetek.
2: Did you know that God loved you before you loved him?
3: Tudjátok, hogy Isten előbb szeretett benneteket, mint hogy ti szerettétek őt?
2: When you were a miserable rebel with a bad attitude, he loved you.
3: Mikor egy rossz hozzáállású, nyomorult bűnös voltál, ő ma akkor is szeretett téged.
2: Maybe you were always a nice boy, but most of us weren't all the time.
3: Lehet, hogy egy jó fiú voltál, de ő akkor is mindig szeretett téged.
2: But he loved us before we did anything.
3: Ő előbb szeretett bennünket, mint hogy mi bármit tettünk volna.
2: So we never had to earn his love.
3: Soha nem kell semmit tennünk azért, hogy kiérdemeljük az ő szeretetét.
2: And yet we grow up assuming that we have to give certain behavior and do good things and then we're rewarded with love.
3: És mégis úgy növünk, úgy gondoljuk, hogy kell valamit tennünk azért, hogy a szeretetét kiérdemeljük.
2: But God loved us first before we love him.
3: De Isten előbb szeretett bennünket, először ő szeretett minket, mielőtt mi is szerettük volna őt.
2: So my theory is that the more I receive of the love of God, the more I can love him.
3: Az én teóriám az, hogy minél nagyobb mértéket fogadunk mi be Isten szeretetéből, annál jobban vagyunk képesek visszaszeretni őt.
2: And if I have trouble loving God with passion, it's simply because I've not yet experienced his love enough myself.
3: És ha problémám van azzal, hogy szenvedélyesen szeressem Istent, akkor valószínű még kevéssé értettem meg és keveset fogadtam el az ő szeretetéből.
2: So what happens when you have Christians all over the world that are sons of God but really haven't understood his love?
3: Mi történik akkor, amikor látod, hogy világszerte keresztények Isten fiaiként élnek és járnak, és mégsem értik igazán Istennek a szeretetét?
2: You end up with a very tiring Christianity.
3: Akkor végül egy nagyon fárasztó kereszténységgel fogsz találkozni.
2: It can be a very harsh Christianity.
3: Ez egy nagyon bántó, durva kereszténység lehet.
2: Because we still don't get the fullness of his love.
3: Mert még nem vettük át az ő szeretetének a teljességét.
2: So let's look at being an orphan, what that means.
3: Nézzük meg, mit jelent árvának lenni.
2: My mother's dad was driven away from his home when he was a teenager.
3: Az édesanyámnak az apukáját elzavarták otthonról, mikor tínédzser volt.
2: I think he was 14 or 15 and his father chased him away from home.
3: 14-15 éves lehetett, amikor az édesapja elkergette otthonról.
2: That's one way you can become an orphan.
3: Válhat valaki így is árvává.
2: You can choose to leave home.
3: Választhatsz, hogy otthon élj.
2: Or you can be thrown out of home.
3: Vagy pedig kidobnak otthonról.
2: Or your parents could die and you could lose your home.
3: Vagy pedig a szüleid meghalnak, és így veszíted el az otthonodat és szüleidet.
2: Anybody that's lost home.
3: De bárki, aki elveszti az otthonát,
2: becomes an orphan.
3: Árvává válik.
2: And so they live without family and without roots.
3: Család és gyökerek nélkül élnek.
2: Now the first orphan was Satan.
3: Az első árva a Sátán volt.
2: He was created by God, no doubt he was loved by God.
3: Isten teremtette őt és kétségkívül Isten szerette őt.
2: And I believe when he lost his home, he became the first orphan.
3: És hiszem, hogy Sátán, mikor elvesztette az otthonát, ő vált az első árvává.
2: And I believe that ever since then he was wanting everybody else to join him in orphan life.
3: És hiszem, hogy azóta is az az ő célja, hogy mindenkit magához csábítson, hogy osztozzanak vele az árva létben.
2: And I believe in each human being there's an orphan spirit that needs to be healed.
3: Úgy hiszem, hogy minden emberi személyben ott van egy árvasági szellem, aminek meg kell gyógyulnia.
2: It's not a spirit that you can just cast out and be delivered from.
3: Ez nem egy olyan szellem, amit csak úgy ki tudsz űzni, vagy meg tudsz hirtelen szabadítani belőle valakit.
2: But it's a mentality that we need to be freed from.
3: Hanem ez egy olyan gondolkodásmód, amiből meg kell szabadulnunk.
2: The love of God needs to heal that place in our heart.
3: Isten szeretetének kell, hogy meggyógyítsa a szívünkben ezt a helyet.
2: The orphan needs to find his or her way home.
3: Az árvának meg kell találnia a hazafelé vezető utat.
2: So a home is not a building.
3: Tudjátok, az otthon az nem egy épület.
2: The house is not the home. The home really is the family, the place of belonging.
3: A ház az nem az épület, hanem egy család, ahova tartozol.
2: It's a place of warmth and security.
3: A melegségnek és a biztonságnak a helye.
2: There's provision.
3: Ahol gondoskodásban részesülsz.
2: Guidance.
3: Vezetést kapsz.
2: Joy and peace.
3: Örömnek és békességnek a helye.
2: It's an abundant life.
3: És a túláradó életnek a helye.
2: But when a person is an orphan, they don't have access to those things.
3: Az árváknak nincsen hozzáférésük ezekhez a dolgokhoz.
2: An orphan has nowhere to go to find those things, and so they have to learn, they take care of themselves.
3: Az árvák nem férnek hozzá ezekhez a dolgokhoz, és ezért maguknak kell gondoskodni magukról.
2: I believe that Lucifer's rebellion against God was basically him saying, I don't need or want a father.
3: Én hiszem azt, hogy Lucifernek az árvasága az ott kezdődött, amikor kinyilvánította azt, hogy ő egyedül akar magáról gondoskodni, és nincs szüksége atyára.
2: I refuse to be a son.
3: Megtagadta azt, hogy fiú legyen.
2: I will not be subject to anyone.
3: És nem leszek többé elszámoltatható senki felé.
2: I'm going to live life as an orphan.
3: Hanem úgy fogok élni, mint egy árva.
2: And so he chose to live independently of God.
3: Így azt választotta, hogy Istentől függetlenül él.
2: He lost his home in heaven.
3: Elveszítette mennyei otthonát.
2: And when he tempted Adam and Eve, the temptation was that they would live independently of God.
3: Amikor megkísértette Ádámot és Évát, akkor a kísértésnek a lényege az volt, hogy képesek élni Istentől függetlenül.
2: And when they stepped outside of his kingdom into independent living, they became an orphan.
3: És amikor kiléptek Isten királyságából, és beleléptek a független életbe, akkor árvákká váltak.
2: And a whole bunch of things changed.
3: És rengeteg dolog megváltozott körülöttük.
2: Of course, Jesus solves that by us getting a spirit of adoption.
3: Természetesen Jézus szolgáltat erre megoldást azáltal, hogy az örökbefogadás szellemét adja nekünk.
2: We come into God's family and he treats us like sons and daughters.
3: Visszavisz bennünket Isten családjába, és ő pedig fiaivá és lányaivá fogad bennünket.
2: But many of us would live like a son or a daughter who had a father with a huge bank account that we would have access to, but we don't access it.
3: Sokan úgy élünk, akik úgy gondolkodunk, hogy igen, van egy apukánk, akinek van egy elképesztően nagy bankszámlája, de nekünk nincsen hozzáférhetőségünk ehhez.
2: Or a father who deeply loves us, and yet we out of rejection still keep our distance from him.
3: Vagy van egy olyan apukánk, aki nagyon szeret bennünket, de mégis az elutasítottság miatt egy távolságot tartunk felé.
2: The first thing that Adam and Eve did when they sinned was that they became afraid of God, and they became full of shame.
3: Az első dolog, ami elkezdődött Ádámban és Évában, amikor bűnbe estek, hogy egyrészt féltek Istentől, másrészt pedig szégyelték magukat.
2: One of the things we were attempting to do in our school was to create a culture of honor, where everybody's honored.
3: Az a légkör, amit szeretnénk az iskolában tanítani vagy képviselni, az a tiszteletnek, megbecsülésnek a légköre.
2: Because in many ways the Christian church has adopted a culture of shame.
3: Mert sokfajta módon a keresztény gyülekezetek a magukévá tették a szégyennek a kultúráját vagy légkörét.
2: So if you do something wrong, we shame you in hopes that you never do that again.
3: Ha valamit rosszul csinálsz, akkor megszégyenítünk téged, hogy többet ne csinálj olyat.
2: And that probably comes from the fact that we all still feel shame, and so that's all we know how to give to others.
3: Valóban valószínűleg az lett ennek az oka, hogy mindannyian szégyenkezünk, amikor bűnt követünk el, és ezért próbáljuk ezt másokra is
2: rárakni. So in scriptures, God repeatedly says, I will never leave you or forsake you.
3: Az írásokban újra és újra mondja Isten azt, hogy soha nem hagylak el téged,
2: so why does
3: és nem feledkezem el rólad.
2: Why does he repeat that so often in the Bible?
3: Vajon miért ismétli ő ezt ilyen gyakran a Bibliában?
2: It's because he knows that we think he's abandoned us.
3: Mert tudja, hogy úgy gondolkodunk, hogy elhagyott bennünket, elárult minket.
2: I find among Christians all over the world that one of the most frustrating things they have is the feeling that they can't hear God or they can't draw close to him.
3: Világszerte tapasztalom azt keresztények között, hogy sokan úgy érzik, hogy távol van Isten tőlük, és nem is tudnak közelébe kerülni, nem hallják őt.
2: It's the orphan spirit.
3: Ez az árvaság szelleme.
2: Even especially when we go through a difficult time, we think God must be angry with us or he's distant and far away.
3: Különösen mikor nehéz időszakokon megyünk át, akkor úgy gondoljuk, hogy Isten elhagyott minket, eltávolodott tőlünk, messze van tőlünk.
2: And he's saying, I will never ever leave you or forsake you.
3: És ő valóban valószínűleg az lett ennek az oka, hogy mindannyian szégyenkezünk, amikor bűnt követünk el, és ezért próbáljuk ezt másokra is így rárakni.
2: In scriptures God repeatedly says, I will never leave you or forsake you.
3: Az írásokban újra és újra mondja Isten azt, hogy soha nem hagylak el téged.
2: So why does
3: és nem feledkezem el rólad.
2: Why does he repeat that so often in the Bible?
3: Vajon miért ismétli ő ezt ilyen gyakran a Bibliában?
2: It's because he knows that we think he's abandoned us.
3: Mert tudja, hogy úgy gondolkodunk, hogy elhagyott bennünket, elárult minket.
2: I find among Christians all over the world that one of the most frustrating things they have is the feeling that they can't hear God or they can't draw close to him.
3: Világszerte tapasztalom azt keresztények között, hogy sokan úgy érzik, hogy távol van Isten tőlük, és nem is tudnak közelébe kerülni, nem hallják őt.
2: It's the orphan spirit.
3: Ez az árvaság szelleme.
2: Even especially when we go through a difficult time, we think God must be angry with us or he's distant and far away.
3: Különösen mikor nehéz időszakokon megyünk át, akkor úgy gondoljuk, hogy Isten elhagyott minket, eltávolodott tőlünk, messze van tőlünk.
2: And he's saying, I will never ever leave you or forsake you.

0: Mert tudja, hogy úgy gondolkodunk, hogy elhagyott bennünket, elárult minket.
1: I find among Christians all over the world that one of the most frustrating things they have is the feeling that they can't hear God or they can't draw close to him.
0: Világszerte tapasztalom azt keresztények között, hogy sokan úgy érzik, hogy távol van Isten tőlük, és nem is tudnak közelébe kerülni, nem hallják őt.
1: It's the orphan spirit.
0: Ez az árvaság szelleme.
1: Even especially when we go through a difficult time, we think God must be angry with us or he's distant and far away.
0: Különösen mikor nehéz időszakokon megyünk át, akkor úgy gondoljuk, hogy Isten elhagyott minket, eltávolodott tőlünk, messze van tőlünk.
1: And he's saying I will never ever leave you or forsake you.
0: És ő pedig újra és újra azt mondja, hogy soha nem hagylak el téged, és nem feledkezem el rólad.
1: It dawned on me one time that the talk that Jesus gave his disciples right before he died was about his love.
0: Az egyik olyan dolog, amit Jézus mondott, mielőtt meghalt volna a tanítványainak, az a szeretetről szólt.
1: So it's several chapters long, but it refers a lot to love.
0: Ez több fejezeten keresztül van leírva, de döntően szeretetről szól.
1: And in John 14, verse 18, he says, I will not leave you as orphans, I will come to you.
0: A János 14:18-ban azt mondja, hogy nem hagylak titeket árvákul, eljövök hozzátok.
1: I think he knew he was going to be crucified.
0: Hiszem, hogy ő tisztában volt azzal, hogy keresztre fogják feszíteni.
1: He wanted them to know, I'm not going to leave you. I'm not going to abandon you.
0: Azt akarta, hogy tudják a tanítványai, hogy nem hagyja el őket.
1: Like a father leaving his children.
0: Mint egy apa, aki elhagyja a gyerekeit.
1: And then he says, I will come to you.
0: Bocsánat. Aztán azt mondja, hogy eljövök hozzátok.
1: I think he was referring to the coming of the Holy Spirit.
0: És hiszem azt, hogy itt a Szent Szellem eljövetelére utalt Jézus.
1: One of the reasons that I stress so much that individual Christians have a relationship with the Holy Spirit is because the Holy Spirit is the one that gives us this spirit of adoption.
0: Azért nagyon fontos az, hogy a Szent Szelleme betöltekezzenek a keresztények, mert a Szent Szellem hozza el számunkra az örökbefogadásnak a szellemét.
1: And then he tells them that they should abide in his love.
0: Aztán azt mondja, hogy maradjatok meg az én szeretetemben.
1: And says that they can ask anything in his name so that their joy is full.
0: És azt mondja, hogy bármit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt, hogy az örömötök teljes legyen.
1: I want my children to be happy.
0: Én azt szeretném, azt akarom, hogy a gyerekeim boldogok legyenek.
1: I especially want my grandchildren to be happy.
0: Különösen akarom, hogy az unokáim boldogok legyenek.
1: He gets ice cream anytime he wants.
0: Bármikor kérhet tőlem fagyit, mindig fog kapni.
1: It's the father's heart that he wants the child to have what they need, and he wants them to be happy and their joy be full.
0: Az atyáknak, az apáknak az az akaratuk, hogy a gyerekeik megkapják, amit szeretnének, és az örömük teljes legyen.
1: And even though Jesus is enough, most Christians live as if there's never enough.
0: És bár Jézus elég, mégis nagyon sok keresztény úgy él, hogy soha nincs elégsége.
1: We've been given everything we need to succeed.
0: Mindent megkaptunk, amire szükségünk van, hogy sikeresek legyünk.
1: All the love and all the promises that we would want.
0: Minden szeretetet és minden ígéretet, amit csak akarunk.
1: And yet we struggle with doubt, believing that these things are actually true.
0: És mégis küzdködünk azzal, hogy elhiggyük azt, hogy mindezek igazak.
1: So if we are living like orphans, we're not even sure if everybody else loves us.
0: Hogyha árvákként élünk, akkor nehezen tudjuk elhinni, hogy bárki is szeret minket.
1: Because we have the deep feeling of being abandoned.
0: És egy elhagyottságnak a mély érzése van bennünk.
1: And orphans might run from one place to the other looking for their next meal, looking for the next love or friendship.
0: Az árvák hajlamosak ide-oda mászkálni, jönni-menni, hogy keressék a következő adag kajájukat, a következő baráti kapcsolatot, vagy bármi mást.
1: They have a hard time putting roots down.
0: És nehézséget okoz nekik, hogy bárhol is meggyökerezzenek.
1: And that's what he's talking about, that we would be rooted and grounded in God's love.
0: És erről beszélt ugye Pál, amit említettünk, hogy Isten szeretetébe bele kell gyökereznünk.
1: Sometimes someone who is living like an orphan, if they get close to love, it actually frightens them.
0: Igazából, hogyha valaki ilyen árvaság szellemével él, és

0: és szeretetet tapasztal, az megijeszti.
1: And the Father and Jesus, they just say, we will never leave you, you will never be alone.
0: Az Atya és Jézus azt mondják, hogy soha nem hagyunk el téged.
1: The Holy Spirit was given to us to be our guide and our comfort.
0: A Szent Szellem azért jött el, hogy vezessen minket és megelégítsen minket.
1: Last summer I was with a leader from the Chinese church.
0: A múlt nyáron együtt voltam egy vezetővel kínai gyülekezetből.
1: He's responsible for over a million Christians.
0: Több mint 1 millió keresztény fölött rendelkezik ő felelősséggel.
1: The growth of Christianity in China is mind-boggling.
0: A Kínában a kereszténység növekedésének üteme az egészen elképesztő.
1: He told me that he thinks many churches operate are a lot like an orphanage.
0: Ő mondta nekem, hogy sok gyülekezet úgy működik, mint hogyha egy árvaház lenne.
1: All the orphans come in and sit down.
0: Az összes árva összejön, leülnek.
1: They get their meal.
0: Együtt étkeznek.
1: Their basic needs are met.
0: Az alap szükségleteik be vannak töltve.
1: And we shake hands and go home.
0: Aztán pedig kezet ráznak és hazamennek.
1: And he was making the case that the church needs to be family where we know we belong.
0: És arra jutottak, hogy a gyülekezetnek egy családdá kell válnia, hogy tudják, hogy hova tartoznak.
1: Orphans often have trouble embracing vulnerability.
0: Az árváknak nehézséget jelent, hogy magukévá tegyék a sebezhetőséget.
1: They have to act tough.
0: Keményeknek kell látszaniuk.
1: Even if inside they're afraid and they're not sure if they're loved.
0: Még ha belül félnek is, és bizonytalanok abban, hogy szeretik őket,
1: they learn to perform in a way to convince others that they're really tough.
0: Megtanulják megjátszani azt mások előtt, hogy ők valóban kemények.
1: We're afraid to let other people know what we're really like because we're convinced if they found that out, they wouldn't like us anymore.
0: Emögött az a félelem van, hogy attól félünk, hogyha mások megismernek bennünket, hogy valójában milyenek vannak, akkor többé már nem fognak szeretni.
1: Orphans generally distrust authority.
0: Az árvák általában félnek a hatalomtól.
1: Because they see authority as a source of pain.
0: Mert úgy tekintenek a hatalomra, mint a fájdalom forrására.
1: Or potential pain.
0: Vagy a lehetséges fájdalom forrására.
1: In the past I've been hurt by this, and so I have to be very careful because it could happen again.
0: Mert a múltban sérülést kaptam ilyen személytől, vagy ilyen módon, és ezért vigyáznom kell arra, hogy ez nehogy újra előforduljon.
1: But a son or a daughter that's loved will be secure, and they will see authority as a source of life and good.
0: De egy szeretett fiú vagy szeretett lány az úgy fog tekinteni a hatalomra, mint a szeretetnek és gondoskodásának a pozitív forrására.
1: And an orphan will never know who's going to provide for him.
0: Egy árva nem tudja, hogy ki fog gondoskodni róla.
1: Not sure where they'll get their next meal.
0: Bizonytalan abban, hogy vajon következő alkalommal lesz-e mit ennie.
1: If they get a meal, they eat it all immediately.
0: És hogyha hozzájut egy adag kajához, azt azonnal megeszi.
1: Not sure when they're going to have another one.
0: Mert nem tudja, hogy mikor fog kapni legközelebben.
1: And there's no rest and security in the fact that there'll always be enough.
0: És ezért nincsen egy megnyugvásuk és békességük abban, hogy mindig lesz elég.
1: Another thing on my refrigerator says this.
0: Egy másik felirat a hűtőnk oldalán ezt mondja.
1: I give up scarcity as a way of life.
0: Feladom az aggodalmas kodást, mint életmódot.
1: Because God promises to take care of us.
0: Mert Isten megígérte, hogy gondoskodik rólunk.
1: I don't need to live in fear that things are scarce.
0: Nem kell attól félnem, hogy szükségben leszek.
1: Jesus said, "Peace I give to you."
0: Jézus azt mondja, hogy békességet adok nektek.
1: Don't allow your heart to be troubled.
0: Ne engedjétek meg a szíveteknek, hogy féljen.
1: Don't let it be afraid.
0: Ne féljetek.
1: We don't have to live in a constant feeling of scarcity.
0: Nem kell úgy élnünk, hogy rettegünk, hogy félünk.
1: So if we're a son or a daughter in the king's family, there's always enough.
0: Hogyha a király családjához tartozó fiak és lányok vagyunk, akkor mindig lesz elég mindenből.
1: And we live in abundance.
0: És egy túláradó életet tudunk élni.
1: We don't have to compete with the other orphans. I'm sorry. We don't have to compete with the other orphans.
0: Nem kell versenyeznünk a többi árvával.
1: Because we're all sons and daughters.
0: Mert mindannyian fiak és lányok vagyunk.
1: You know, even Christians sometimes are competitive.
0: Tudjátok, még a keresztények között is láthatjuk néha, hogy versengenek egymással.
1: Even pastors.
0: Még a pásztorok is.
1: And we don't see each other as workers in the same field, we see each other as competitors.
0: Nem úgy tekintünk egymásra, mint munkatársakra, akik ugyanazon a területen dolgozunk, hanem verseny, vetélytársakként tekintünk egymásra.
1: Because if you get more, that means there's less for me.
0: Az az érzés van bennünk, hogy ha neked több jut, akkor nekem kevesebb marad.
1: If you get more praise and compliments from people, that means they like them better than you like me, because there's not enough of praise and compliments.
0: Hogyha te dicséretet kapsz az emberektől és forrásokat, akkor úgy gondoljuk, hogy nekem abból az szükséget fog okozni, és nekem kevesebb lesz ettől.
1: And because we believe that these things are limited, we are always scrapping for crumbs.
0: És mert úgy gondoljuk, hogy a források és a lehetőségek végesek, ezért aztán ilyen morzsaszedegetéssel fogunk foglalkozni.
1: Sometimes the reason we hurt each other is simply because we still have this orphan wound inside.
0: Időnként azért okozunk sérüléseket egymásnak, mert ezek az árvaságból fakadó sebek vannak bennünk.
1: You maybe have heard this said, but hurt people hurt people.
0: Talán hallottátok már ezt a mondást, hogy a sérült emberek okoznak sérüléseket másoknak.
1: So if we're wounded and we don't know love, we wound other people and withhold love from them.
0: Hogyha mi megsérülünk és nem élünk át szeretetet, akkor mi is meg fogunk sérteni másokat és nem szeretettel fogunk viselkedni feléjük.
1: So we should change our behavior, but the real change comes when we receive the Father's love.
0: Meg kéne változtatnunk a viselkedésünket, de igazából úgy tudunk megváltozni, hogyha az Atyának a szeretetét elfogadjuk.
1: And we find our way home.
0: És megtaláljuk a hazavezető utat.
1: And I had a dream years ago of I was in a storm, but I found my way to my father's house.
0: Évekkel ezelőtt volt egy álmom, hogy egy viharban éjszaka eltévedtem, és aztán végül megtaláltam az utat ott az édesapám házába.
1: So I want all of you to find your identity in who you really are, and that is sons and daughters of God.
0: Azt szeretném, hogyha mindannyian megtalálnátok ezt az identitásotokat, hogy Istennek a fiai és lányai vagytok.
1: Not in what you do or not in how much money you have.
0: Nem abban, hogy mennyit tesztek, és nem abban, hogy mennyi pénzetek van.
1: I've met very talented, very successful people that are still trying to earn it, because it's never enough.
0: Találkoztam olyan emberekkel, akik rendkívül tehetségesek voltak, vagy nagyon vagyonosak, és mégsem elégedtek meg, soha nem volt nekik elég.
1: So we can have a faulty identity system.
0: Előfordul az, hogy egy sérült önazonossági rendszerünk van.
1: So it's possible that all of us here today know God as our Father, but still have some parts of our heart that lives like an orphan.
0: Lehetséges az, hogy akik itt vagyunk ma, tudjuk és tisztában vagyunk vele, hogy Isten a mi atyánk, és mégis vannak az életünknek olyan területei, ahol mégis árvákként élünk.
1: But each of you has an inheritance that just needs to be unlocked.
0: Mindannyiotoknak van egy örökségetek, amit ki kell nyitni.
1: It's like God's bank account for you that you just have to learn how to access.
0: Ez olyan például, mint Istennek a bankszámlája, amit meg kell tanulnunk, hogy tudunk hozzáférni.
1: One thing that keeps us from receiving the Father's love is when we have been hurt by other people.
0: Az egyik oka lehet annak, hogy nem tudjuk átélni Isten szeretetét a más emberek által kapott sebek.
1: So if I want to receive more of the love of God, I usually have to forgive those who've hurt me.
0: Hogyha Isten szeretetéből többet szeretnék megragadni, akkor ennek feltétele az, hogy megbocsássak azoknak, akik bántottak, megsértettek engem.
1: Could be from a parent.
0: Lehet ez egy szülő is.
1: Or a leader.
0: Vagy vezető.
1: Someone else in our family, someone else in the church.
0: Vagy valaki más családtag, vagy más gyülekezeti testvér.
1: You know, when you're hurt, you feel like you might be the only one that experiences this deep pain.
0: Tudod, amikor nehéz helyzetben vagy, akkor úgy érezheted, hogy senki más nem érzi rajtad ezt a mély fájdalmat.
1: But the whole the whole race is hurt.
0: De ez az egész testnek sérülést okoz ilyenkor.
1: Jesus said it is impossible that no offenses should come.
0: Jézus azt mondta, hogy az nem lehetséges, hogy sértések, botránkozások ne essenek vagy ne történjenek.
1: Even the best of parents, the children can still misinterpret something they do or say and they can be hurt.
0: A legjobb szülők mellett is előfordul az, hogy a gyerekek félreértenek dolgokat, és úgy interpretálják, hogy bántást élnek át a szüleiktől.
1: Even the best friends that we have that love us the most, actually they can hurt us the most.
0: Még baráti kapcsolatokban is, a legjobb barátságokban is előfordulnak félreértések, és ilyenkor a legnagyobb sérüléseket tudják okozni egymásnak.
1: If I walked out there and somebody called me a bad name, I wouldn't really care.
0: Hogyha kimegyek és valaki valami rosszat mond rólam, egy ismeretlen ember, azzal nem nagyon törődöm.
1: If Polly called me that name, I would cry for weeks.
0: De hogyha Polly valami rossz dolgot mond rólam, akkor amiatt hetekig sírni fogok. You know,
1: the people that we love the most are the ones that can hurt us the most.
0: Azok az emberek, akiket a legjobban szeretünk, azok tudnak leginkább megbántani.
1: The only way out of personal hurt is to forgive.
0: És ez egyetlen módja annak, hogy túl tudjunk lépni ezeken a sérüléseken a megbocsátás.
1: They say that time heals all wounds, don't believe it.
0: Mondanak olyat az emberek, hogy az idő meggyógyítja a sebeket, ezt ne higgyétek el.
1: We have to forgive.
0: Meg kell bocsátanunk.
1: You know, the Bible says if your brother sins against you,
0: tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy ha a testvéred vétkezett ellened,
1: even seven times a day, we have to forgive him.
0: Még naponta hétszer, akkor is meg kell bocsátanunk neki.
1: And one place it says 70 times 7.
0: És egy helyen azt mondja, hogy 70-szer
1: 7-szer. 490 times.
0: 140 esetben.
1: It's a little absurd.
0: 190. Pláne.
1: Yeah, okay. The numbers are always the hardest part, I understand. Sorry about that. Okay. Alan always used numbers. Did you ever translate for Alan? But Alan tells this story... You know, I lived on a farm, and if I come into the house with muddy shoes,
0: tudjátok, én egy farmon éltem, és hogyha bementem a házba a sáros csizmába,
1: Cheryl's just cleaned the kitchen floor,
0: akkor Cheryl utána azonnal feltörölte a konyha padlóját,
1: and I tracked the mud across the kitchen,
0: és aztán én jöttem a sáros csizmáimmal keresztül a konyhán.
1: If I repent and say I'm sorry, according to the Bible, she has to forgive me.
0: Akkor, hogyha azt mondtam neki, hogy bocsáss meg nekem, akkor a Biblia szerint meg kell bocsátania.
1: Up to 490 times a day.
0: Naponta 449 esetben.
1: That's a ridiculous illustration.
0: Ez egy ilyen vicces illusztráció.
1: There is no other way.
0: De nincs más módja.
1: Even if we are hurt again and again and again, we have to forgive.
0: Még ha újra és újra és újra megsérülünk, sértést kapunk, akkor is meg kell bocsátani.
1: Otherwise we become a prisoner.
0: Máskülönben börtönbe kerülünk.
1: All these hurts accumulate and they're like a log jam that keep the love of God flowing into our heart.
0: Ezek az újabb sérülések, ha nem bocsátunk meg, akkor a gátjai lehetnek annak, hogy Isten szeretet elérjen minket.
1: I'm sure you're like me that you've had some times where you've been deeply hurt.
0: Biztos vagyok benne, hogy mindannyiótoknak az életében voltak olyan szituációk, amik mély sebeket okoztak.
1: And when the hurt from someone else surfaces, I can't even feel God's love at that point.
0: És hogyha egy ilyen sérülést kapok, akkor Istennek a szeretetét nem érzékelem.
1: I have to forgive.
0: Meg kell bocsátanom.
1: And David says, if it was an enemy insulting me, I could endure it.
0: Dávid azt mondja, hogy ha egy ellenség sért meg engem, akkor azt elviselem.
1: But you're my close friend in whom I once enjoyed sweet fellowship.
0: De te közeli barátom, akivel közösségben vagyok, vagy voltam.
1: What he's saying is I cared about you and you hurt me.
0: Azt mondja itt, hogy én gondoskodtam rólad, gondom volt rád, és te meg megbántottál engem.
1: I'm going to finish in a minute and I'm going to pray for you.
0: Befejezem rövidesen, és imádkozni fogok értetek.
1: But I grew up in a culture that would never acknowledge when we were hurt.
0: Egy olyan kultúrában nőttem fel, ahol soha nem ismerték azt el, hogyha sérülést kaptak.
1: If you hurt me, I would say, oh, that's nothing, and I would act like I'm not hurt.
0: hogyha megsértettél, akkor azt mondtam, hogy jó, ez semmi, és úgy tettem, mint hogyha nem sérte, nem kaptam volna sérülést.
1: That's a lie.
0: Ez egy hazugság.
1: And I can't really deal with it until I admit that I've been hurt.
0: És nem is tudtam megszabadulni ettől egészen addig, amíg be nem vallottam, hogy megsérültem.
1: I think sometimes we need at least need to admit it to ourselves that we had our feelings hurt.
0: Időnként magunknak is be kell vallanunk, hogy sértést szenvedtünk el.
1: Sometimes we have to admit it to our spouse or someone else in the church. You know, when you did that, it really hurt me.
0: Időnként be kell vallanunk a házastársunknak is, vagy gyülekezetben a testvérünknek, meg kell mondanunk, hogy ekkor meg akkor ezzel meg azzal megbántottál.
1: We can't deny the offense.
0: Nem tagadhatjuk le a sérülést.
1: But Jesus says the Spirit of the Lord is upon me to bind up broken hearts.
0: Jézus azt mondja, hogy az Úrnak a szelleme van rajtam, hogy meggyógyítsam a megtört szíveket.
1: This is actually what we can do for others as well.
0: Ez az igazán, amit másokkal is mi megtehetünk.
1: And I think we need to forgive.
0: És hiszem, hogy meg kell bocsátanunk.
1: And Siri's talking to me. That's weird. She just started talking.
0: Elkezdett beszélni az iPad.
1: Well, have to talk to Mark Zuckerberg or somebody about what this is doing.
0: Ez biztos Zuckerberg volt.
1: I want to lead you in a couple prayers.
0: Vezetni foglak benneteket egy imában.
1: I want to lead you, I'm just going to call you to forgive anybody that hurt you.
0: Arra hívlak benneteket, hogy bocsássatok meg bárkinek, aki megbántott benneteket.
1: And then I'm going to transfer the pain to Jesus.
0: Aztán pedig át fogom helyezni a fájdalmatokat Jézusra.
1: The Bible says that he bore our pain.
0: Biblia azt mondja, hogy ő hordozta a mi bűneinket, a mi fájdalmainkat.
1: And that he will restore our soul.
0: És ő a lelkünknek a helyreállítója.
1: And then I want to pray for healing of the orphan spirit.
0: Aztán fogok imádkozni az árvaság szellemének a gyógyulásáért.
1: And I want to pray for you to experience the Father's love.
0: És fogok imádkozni azért, hogy fogadjátok az Atyának a szeretetét.
1: I really believe that if we get to the point where we can experience the Father's love more, it'll change our lives.
0: Valóban hiszem azt, hogy ha eljutunk arra a pontra, hogy egy nagyobb mértékben éljük át és tapasztaljuk meg az Atyának a szeretetét, az megváltoztatja az életünket.
1: Is that okay if I do that?
0: Rendben van ez, hogyha ezt tesszük.
1: Maybe you should just stand and just let me pray for you for a minute.
0: Lehet, hogy talán fel kéne állnotok, és akkor imádkozom értetek.
1: So just bow your head and close your eyes.
0: Hajtsátok meg a fejeteket, csukjátok be a szemeteket.
1: I think the first question is if there's somebody that's come to your mind that you feel you need to forgive.
0: Az első kérdés az, hogy eszedbe jut-e valaki, akinek meg kell bocsátanod.
1: None of us need to know who it is or what it's about.
0: Nem az a lényeg, hogy ki az, vagy hogy mit kell megbocsátani.
1: But I just want you to tell God that you choose to forgive the person.
0: Azt szeretném, hogyha elmondanád Istennek, hogy úgy döntesz, hogy megbocsátasz annak a személynek.
1: You may not feel the forgiveness, but you need to choose to forgive.
0: Lehet, hogy nem érzed a megbocsátást, de neked úgy kell döntened, hogy megbocsátasz.
1: So Father, we forgive those who have hurt us.
0: Atyánk, hálát adunk neked, megbocsátunk azoknak, akik megbántottak minket.
1: We release them to you.
0: Felszabadítjuk őket és rád bízzuk őket.
1: Even if they have hurt us deeply.
0: Még ha mélyen megbántottak is.
1: We will allow you to sort that out.
0: Rád bízzuk azt, hogy ettől szabadíts meg minket.
1: But we want to release them.
0: Felszabadítjuk őket
1: and
0: most.
1: We bless them in Jesus' name.
0: És megáldjuk őket Jézus nevében.
1: If they've said something that has hurt us, we forgive them for that and we release them.
0: Ha valaki valami olyasmit mondott nekünk, amivel megbántott bennünket, megbocsátunk és elengedjük őket.
1: And so I, God, wherever there's pain in our hearts, we transfer this pain to Jesus who bore it on the cross.
0: És Istenünk, bármilyen területen is a szívünkben, ahol fájdalom van, ezt átadjuk most a te kezedbe, és Jézusra helyezzük, mert megvan írva, hogy ő a mi fájdalmainkat hordozta.
1: We take the pain that we have felt, and we give it to you.
0: Fogjuk azt a fájdalmat, amit éreztünk, és átadjuk neked.
1: We don't want it anymore.
0: Nem akarjuk ezt többé.
1: We've used it to justify anger.
0: Nem akarjuk ezt használni, hogy igazoljuk a haragunkat.
1: We've used the pain to make us critical.
0: És nem fogjuk arra használni a fájdalmat, hogy a kritizálásainkat igazolja.
1: We give it to you and we ask you to touch that part of us and heal us.
0: Hanem neked adjuk, Atyánk, és kérünk téged, hogy érintsd meg ezt a részünket és gyógyítsd meg.
1: And I ask you, Father, to heal the orphan spirit that's in us.
0: Kérlek téged, atyánk, hogy gyógyítsd meg azt az árva szellemet, ami bennünk van.
1: We forsake living in scarcity.
0: Elhagyjuk a szorongással való életet.
1: We want to break with the culture of shame.
0: Megtörjük a szégyennek a kultúráját.
1: We know that you love us, but we want to experience it.
0: Tudjuk, hogy szeretsz minket, de akarjuk ezt megtapasztalni is.
1: So I just ask you, God, that you would let each person that's here today know your love as a father.
0: Kérlek téged, Istenem, hogy minden ember számára, aki itt van ma, tedd lehetővé, hogy érzékelje a te atyai szeretetedet.
1: Help us to believe that.
0: Segíts minket, hogy ezt el tudjuk hinni.
1: Help us to experience that.
0: Segíts minket, hogy ezt megtapasztaljuk.
1: Deliver us from the thinking and the pain and all the things that kept us living as orphans.
0: Szabadíts meg minket minden olyan gondolattól, minden olyan fájdalomtól, ami abban a helyzetben tart minket, hogy árvákként élünk.
1: And I declare over each of you that God loves you lavishly.
0: Ki nyilvánítom, megvallom mindannyiótok fölött, hogy Isten túláradó módon szeret benneteket.
1: And as sons and daughters in his family, you have an inheritance that belongs to you.
0: És Isten családjának fiai és lányai vagytok, és olyan örökségetek van, ami hozzátok tartozik, a tiétek.
1: He's happy to have you represent him on the earth.
0: És ő, Isten, boldog, hogy ti képviselitek őt a földön.
1: He's proud of you.
0: Büszke rátok.
1: He trusts you.
0: Bízik bennetek.
1: Loves you more than you may know.
0: Jobban szeret benneteket, mint hogy elgondolnátok.
1: He will never leave you.
0: És soha nem fog elhagyni benneteket.
1: God, I just thank you that you are steadfast.
0: Istenem, hálát adok neked azért, and hogy te megbízható vagy.
1: I just pray that you would take the revelation of our sonship and daughterhood and let us walk that out in coming weeks and years.
0: És kérlek téged, Istenem, hogy add, hogy a fiúságot át tudjuk venni tőled, és ezzel járjuk tovább az utunkat.
1: Amen.
0: Amen.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Az előző héten megígértük a kedves hallgatóknak, hogy folytatjuk a tanulás-tanítás témában, és ott hagytuk abba, hogy lehet, hogy nagyon sok fiatal vagy gyermek azért nem leli örömét a tanulásban, mert nem tanulta meg, hogy mi az a tanulási stílus, ami az ő stílusa, és abban élvezné a tanulást. Na most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz erre, milyen vannak különböző tanulási stílusok? Hogy tudom megtalálni a saját stílusomat, vagy segíteni a gyermekemet, hogy a saját stílusát megtalálja?
2: Talán a rádió hallgatók közül vannak olyanok, akik már hallottak a szeretett nyelvekről, és akkor beszéltünk, hogy ahogy ez is a szeretett kifejezése, csak különböző nyelvjárást beszélünk. A tanulásban, tanításban is vannak ilyen stílusok, ami egyik diáknak jobban megy, vagy jobban preferált, vagy azt is mondhatnám, hogy a saját adottságaihoz jobban alkalmazkodik, vagy illeszkedik. És tanárként is érdekes helyzet, hogy hajlamosak vagyunk egy stílusban tanítani, amiben mi tanulunk, de nem biztos, hogy a diákok is ugyanúgy tanulnak. Van egy kedves professzor, akivel volt lehetőségem élőben is találkozni, Herovan Brummelen, Kanadából való professzor, és ő írta az Istennel az osztályteremben című könyvet, és ő hozza be ezt a képet, hogy ha mi csak egyféleképpen tanítunk, akkor lehet, hogy az osztálynak a kétharmad része unatkozik. Uh-huh. Hogyha mondjuk egy tanár csak ír a táblára, akkor lehet, hogy az osztálynak a kétharmada unatkozik az egész előadás alatt. Azt szokták mondani, hogy amit hallok, annak körülbelül egy előadásból a hallott dolgoknak az 5%-ára emlékezem.
1: De akkor ezt úgy érted, hogy a tanárnak, a tanítónak kell többféle stílust produkálni a 45 perc alatt?
2: Igen, erre is ki fogok térni, illetve a diáknak is több stílusban meg kell tanulnia, de erre mindjárt kitérek. Tehát, hogy 5%-ára emlékezünk annak, amit hallunk csak. Ha látom is, tehát vizualitás is kapcsolódik hozzá, akkor olyan 10%-ra fölmegy. Hogyha valami aktivitást is kivált belőlem, akkor lehet, hogy 40-50%-ra is. De a legdurvább az, hogy arra emlékszem legjobban, amit úgy hívnak, hogy tanítva tanulás, amit másoknak megtanítok, abból, amit én megtanultam, ott 95%-os a hatékonyság. És a társas tanulás, amit említettem, hogy Bender József, aki az örömmel tanulni, és a humanisztikus kooperatív technikákat először kezdte bevezetni, és a kooperatív tanítási módszert annak egy ilyen magyarországi professzor atya, az oktatás területén nagyon sokat tett ezért a dolog, ilyen több mint 40 éves a módszertana, és most kezdjük újra felismerni pedagógusok, hogy nem ugyanaz a gyerekanyag, és nem ugyanúgy működik minden, mint ahogy eddig, és nem minden helyzetben elég az, hogy előveszem a tavalyi óravázlatot, és újra leadom. Finországban volt egy érdekes kérdés, hogy az egyik pedagógus mondta azt, hogy a legfontosabb tantárgy az a finn nyelvnek a tanítása, a másik mondta, hogy a történelemnek a tanítása a legfontosabb tantárgy, a harmadik mondta, hogy a matematika. És az igazgató odaállt mind a háromhoz, és azt mondta, hogy kedves kolléga, téved. Ebben az iskolában nem a finn nyelvnek a tanítása a legfontosabb. Nem is a matematikájé, és nem is a történelemé. A pedagógusok így hátrahőköltek, és azt kérdezték, hogy akkor micsoda. Ebben a legfontosabb, ebben az iskolában az adott életkorú gyerek tanítása. Nem egy tantárgy tanítása, hanem a gyermek életkori sajátosságának megfelelő tanítása. És ezt olyan személy mondta nekem, Juka Sinem, aki maga a Global Prize díjas pedagógus, ez a pedagógus Oscarnak megfelelő kategória, és volt lehetőségem ilyen személynek a tanóráját hallgatni.
1: Amikor kint jártál Finnországban, és tanulmányozhattad azt esetleg, hogy az ottani a finn oktatás ügyet, az oktatás politikát évtizedek évtizedek óta dicsérjük. Rengeteget hallottunk már szerintem a finn oktatáspolitikáról, hogy mennyire gyakorlatias, hogy mennyire figyel az esélyegyenlőségre. Mi az, amit kiemelnél?
2: Ha egy szóba kéne meghatároznom a finn oktatás lényegét, akkor én azt szót használnám, hogy életre, valóságra való nevelés.
1: Hát ez az életre nevelés, és, amit szoktunk
2: mondani. Igen, és hogy nem az érdekli, hogy múltban mi volt, hogyan csináltuk, hanem a legújabb technológiát már hogyan tudják a gyerekek már az iskolában alkalmazni. Tehát például egy egyszerű példát mondok, hogy ott az, hogy van egy 3D-s nyomtató, nem azt jelenti, hogy a tanár elzárja a 3D-s nyomtatót, és senki nem fér hozzá, csak a tanár, hanem mindenkit megtanítanak, hogyan kell a 3D-s nyomtatót használni, és minden projektben használják a 3D-s nyomtatót. Tehát az egyik a díjakat készíti belőle, hogy serleget nyomtat belőle, a másik az megtervezi, mert ő nagyon jó a tervezésben, a harmadik a grafikában megrajzolja, hogy milyen legyen az a serleg, és összedolgoznak. Ami érdekes volt látni, hogy sokkal inkább az együttműködésre építik az oktatást, nem pedig az egyéni teljesítményre, és a finn társadalomban, tehát a bizalom, mint kultúra, a sokkal erősebb. Egy tanár nem azt mondja, hogy a gyerek úgyis puskázni fog, hanem azt mondja a tanár, hogy vajon mi az a szükséglet, vagy az a hiány, vagy akár az ő oktatási hiányossága, hogy ez a diák arra kényszerül, hogy puskázzon. Mennyivel más ez a szemléletmód. Vagy Juka Sinem, akit az előbb említettem, egy matek órát láttunk nála, és kihívta az osztályból 3 vagy 4 tanulót. És azt kérte, hogy választatok magatok közül a feladatra 4 tanulót. És elmondta, hogy a feladat az lesz, hogy olyat választatok, aki ismeri az osztályt, olyat választatok, aki jól tud számolni, olyat választatok, aki sportos, jól tud futni, és olyat választatok, akinek megfelelő a szociális érzékenysége. Tehát kiválasztották a 4 szemét, és azt mondta, hogy itt van 10 euró, aminek a 85%-át lehet felhasználni, plusz-minusz 5%, tehát abba férjen bele a költés. Hozzatok chipset, kekszet, bármit az osztálynak, de 10 percen belül vissza kell érnetek. És ide kell hoznatok a számlát, és ha látom a számlát, és 10 percen belül visszaértetek, és megfelel minden paraméter, és egyétek figyelembe, hogy ki milyen allergiával van az osztályban, tehát hogyha valaki mogyoró allergiás, akkor nem hozhatok mogyoros dolgot. És azt mondta, vissza kell hozni a blokkot, és akkor van teljesítve a feladat. 4 fiatal kiment a közeli közértbe, szaladtak, ahogy csak tudtak, visszaértek, hozták az általuk vett édességeket, és mondta a Juka, hogy ha nem jót hoztok, akkor ő fogja megenni az egészet, és jót választottak, nem volt allergén senki az osztályban, időre visszaértek, csak elfelejtették elkérni a blokkot. És utána ennyit kérdezett tőlünk, hogy, és mondta, hogy hát akkor most ő kénytelen lesz megenni ezt az édességet, és kérdezte a gyerekeket, hogy mi volt ennek a tanulsága. És erre azt mondták, arra, hogy nem elég az utasítás részleteire odafigyelni, hanem minden pontosan tudni kell. A másik, hogy el kellett volna kérni a blokkot. Tehát, hogy kinek mi a szokása, és a blokkot az általában eldobják a fiatalok, és nem kérték el, és mivel nem volt ott a blokk, ezért nem tudták megvalósítani a feladatot, és ennyit kérdezett Juka, hogy szerintetek mit tanultak ebből a mateka órából? És azt mondtuk, hogy rengeteg sokat, még mi is. Hogy megbízott a gyerekekbe, hogy azok meg fogják oldani a feladatot a lehető legjobban, és még hogy az osztály közösségre is odafigyelnek, hogy ne hozzanak olyat, amit mondjuk valaki nem ehet. Ez mindenképpen a finn oktatás egyik érdekessége. A kérdésre meg visszatérve, hogy hogyan tanuljuk meg a stílusokat, szerintem ez egy külön adás lesz.
1: Igen, elbarangoltunk Finnország felé, de rendkívül tanulságosak voltak ezek a történetek, akkor a tanulási stílusokkal folytatjuk a következő adásunkban. Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

있을 때 만난 일이다.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: A következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat harmadik része következik, melyben Ellen Vincent tanít.
3: Áldott legyen az Úr!
4: I'm really happy, first of all, I must tell you this, I'm really happy to be with you.
3: Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, hogy mondjam ezt el elsőként.
4: And it's wonderful to see all you people come.
3: Csodálatos látni, milyen sokan eljöttetek.
4: And now, are you ready to learn something new?
3: Készek vagytok valami újat tanulni?
4: Now, Alan has begun with a wonderful session.
3: Alan egy csodálatos tanítással kezdte.
4: Now, with this second session,
3: ezen a második tanításon,
4: I wish to lay a foundation for the things that I am going to share with you.
3: Szeretném lefektetni az alapjait annak, amit én fogok elmondani nektek.
4: And so I'm going to be speaking out some principles here.
3: Tehát néhány alapelvet fogok elmondani.
4: Now, I will be beginning on page 32 in your notes.
3: A jegyzetetek 32. oldalán fogom kezdeni.
4: Now let us pray.
3: Imádkozzunk.
4: Father, we come to you.
3: Atyám, hozzád jövünk.
4: And we're asking you, Lord, to open our hearts to your spirit.
3: És kérjük, Uram, hogy nyisd ki a szellemünket, a szellemet előtt.
4: Father, we recognize the days in which we live.
3: Atyám, tudjuk, milyen napokban élünk.
4: These are the end times.
3: Ezek az utolsó idők.
4: These are the times you're doing new things in the earth.
3: Ezek a napok, amikor új dolgokat cselekszel a földön.
4: Father, we are ready to change.
3: És atyám, készek vagyunk változni.
4: We are ready for transition.
3: Készek vagyunk az átmenetre.
4: And Lord, we ask you.
3: És Uram, kérünk téged.
4: Even when we think we know.
3: Hogy még akkor is, ha azt gondoljuk, hogy tudunk valamit.
4: Lord God, give us teachable spirits.
3: Urunk Istenünk, adj nekünk tanítható szellemet.
4: We ask you in Jesus' name.
3: Jézus nevében kérjük ezt.
4: And everybody said,
3: mindenki,
4: Amen.
3: Amen.
4: Hallelujah. Come on then. Let's look at this.
3: Akkor nézzük hát.
4: In page 32.
3: A 32. oldalon.
4: Now, I'm going to begin at the beginning as if Alan had not even spoken. Okay?
3: Tehát a legelején kezdem, mintha még meg sem szólaltam volna.
4: Because this is my beginning. Okay?
3: Mert ez az én kezdetem.
4: So this is like two rivers running next to each other.
3: Tehát ez olyan, mint hogy a párhuzamosan két folyó folyna egymás mellett.
4: Okay, now you can see in your notes there.
3: Ott látjátok a jegyzetben.
4: There are 227 references to mother in the Bible.
3: Hogy a Bibliában 227 helyen van szó anyákról.
4: Now usually those references.
3: Általában ezek az igehelyek
4: talking about mothers in a natural way.
3: A fizikai anyákról beszélnek.
4: Now there are 826 references to father.
3: 826 ige szól az apákról.
4: Now most of those are speaking about fathers in a natural way.
3: És ezek zöme is a fizikai apákról beszél.
4: Now, I just want you to understand.
3: Szeretném, ha megértenétek.
4: Now, the Bible talks about ordinary people in ordinary life.
3: Hogy az ember, a Biblia hétköznapi emberekről beszél, akik hétköznapi életeket éltek. Férfiakról és nőkről, gyerekekről.
4: And boys and girls.
3: Lányokról, fiúkról.
4: And it talks about fathers and mothers.
3: És atyák, apákról, anyákról.
4: But more often the Bible refers to the fathers than the mothers.
3: De a Biblia többször beszél apákról, mint anyákról.
4: Now the fathers wouldn't be there without mothers. They don't mention that fact. Actually Paul does mention it in one place in Corinthians. And so men and women are equally important. I hope you agree.
3: Remélem, hogy egyetértetek velem abban, hogy a férfiak és nők egyformán fontosak.
4: Gentlemen.
3: Uraim,
4: you would not be here without having a mother.
3: Nem lennének itt, ha nem lett volna anyjuk.
4: And none of us would be here without having a father.
3: És egyikünk sem lenne itt, ha nem lett volna apja.
4: We are equally important in God's sight.
3: Isten szemében egyformán vagyunk fontosak.
4: So let's begin understanding this.
3: Tehát kezdjük ezt megérteni.
4: Now many of us come from a culture.
3: Sokan olyan kultúrából jövünk,
4: which does not say that.
3: Ami nem ezt az üzenetet közvetíti.
4: Anybody here who could agree, your culture does not say men and women are equal.
3: Egyet tud érteni abban, hogy a kultúrája nem azt közvetíti, hogy a férfiak és nők egyformák? Tegyétek fel a kezeteket nyugodtan.
4: Yeah, it's true, it's true. Now, I live in the United States.
3: Én az Egyesült Államokban lakom.
4: But plenty of Christian denominations.
3: De nagyon sok keresztény felekezet.
4: Would still consider women are not as important as men.
3: Még mindig azt gondolja, hogy a nők nem olyan fontosak, mint a férfiak.
4: So it's understood, it's a recognized thing.
3: Tehát ez egy elismert tény, egy hallgatólagos megegyezés.
4: In most places in the world.
3: A világ legtöbb helyén.
4: That men are more important than women.
3: Hogy a férfiak fontosabbak, mint a nők.
4: But I want to say to you.
3: De én el akarom mondani nektek,
4: in the kingdom of God,
3: hogy Isten királyságában,
4: and in God's eyes,
3: és Isten szemében,
4: this is not true.
3: Ez nem így van.
4: And so we have got to get out of our worldly thinking.
3: Tehát ki kell lépnünk a világias gondolkodásunkból.
4: And I'm inviting you.
3: És meghívlak titeket arra.
4: Come on, stepping out of worldly thinking into spiritual thinking.
3: Lépjetek ki a világi gondolkodásból be a szellemi gondolkodásba.
4: Now, every one of you in this room.
3: Ebben a teremben mindenki,
4: especially male leaders,
3: különösen a férfi vezetők,
4: I'm calling you to make a change in your attitudes.
3: Titeket hívlak fel arra, hogy változtassátok meg a hozzáállásotokat.
4: And I want you to come truly into the kingdom of God.
3: És szeretném, ha valóban beléptitek Isten királyságába.
4: This past week,
3: a múlt héten,
4: I was reading a mission letter.
3: Egy missziós levelet olvastam.
4: And this was Operation Mobilization.
3: Ez az OM-nek volt a missziós levele.
4: Operation Mobilization. Now this mission has been going for about 45 years.
3: Körülbelül már 45 éve vagy 50 éve működik ez a misszió.
4: But in this letter it said we are considering the gender problem.
3: De ebben a hírlevelünkben az állt, hogy éppen fontolgatjuk a nemek problémáját.
4: For all these years they've only had male leaders.
3: Mert mindezen évek alatt csak férfi vezetőik voltak.
4: And more than half of the workforce are women.
3: És a munkatársaik több mint fele nő.
4: Yes.
3: Igen.
4: The missionaries.
3: A missionáriusok.
4: Yes, half of the missionaries were women.
3: Tehát a missionáriusok fele nő.
4: But all the own leadership was only with the men.
3: De csak férfiak voltak vezetők.
4: Now, it's taken nearly 50 years.
3: Majdnem 50 évig tartott nekik.
4: But this mission is beginning to consider.
3: De ez a misszió most már elkezdi ezt fontolgatni.
4: Come on, some of you might be 50 years old.
3: Gyerünk, lehet, hogy néhányan itt 50 évesek vagytok.
4: I want to say it's time to consider perhaps there's a change that's necessary.
3: Tehát azt javasolnám, hogy próbáljátok arra gondolni, hogy talán lehetséges vagy alkalmas lenne.
4: All right, are you ready for a shift in your mind?
3: Hogy valami változásra lenne szükség. Hogy készek vagytok a gondolkodásotokat megváltoztatni?
4: Hallelujah! Come on, let's look at the word of God.
3: Na nézzük meg Isten igényét.
4: Now, I want to continue with some of these thoughts here.
3: Néhány itteni gondolattal szeretném folytatni.
4: You know that it says there, in none of these references did God refer to himself as a mother.
3: Azt mondja a jegyzet, egyik helyen sem utal Isten önmagára anyaként.
4: Now, I want you, that's very, very important, especially in these days.
3: Ez nagyon-nagyon fontos, különösen a mai korban.
4: I'm sure you've heard of the New Age talk.
3: Biztos vagyok benne, hogy hallottatok már New Age-es szöveget.
4: And that God is female.
3: Hogy Isten nőnemű, mondjuk ilyeneket mondanak.
4: And we've even had a Bible published where we've made a female Bible.
3: Azt hiszem, hogy kiadtak egyszer egy ilyen nőneműre átírt Bibliát is.
4: Now, it's crazy.
3: De ez egy őrület.
4: But you see, people are offended because the Bible seems to be very male.
3: De látjátok, az emberek megbotránkoznak azon, hogy a Biblia nagyon férfiasnak tűnik.
4: But that is a total misunderstanding.
3: De ez egy teljes félreértés.
4: God is neither male nor female.
3: Isten nem is nő és nem is férfi.
4: God is a spirit.
3: Isten szellem.
4: And God doesn't want to be male and he doesn't want to be female.
3: És Isten nem is akar férfi vagy nő lenni.
4: He supersedes all that.
3: Mert ő felette áll mindezeknek.
4: Our God is a spirit.
3: Ami Istenünk szellem.
4: Hallelujah! Did you know that?
3: Tudtátok ezt?
4: Yes, come on. He is spirit. He's not
3: igen,
4: male.
3: Igen, ő szellem, nem férfi.
4: Even though he calls himself father.
3: Akkor is, ha atyának nevezi magát.
4: We must not then consider he is male because he calls himself father.
3: Nem szabad azt gondolnunk, hogy ő hímnemű azért, mert atyának nevezi magát.
4: Come on, we have to think spiritually.
3: Szellemileg kell gondolkodnunk.
4: And not naturally.
3: Nem fizikai szinten.
4: Hallelujah. Let's look again at these notes.
3: Újra nézzük meg a jegyzetet.
4: Now, in Isaiah 66, you can turn there with me.
3: Az Ézsaiás 66-ban oda is lapozhattok.
4: This scripture here, verse 12.
3: Ez az ige itt, a 12. vers.
4: It uses the word mother.
3: Azt a szót használja, hogy anya.
4: But it's talking about the city of Jerusalem.
3: De Jeruzsálem városáról van szó benne.
4: Now read this scripture with me.
3: Olvassátok el velem ezt az igét.
4: For thus says the Lord.
3: Mert így szól az Úr.
4: Behold, I will extend peace to her like a river.
3: Én még kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyó, és a rá az egy nőnemű névmás.
4: And the her is Jerusalem.
3: És ez a rá, ez Jeruzsálemre vonatkozik.
4: The her, I will extend peace to her. And the glory of the Gentiles like a flowing stream.
3: És mint kiáradott patakot a népek dicsőségét.
4: Then you shall feed.
3: És szopjátok. Tehát, és
4: and I'm reading it to you as it really is, because certain words have been added in the English.
3: És most úgy olvasom el tovább, ahogy valóban van a szöveg, mert az angol változathoz hozzátettek néhány szót.
4: On sides shall you be carried.
3: Az oldalakon fogtok hordoztatni.
4: On sides you shall be carried.
3: Tehát oldalakon, oldalon fognak hordozni titeket.
4: And be dandled on knees.
3: És térdeken cirógatnak titeket.
4: As one whom his mother comforts, so I will comfort you.
3: Mint olyat, akit anyja vigasztal, akit vigasztallak titeket
4: én. And you shall be comforted in Jerusalem.
3: És Jeruzsálemben vesztek vigasztalást.
4: God is speaking about Jerusalem.
3: Isten itt Jeruzsálemről beszél.
4: And this is spiritually speaking about the church.
3: És szellemi értelemben az egyházról szól ez.
4: And here we have a pointer to the church as being the one who will care for you like a mother.
3: És most úgy azt olvasok itt, hogy valaki ki van arra jelölve, hogy úgy gondozza az egyházat, mint egy anya.
4: And so right today, this scripture applies to us.
3: Tehát ma ez az ige ránk vonatkozik.
4: We are the church.
3: Mi vagyunk az egyház.
4: And we should be caring for people like a mother cares for her children.
3: Tehát nekünk kell úgy törődnünk az emberekkel, ahogy egy anya törődik a gyerekeivel.
4: Now, if we looked at the Hebrew language,
3: hogyha megnézitek a héber változatát,
4: and we looked at mother,
3: és kikerestünk az anya szót,
4: one of the meanings of mother in the Hebrew language is she is the bond of the family.
3: A héber nyelvben az anya egyik definíciója az, hogy ő a család köteléke, aki összeköti
4: she's
3: a családot.
4: She's what makes the family stick together.
3: Ő miatt ő köti össze a családtagokat egymással.
4: I'm quite sure in your own personal experience.
3: És biztos vagyok abban, hogy a ti személyes átélésetekben.
4: You would say this mother kept the family together.
3: Ti is tudjátok azt mondani, hogy ismertek olyan anyát, aki összetartotta a családot. Vagy a kis saját anyukátok tartotta össze.
4: Mothers hold the families together.
3: Tehát emelje fel az a kezét, aki úgy gondolja, hogy az anya tartja össze a családot.
4: And this is the Hebrew meaning of the word mother.
3: Ez az anya szó héber jelentése.
4: Now don't you think that God intends within the family of God.
3: Nem gondoljátok, hogy Istennek az a szándéka, hogy az ő családjában
4: there should be some activity of this motherhood,
3: legyenek ilyen anyai tevékenységek,
4: that holds the family together.
3: Amelyek összetartják a családot.
4: I believe this is what God intends to happen.
3: Hiszem, hogy Istennek ez a szándéka, hogy ez megtörténjen.
4: Come on, mothers!
3: Gyerünk, anyák!
4: We will facilitate pulling the family together and holding the family together.
3: Segíteni fogjuk a család összetartását és összehúzását.
4: Hallelujah. Now, following your notes with me on page 32.
3: Hogyha követitek a jegyzeteteket, and kérdezem az oldalon.
4: Listed there are some verses that refer to mother in the allegorical sense.
3: Van itt felsorolva néhány ige, ami jelképes értelemben utal az anyákra.
4: Now, you see, the word mother is used in many ways in the scriptures.
3: Tehát láthatjátok, hogy az ige az anya szót sok módon használja.
4: And as you read through this little list of scriptures here,
3: és ahogy végigolvassátok ezt a kis ige listát,
4: you will get an idea that something flows out from motherhood.
3: Az a benyomásotok lesz, hogy az anyaságból kiárad valami.
4: And the way it's used in the scriptures, it can be something evil or it can be something good.
3: És az igéből kiderül, hogy ez lehet jó dolog is, vagy rossz dolog is, ami az anyaságból árad.
4: It's like a source, a beginning place.
3: Olyan az anyaság, mint egy forrás, egy kezdő hely.
4: All right, let's read the first one. Genesis 3:20 is the verse.
3: 1 Mózes 3:20.
4: Eve, the mother of all living.
3: Éva minden élőnek anyja.
4: Now that's the first reference in the scripture to mother.
3: Ez az első utalás az igében az anyákra.
4: Eve, the mother of all living.
3: Éva minden élőnek anyja.
4: And Eve means.
3: És az Éva azt jelenti.
4: Life or living.
3: Vagy élet, vagy élő.
4: And so here we have the beginning of the use of the word mother.
3: Tehát itt használja először az ige az anya szót.
4: Now, Psalm 51:5, I've picked out some scriptures.
3: Az 51. Zsoltár 7.
4: In sin did my mother conceive me.
3: Bűnben fogant engem az anyám.
4: And I'll press on, Hosea 2, verse 2.
3: Hoseás 2:2.
4: And 5, and chapter 4, and verse 5.
3: Negyedik rész, 5. vers.
4: All refer to Israel as a mother.
3: Ezek az igék mind Izraelre utalnak anyaként.
4: Now, if you think of this idea of a beginning,
3: hogyha eszetekbe jut az, hogy kezdetről szól ez az anyaság.
4: So here is Israel being referred to as a mother.
3: Itt Izraelre utal az ige anyaként.
4: Holding together the purposes of God.
3: Aki összetartja Isten céljait.
4: And Galatians 4:26.
3: A Galata 4:26.
4: Jerusalem. Is above the mother of us all.
3: Jeruzsálem, mindnyájunk anyja.
4: And what is this? This is the church again.
3: Itt újra az egyházról van szó.
4: The mother of us all.
3: Mi mindannyiunk anyja.
4: Now, I want to look at Thessalonians 1 Thessalonians 2:7.
3: Nézzük meg az 1 Thessalonika 2:7-et.
4: Now Paul says.
3: Pál azt mondja.
4: We were like a nurse.
3: Hogy olyanok voltunk, mint egy dada.
4: Among the people caring and nourishing them.
3: Az emberek között, akik táplálgatják
4: őket, szoptatják őket. There, translated nurse.
3: Itt az a szó, amit dadának nevez, vagy anyának az ige.
4: Some translations say mother.
3: Vannak fordítások, amik anyát mondanak.
4: But it is not the usual word for mother.
3: De ez nem a szokásos szó az anyára.
4: It is more, in, the word really means somebody who is nursing a child, rather than talking about the whole activity of being a mother.
3: Itt nem igazán magáról az egész anyaságról van szó, hanem arról, amikor valaki szoptat egy gyereket.
4: So Paul is saying, this is what we were to this church.
3: Tehát Pál azt mondja, hogy mi ezek voltunk ti között, ezek
4: a gyülekezetben. We were caring for them, nourishing them, cherishing them.
3: Dédelgettünk, titeket, töröltöttünk veletek, tápláltunk titeket.
4: We were building them up.
3: Felépítettünk titeket.
4: Now the last mention of the word mother in the whole scripture.
3: Az anyaszó utolsó említés az egész igében.
4: Is Revelation 17:5.
3: A Jelenések 17:5.
4: Babylon.
3: Babylon.
4: Is the mother of harlots.
3: A szajhák anyja.
4: Again, a place of beginning.
3: Ez is egy kezdet.
4: And here you see anyja. Where it is used in a country, in a bad situation.
3: És láthatjuk, hogy ez egy országban hogyan említetik, egy rossz
4: helyzetben. This study is not about mothers in the natural.
3: Tehát mi nem fizikai szintű anyákról tanulunk.
4: Now we're talking about spiritual motherhood.
3: Hanem szellemi anyaságról beszélünk.
4: Now the Bible talks about natural motherhood.
3: A Biblia is beszél fizikai anyaságról.
4: And that's a whole subject on its own.
3: Ez önmagában is egy nagy téma.
4: And this teaching for these next days is not about natural motherhood.
3: De ez a tanítás az elkövetkező napokban nem a fizikai anyaságról szól.
4: is not about natural fatherhood.
3: Nem is földi apaságról.
4: Because if you were a savage, you'd never heard the name of Christ.
3: Mert hogyha olyan törzsben élnétek, ahol soha nem hallott a senki Krisztus nevét.
4: There's still mothers and fathers.
3: Ott is vannak apák és anyák.
4: But they're not doing spiritual fathering or spiritual mothering.
3: De ők nem szellemi szülőként viselkednek.
4: They are behaving after the order of their creation.
3: Hanem a teremtesség rendje szerint működnek.
4: Let's look at this scripture here, which is very important. Genesis 1 and 27.
3: Nézzük meg ezt az igét, ami nagyon fontos, 1 Mózes 1:27.
4: Yeah, it says here, God created man.
3: Azt mondja itt, hogy Isten megteremtette az embert.
4: In Genesis 1:27.
3: Tehát 1 Mózes 1:27.
4: Now, when that word man is used there in the scripture,
3: itt használja az ember.
4: It's not talking about men who walk around wearing trousers.
3: Itt nem nadrágot hordó férfiakról van szó.
4: It's talking about mankind.
3: Nem az emberiség,
4: okay,
3: az emberi fajról. Aki férfiak is és nők is.
4: When God created men and women,
3: amikor Isten megteremtette a férfiakat és nőket,
4: perhaps you need to write that in your Bible. That's what the scripture is talking about.
3: És lehet, hogy ezt bele kell írnotok a Bibliátokba, mert erről szól ez az ige.
4: So when God created people,
3: tehát amikor Isten megteremtette az embereket,
4: he created them in his own image.
3: A saját képmására teremtette meg őket.
4: Now he created women in his image as well as men in his image.
3: A nőt ugyanúgy a saját képére teremtette meg, mint a férfit.
4: Did you hear that?
3: Hallottátok ezt?
4: In the image of God, because
3: Isten
4: he's not a male.
3: Mert ő nem férfi.
4: Because he's a spirit.
3: Mert ő szellem.
4: So here, let's read this again. God created mankind in his own image.
3: Olvassuk ezt újra, hogy Isten megteremtette az emberiséget az ő képére.
4: In the image of God, he created him.
3: Isten hasonlatosságára teremtette őt.
4: Male and female, he created them.
3: Férfiúvá és asszonyát teremtette őket.
4: Male and female, he created them.
3: Tehát férfivá és asszonyát teremtette őket.
4: And both are in his image.
3: Mind a kettő Isten hasonlatosságára teremtetett.
4: Now, what is the implication of being in the image of God?
3: Mit von magával az, hogy Isten hasonlatosságára lettünk teremtve?
4: Now, in our human creation,
3: az emberi teremtettségünkben,
4: we have God-like abilities because we're in his image.
3: Isteni képességeink vannak, mert az őtől a hasonlatosságára lettünk teremtve.
4: Now part of those abilities,
3: ezeknek a képességeknek egy része,
4: we are men and women.
3: Az, hogy férfiak vagyunk, meg nők.
4: We can produce children.
3: Gyerekeket tudunk létrehozni.
4: And we have different aspects, different perspectives on life.
3: És az életet különböző módon látjuk.
4: This is part of the creation that God has put within us.
3: Ez része annak a teremtettségnek, amit Isten elhelyezett bennünk.
4: Now, I'm talking about a human creation.
3: Egy emberi teremtésről beszélünk itt.
4: And in our human creation we have emotions.
3: Tehát mi nekünk emberi lényeknek vannak érzelmeink.
4: Now those emotions are in the image of God.
3: És ezek az érzelmek is Isten hasonlatosságára lettek teremtve.
4: And so we can love and we can hate.
3: Tehát tudunk szeretni és gyűlölni.
4: Now, people who do not know the Lord Jesus Christ still can love and hate.
3: Azok az emberek is tudnak szeretni és gyűlölni, akik nem ismerik az Úr Jézust.
4: Come on, all creation is in the image of Christ, okay, in the image of God.
3: Mert az egész teremtettség Isten hasonlatosságára lett teremtve.
4: Yes, you understand?
3: Értitek?
4: Good. So we're talking about the human creation.
3: Tehát itt az emberi teremtményekről van szó.
4: In this, we are God-like in that we also have a behavior which is similar to God. It's in his image.
3: Istenhez hasonlítunk abból a szempontból, hogy úgy viselkedünk, ahogy ő.
4: And we could describe it in so many words.
3: Nagyon sok szóval leírhatnánk ezt a dolgot.
4: But I'm just going to say, we have courage.
3: De csak azt mondom el, hogy bátrak
4: we have
3: vagyunk.
4: Honesty.
3: Tudunk becsületesek lenni.
4: Integrity.
3: Őszinték.
4: We have a compassion.
3: Irgalmasak tudunk lenni.
4: That these are God-like abilities.
3: Ezek Istenhez hasonló tulajdonságok.
4: But they are in all God's creation.
3: De Isten minden emberi teremtményében ezek megvannak.
4: But we don't see them fully manifested until we're truly born again.
3: De nem látjuk ezek teljes megnyilvánulását, amíg újjá nem születünk.
4: Now, when I was thinking about this,
3: amikor erről gondolkodtam,
4: I thought of many of the pictures you see on your television screen.
3: Sok olyan képre gondoltam, amit a tévében lehet
4: látni. Like in the Sudan.
3: Például a Szudánról.
4: And these displaced people, refugees in terrible situations.
3: Azok a menekültek emberek, akik elmentek otthonról és szörnyű körülmények között vannak.
4: But despite the pain and the terrible situation in which they live.
3: De a fájdalom és a szörnyű körülményeik ellenére, amelyek között élnek.
4: They have compassion for their children.
3: Könyörületesek a gyerekeikhez.
4: There's mothers who've got nothing, but yet they're caring for these children.
3: Vannak anyák köztük, akiknek semmiük nincs már, de a gyerekeikkel
4: they don't know Christ.
3: Nem ismerik Krisztust.
4: They're not born again.
3: Nem újjászületettek.
4: They're just in the image of God.
3: Csak Isten hasonlatosságára lettek
4: teremtve. And so something of that image.
3: És akkor valami ebből a képmásból.
4: Is still being displayed in their natural lives.
3: Még mindig megmutatkozik a természetes életükben.
4: Isn't that amazing?
3: Nem megdöbbentő?
4: God has left His stamp on His creation.
3: Isten rajta hagyta a pecsétjét a teremtett világon.
4: And God brings the fullness
3: és Isten
4: of all that which He's put within us.
3: Mindennek a teljességét, amit elhelyezett bennünk.
4: He brings it forth when we are born again.
3: Előhozza, amikor újjászületünk.
4: Hallelujah. Hallelujah. Now I want us to see clearly.
3: Szeretném, hogyha világosan látnánk.
4: That we're not talking about that natural abilities that God has put within creation.
3: Hogy nem azokról a természetes képességekről beszélünk most, amelyeket Isten elhelyezett a teremtett emberekben.
4: This conference is talking about spiritual fathering and spiritual mothering.
3: Ez a konferencia szellemi anyaságról és szellemi anyaságról szól.
4: Which I do wish to make a distinction between natural and spiritual.
3: És nagyon szeretném, hogy megkülönböztetnénk egymástól a természetes és a szellemi változatot.
4: And the spiritual fathering and mothering.
3: És a szellemi atyaság és anyaság.
4: It's a God ability.
3: Isteni képesség.
4: Flowing through our born again humanity.
3: Ami az újjászületett embereken tud átáradni.
4: By the power of the Holy Spirit.
3: A Szent Szellem ereje által.
4: I'll say that again.
3: Újra mondom.
4: This spiritual parenting, mothers and fathers.
3: Ez a szellemi szülőség, szellemi atyaság és anyaság.
4: It is a God ability.
3: Isten képessége.
4: Flowing through our born again humanity.
3: Ami átárad az újjászületett emberi lényünkön keresztül.
4: By the power of the Holy Spirit.
3: A Szent Szellem ereje által.
4: Hallelujah. Does that make sense to you?
3: Érthető ez a számotokra?
4: Praise God.
3: Dicsőség az Úrnak.
4: Now, when we talk about male and female,
3: amikor férfiről és nőről beszélünk,
4: this only concerns our humanity.
3: Ez csak az emberi lényünkre vonatkozik.
4: It tells us that there is no male and female.
3: Mert azt olvassuk az igében, hogy nincs férfi sem nő.
4: In the spirit.
3: Szellemben.
4: In Galatians 3:26-28.
3: Ez a Galata 3:26-28-ban van.
4: Male and female, those distinctions are done away with in the spirit.
3: A férfi és nő olyan különbségtétel, ami szellemben
4: nincsen. In heaven, we are told there's no gender.
3: A menny, azt olvassuk, hogy a mennyben nem lesznek
4: nemek. Matthew 22:30.
3: A Máté 22:30-ban.
4: Do you wish to read that scripture?
3: Akarjátok elolvasni?
4: Let's turn to it. Matthew 22.
3: Lapozzunk oda, Máté 22.
4: And verse 30.
3: 30.
4: For in the resurrection there is neither they neither marry nor are given in marriage, but are like the angels of God in heaven.
3: Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.
4: Because you see that in the spirit there is no gender.
3: Mert tudjátok, szellemben nincsenek nemek.
4: Gender concerns this life on this earth.
3: A nemek erre az életre vonatkoznak ezen a földön.
4: Now, all of us here.
3: Mindannyian, akik itt vagyunk.
4: We all have a glorious opportunity.
3: Mindannyian kaptuk egy dicsőséges lehetőséget.
4: To show forth all the attributes of the Father in this humanity.
3: Arra, hogy az Atya minden tulajdonságát bemutassuk az emberi lényünkben.
4: Hallelujah. And you know, we can show little children can show it forth in a childish way.
3: És tudjátok, a gyerekek is meg tudják ezt mutatni gyermeki módon.
4: Men in a manly way.
3: A férfiak férfi módon.
4: And women in a womanly way.
3: És a nők nőies módon.
4: But it's always the same God.
3: De mindig ugyanaz az Isten az.
4: Who is the father of us all?
3: Aki mindannyiunk atya.
4: Come on, we would say there isn't a junior-sized Holy Spirit.
3: Elmondhatnánk, hogy nincs ilyen ifjúsági méretű Szent Szellem.
4: Come on, so he's the same Holy Spirit.
3: Ő ugyanaz a Szent Szellem.
4: And so it's the same God who shows himself to a little child.
3: És ugyanaz az Isten mutatja meg magát egy kisgyermeken keresztül.
4: So it's the same God who shows himself to a woman or to a man.
3: És ugyanaz az Isten mutatja meg magát egy férfin és egy nőn keresztül is.
4: God takes humanity.
3: Isten fogja az emberi lényeket.
4: And displays himself.
3: És bemutatja magát rajtuk keresztül.
4: It looks different.
3: Másképp néznek ki.
4: It can look childish.
3: Kinézhetnek gyerekesen.
4: It can look masculine.
3: Kinézhetnek férfiasan.
4: And it can look female.
3: Kinézhetnek nőnek.
4: But it's still God.
3: De akkor is Isten nyilvánul meg.
4: Come on, we mustn't differentiate in these ways.
3: Igen, ezekben a dolgokban nem szabad különbséget tenni.
4: And put some more important than others.
3: És egyeseket fontosabbnak tekinteni másoknál.
4: Are you hearing what I'm saying?
3: Halljátok, amit mondok?
4: Hallelujah! Bless the Lord!
3: Áldott legyen az Úr!
4: All right. So spiritual mothers manifest the same father heart of God in a female manner.
3: Tehát a szellemi anyák Istennek ugyanazt az egyességet mutatják be női módon.
4: Now, because this is the first session,
3: mivel ez az első tanításom,
4: I want to give some clear definitions of the terms that we're going to be using in these coming days.
3: Szeretném elmondani a világos meghatározását néhány olyan fogalomnak, amiket használni fogunk az elkövetkező napokban.
4: Now we're going to talk about spiritual sons.
3: Beszélni fogunk szellemi fiakról.
4: Now, people will have all kinds of ideas of what a spiritual son is.
3: Az embereknek mindenféle elképzelésük van arról, hogy ki, milyen egy szellemi fiú.
4: And first of all, most people, well, many people will think a spiritual son is male.
3: A legtöbb ember azt gondolja, hogy egy szellemi fiú biztos hímnemű.
4: Now, I want to say to you, we're not using the term spiritual sons in a masculine way.
3: Én el akarom mondani nektek, hogy a szellemi fiú kifejezést mi nem hímnemű lényekre használjuk.
4: A spiritual son can be male or female.
3: A szellemi fiú lehet nő is, meg férfi is.
4: Now, I'm not going to talk about spiritual daughters.
3: Nem fogok beszélni szellemi lányokról.
4: I'm sorry about that.
3: Sajnálom, de így van.
4: But I'm not going to speak about spiritual daughters.
3: De nem fogok beszélni szellemi lányokról.
4: And I've got a very good reason for doing that.
3: És erre nagyon jó okom van.
4: Because if you read your Bible,
3: mert ha elolvassátok a Bibliát,
4: it is men, it is maleness.
3: A férfiasság.
4: It is in the scriptures, it's the men who inherit.
3: Az igében a férfiak azok, akik örökölnek.
4: And now that is a picture of,
3: és ez,
4: sons who inherit.
3: Az öröklő fiaknak a képe.
4: And so I'm going to say that you are a son of God. Is that true?
3: Azt fogom mondani, hogy Isten fiai vagytok, ez igaz?
4: Does the Bible ever call you a daughter of God?
3: A Bibliában sose sincs az, hogy Isten lányai vagytok, ugye?
4: Never! You're always a son of God.
3: Mindig Isten fiai vagyunk.
4: Because sons of God are the ones who inherit from God.
3: Mert Isten fiai azok, akik örökölnek tőle.
4: In the Jewish culture, the women did not inherit.
3: A zsidó kultúrában a nők nem örököltek.
4: And that was a picture of the truth that I'm saying to you, that it is sons who inherit.
3: És ez egy képe annak az igazságnak, amit mondok most nektek, hogy a fiak azok, akik örökölnek.
4: So we're going to be talking about sons, spiritual sons.
3: Tehát beszélünk majd szellemi fiakról.
4: How many spiritual sons have we? I'm not going to speak about spiritual daughters.
3: De nem fogok beszélni szellemi lányokról.
4: And I've got a very good reason for doing that.
3: És erre nagyon jó okom van.
4: Because if you read your Bible,
3: mert ha elolvassátok a Bibliát,
4: it is men, it is maleness.
3: A férfiasság.
4: It is in the scriptures, it's the men who inherit.
3: Az igében a férfiak azok, akik örökölnek.
4: And now that is a picture of,
3: és ez,
4: sons who inherit.
3: Az öröklő fiaknak a képe.
4: And so I'm going to say that you are a son of God. Is that true?
3: Azt fogom mondani, hogy Isten fiai vagytok, ez igaz?
4: Does the Bible ever call you a daughter of God?
3: A Bibliában sosem is az, hogy Isten lányai vagytok.
4: Never! Ugye? You're always a son of God.
3: Mindig Isten fiai vagyunk.
4: Because sons of God are the ones who inherit from God.
3: Mert Isten fiai azok, akik örököltek tőle.
4: In the Jewish culture, the women did not inherit.
3: A zsidó kultúrában a nők nem örököltek.
4: And that was a picture of the truth that I'm saying to you, that it is sons who inherit.
3: És ez egy képe annak az igazságnak, amit mondok most nektek, hogy a fiak azok, akik örökölnek.
4: So we're going to be talking about sons, spiritual sons.
3: Tehát beszélünk majd szellemi fiakról.

0: going to say that you are a son of God? Is that true? Does the Bible ever call you a daughter of God? Never! You're always a son of God. Because sons of God are the ones who inherit from God. In the Jewish culture, the women did not inherit.
1: A zsidó kultúrában a nők nem örököltek.
0: And that was a picture of the truth that I'm saying to you, that it is sons who inherit.
1: És ez egy képe annak az igazságnak, amit mondok most nektek, hogy a fiak azok, akik örökölnek.
0: So we're going to be talking about sons, spiritual sons.
1: Tehát beszélünk majd szellemi fiakról.
0: How many spiritual sons have we got?
1: Hány szellemi fiú van itt?
0: Yes, we got spiritual sons.
1: Igen, szellemi fiak
0: vannak. Come on, women, that's who you are. You're a son of God. You're not a daughter of God.
1: Isten fiai vagytok, nem lányai.
0: Come on, daughters, remember this. Daughters do not inherit.
1: Ne felejtsétek, hogy a lánygyerekek nem örökölnek.
0: Sons inherit.
1: A fiak igen.
0: Now there was just one story in the Bible.
1: Egy történet volt a Bibliában.
0: And you remember Caleb's daughters?
1: Emlékeztek Caleb lányaira?
0: Joshua in chapter 15 and verse 18.
1: Józsué 15:18-ban.
0: And Shneshna, thank you for your Bible. I haven't got a Bible, you know, it's still in London, so
1: I borrowed a Bible.
0: So I'm left destitute here. Joshua in chapter 15.
1: Verse 18.
0: And this is the story of Caleb. You remember Caleb? Oh, what a mighty warrior! And he had a daughter who was a mighty warrior. And she wanted to inherit along with her father. And verse 18, now it was so that this daughter came to Caleb,
1: hogy ez a leánygyerek eljött Kálebhez,
0: and persuaded him to, came to her husband and asked her father for a field.
1: Tehát kért az apjától egy mezőt.
0: So she dismounted from her donkey, and Caleb said to her,
1: úgyhogy leszállt a szamaráról, és Caleb azt mondta neki,
0: what do you wish?
1: Mit akarsz?
0: And she answered, give me a blessing, since you have given me the land in the south.
1: Ő pedig mondta, adj áldás nekem, mivel hogy száraz földre helyeztél engem, tehát délre helyeztél engem.
0: Give me also the springs of water.
1: Adj nekem azért vízforrásokat.
0: So he gave her the upper springs and the lower springs.
1: És neki adta a felső forrást és az alsó forrást.
0: Caleb had no sons.
1: Calebnek nem voltak fiai.
0: And the inheritance would have gone to his brother's children.
1: És akkor a fivéreinek a gyerekei örököltek volna tőle.
0: But he was a woman who said, I'm going to have a son's right.
1: De itt volt egy nő, aki azt mondta, hogy én fiúi jogot fogok igényelni.
0: Come on, that's what we're doing. We're having the son's right.
1: Ezt tesszük itt is, hogy fiúi jogokkal élünk.
0: The upper springs and the lower springs.
1: A felső forrás és az
0: we
1: alsó
0: will
1: forrás.
0: Have it all, Lord.
1: Mindent akarjuk örökölni, Uram.
0: Thank you, Jesus.
1: Köszönjük, Jézus.
0: So spiritual sons are male and female.
1: Tehát a szellemi fiak mindkét nemhez tartozhatnak.
0: They are young people as well as older people.
1: Lehetnek fiatalok és idősebbek.
0: And I want to say this.
1: Azt akarom mondani.
0: If you come into a spiritual relationship,
1: hogyha egy szellemi kapcsolatba lépsz be,
0: and you could say, I am this person's spiritual son.
1: És el tudod mondani, hogy XY szellemi fia vagy.
0: It is a privileged relationship.
1: Akkor ez egy kiváltságos kapcsolat.
0: Because you see, people don't have many spiritual sons.
1: Mert tudjátok, az embereknek nincs túl sok szellemi fiúk.
0: It is a privileged relationship.
1: Tehát ez egy kiváltságokat hordozó kapcsolat.
0: I'm not going to use that. I've sort of said here. I'm not using the term daughter.
1: Tehát már mondtam, hogy nem
0: the relationship, this spiritual son relationship.
1: A lány kifejezés. Ez a kapcsolat, ami a szellemi fiak életében van.
0: It's a close relationship.
1: Egy szoros kapcsolat az atyával.
0: It's loving and trusting.
1: Ez egy szeretet és bizalom teljes kapcsolat.
0: Now, it's not a casual relationship, it's just not like a normal friendship.
1: Nem egy felszínes kapcsolat, nem egy hétköznapi haverság.

0: spiritual strength in this relationship.
1: Hanem ebben a kapcsolatban van szellemi erő.
0: It is intentional.
1: Szándékkal tesszük ezt a kapcsolatot.
0: And it has destiny within it.
1: És elhívás van benne, és végzet.
0: Purpose is wrapped into it.
1: És cél is van belecsomagolva.
0: Now Alan was talking about the inheritance that comes.
1: De Alan beszélt az örökségről, amit kaphatunk.
0: And where are we going to give inheritance? Where are we going to give a generational transference?
1: És hol adunk át egy nemzedéknek valamit? Hol adunk örökséget?
0: Spiritual parents.
1: Szellemi szülők.
0: Pass that generational blessing to their spiritual sons.
1: Adják tovább a szellemi áldást a szellemi gyermekeiknek.
0: Now this is a mirror of the natural.
1: Ez a természetes események.
0: In the natural, parents give inheritance to their children.
1: A szülők örökséget hagynak a gyerekeikre.
0: But that's not a spiritual relationship necessarily.
1: De ez nem szükségszerűen szellemi kapcsolat.
0: But I'm talking about a spiritual relationship.
1: De most szellemi kapcsolatról beszélek.
0: Where you are truly being a father or a mother after the heart of the father.
1: Amikor valaki szintén egy atya szíve szerint való apa vagy anya.
0: And it's a close, deep relationship.
1: Ez egy szoros és mély kapcsolat.
0: It's out of the heart of God.
1: Isten szíve szerint való.
0: Into your heart.
1: És a ti szívetekbe érkezik
0: meg. And into the heart of the person.
1: És a másik ember szívébe. Két fél között zajlik ugye ez.
0: Now there's a strange dynamic that takes place.
1: Egy érdekes dolog történik ilyenkor, vagy folyik ilyenkor.
0: There's a bonding that takes place in the spirit.
1: Szellemben összekötődik egymással a két ember.
0: Where you know this person belongs to me.
1: Amikor tudod, hogy ez a másik ember hozzám tartozik.
0: You can hardly explain this.
1: Alig lehet ezt elmagyarázni.
0: It's not a friendship.
1: Ez nem egy barátság.
0: It's deeper than that. It's like a family bond.
1: Mélyebb ez ennél, olyan, mint egy családi kötelék.
0: Because it is a spiritual family bond.
1: Mert egy szellemi családi kötelék.
0: It is deep.
1: Mély.
0: It's very powerful.
1: Nagyon erőteljes.
0: Because God is carving out for you.
1: Mert Isten kifarag a számotokra.
0: As a spiritual parent.
1: Szellemi szülőként.
0: He's carving the way for you to, for your generational blessing to flow.
1: Kifaragja azt az utat, amin áradhat a nemzedéki áldásotok.
0: Alan carefully showed us how generational blessing and transference can just stop.
1: Alan gondosan elmagyarázta nekünk, hogy hogyan szakadhat egyszerűen meg egy generációs áldás átadás.
0: And all of us know of people who had great ministry, great blessing in their lives,
1: sokan
0: and they died with them.
1: Akiknek nagy szolgálatuk volt, nagy keretük volt és elhívásuk, de amikor ez az ember meghalt, az egész szolgálat meghalt.
0: Now that should not happen.
1: Ennek nem kellene így történni.
0: We should have an ability to pass that generational blessing on to the next generation.
1: Képesnek kellene lennünk arra, hogy ezt az áldást tovább adjuk a következő nemzedéknek, nemzedéki áldásként.
0: Now nobody can be like a clone of one generation to the next.
1: Persze egy nemzedéket se lehet leklónozni a következőre.
0: Well, that's not the intention.
1: De nem is ez a szándék ebben.
0: Because God doesn't want any person to be like me.
1: Mert Isten nem akar, hogy bárki is olyan legyen, amilyen én vagyok.
0: He makes one person unique, and he'll make the next person unique.
1: Mindenkit egyedülálló lényként teremt meg.
0: But there is the ability to flow the same generational blessing and destiny through a spiritual line.
1: De képesek lehetünk egy szellemi vérvonalon keresztül ugyanabban a szellemi áldásban vagy örökségben mozogni, mint az előttünk levők.
0: Have I said that so that you understand?
1: Úgy mondtam ezt, hogy értitek?
0: Yes.
1: Értitek?
0: You understand? Good. Thank you.
1: Jól értitek, hogy mire
0: most spiritual parents.
1: A legtöbb szellemi szülő
0: have only one true son in the Lord.
1: Szülőnek csak egy igazi fia van az Úrban.
0: In whom they pour their whole life.
1: Akibe befekteti az életét.
0: You know, because there is a specific ability to pour yourself into a person.
1: Mert ez egy különleges képesség, hogy beleáraszthatjuk magunkat valaki másba.
0: Now you may have many sons.
1: Lehet sok fiunk.
0: But there's very often there is a son.
1: De nagyon gyakran egyetlen fiú van
0: who is a specific inheritor.
1: Aki különleges módon örököl.
0: But it can be so vast, it can be so wide, and I mentioned this further on in these notes.
1: De ez egy nagyon szerteágazó, nagy kérdés lehet, hogy a jegyzet további részében ezt még részletezem.
0: Next word I want to look at is mentoring.
1: A következő szó, amiről szeretnék beszélni, a mentorolás.
0: And now this is a ministry where an individual takes another and develops a personal relationship which is for their spiritual growth.
1: Ez egy olyan kapcsolat, amelyben valaki kialakít egy másik emberrel egy nagyon mély szellemi kapcsolatot, ami az érintett szellemi növekedését szolgálja.
0: And this relationship is I'm using this word very specifically.
1: Én nagyon különleges értelemben használom ezt a szót, hogy mentorolás.
0: Because I feel this word describes this relationship best.
1: Mert úgy érzem, hogy ez a szó írja le legjobban ezt a kapcsolatot.
0: It is a teaching position.
1: Ez egy tanítói helyzet, állapot.
0: Through this mentoring there is admonishing and encouraging.
1: A mentorolásban van buzdítás, intés és tanácsadás.
0: It's exhorting.
1: Van vezetés.
0: Now this mentoring can take place one-on-one.
1: Ez a mentorolás két személy között zajlhat, tehát egyik mentorol egy másikat.
0: Or can be in a group setting.
1: Vagy lehet csoportban is, tehát valaki egy csoport mentorol.
0: It can be all kinds of levels.
1: Mindenféle szinten történhet ez.
0: As some of the levels could be very close, like true spiritual sons.
1: Van, lehetnek nagyon szoros kapcsolatok, amelyekben ez megtörténik, mondjuk szellemi fiak irányában.
0: But in other relationships might not be quite so close.
1: Lehetnek olyan kapcsolatok is ilyen összefüggésben, amik nem olyan szorosak.
0: And I explain this further on in the notes.
1: Ezt majd szintén továbbiakban a jegyzetben elmagyarázom.
0: Now, the next word I'm using, I want to give definition, is discipling.
1: A következő szó, amit meg akarok határozni, a tanítványképzés.
0: Now, I have tended not to use this word in the notes.
1: Hajlottam arra, hogy ne használjam ezt a szót a jegyzetekben.
0: Although this is the word that we get again and again and again in scripture.
1: Noha az igében nagyon sokszor szó van róla.
0: Jesus had disciples and he discipled them.
1: Jézusnak voltak tanítványai, és ő tanítványát képezte őket.
0: Now, because very often in our Western minds,
1: mert a mi nyugati gondolkodásunkban nagyon gyakran,
0: when we talk of discipling,
1: amikor tanítványképzésről beszélünk,
0: we're thinking more of men in a training class.
1: Inkább arra gondolunk, hogy valaki ül egy osztály, ülnek emberek egy osztályteremben,
0: in a teaching situation,
1: és valaki tanítja őket.
0: And so I didn't want to give that idea here.
1: És én nem akartam ezt a gondolatot közvetíteni itt.
0: Although mentoring can be done in that situation also.
1: Noha olyan helyzetben is lehet mentorolni.
0: But it is a much broader understanding that I want to give here.
1: De a tanítványképzésre egy sokkal tágabb fogalmat akarok itt
0: alkotni. The last definition I want to give is for a spiritual mother.
1: A szellemi anya az utolsó ilyen kifejezés, amiről beszélni szeretnék.
0: What is and who is a spiritual mother?
1: Ki a szellemi anya?
0: Now first of all, it describes a woman who is married or unmarried.
1: Tehát elsősorban egy nőről van szó, aki vagy férjezett, vagy nem.
0: The person is not required to have had children.
1: Nem kell, hogy fizikai gyerekei legyenek feltétlenül.
0: It's describing a woman who is pouring her life into another.
1: Olyan nőről van szó, aki befekteti az életét egy másik emberbe.
0: And I can just tell you, it can be men or women or children.
1: És ezek lehetnek férfiak, nők vagy gyermekek, akikbe befekteti az életét.
0: And now I want to tell you, this happened to me many years ago.
1: El akarom mondani nektek, hogy velem sok évvel ezelőtt történt ez.
0: Part of my life.
1: Ez az életemhez tartozik.
0: When we were planting churches in India,
1: amikor Indiában gyülekezeteket alapítottunk,
0: we would usually find a young man.
1: Általában találtunk egy fiatal embert.
0: Or he would find us.
1: Vagy ő megtalált minket.
0: And with that young man, we would begin to build a work.
1: És ezzel a fiatal emberrel kezdtük el a munkát felépíteni.
0: And there was one particular young man who used to come to our house every day.
1: És volt egy bizonyos fiatalember, aki minden nap eljött hozzánk.
0: We used to meet for prayer early in the morning.
1: Reggel korán találkoztunk imádkozni.
0: And we would just have this open prayer time. The front door was open and they would come on in.
1: Ez egy ilyen nyílt ima alkalom volt, hogy kinyitottuk a bejárati ajtót, és bejöhettek az emberek.
0: And then Alan used to go to his place of work.
1: Aztán Alan elment dolgozni.
0: And if this certain young man, his name was Grenville.
1: Grenville-nek hívták ezt a fiatalembert.
0: And if Grenville had opportunity in the middle of his day,
1: és ha neki volt lehetősége a napja közepén arra,
0: he would be in our house.
1: Hogy eljön hozzánk, akkor benézett.
0: And we used to have a little round dining table in the small place we lived.
1: Azon a kis helyen, ahol laktunk, volt egy kis kerek ebédlőasztal.
0: And the Bible was always open on the table there.
1: Mindig ott volt egy
0: asztalon,
1: a nyitott
0: Biblia. And I would sit at the table with Grenville day after day after day.
1: És én Grenville-el ott ültem az asztalnál nap után, minden nap.
0: He was a new believer.
1: Ő új hívő volt.
0: And I would be discipling him.
1: És én tanítványát tettem őt.
0: Teaching him the word.
1: Tanítottam neki az igét.
0: Answering his questions.
1: Válaszoltam a kérdéseire.
0: And he was like a child.
1: Olyan volt, mintha gyerekem lett volna.
0: Growing him up.
1: Felneveltem.
0: I had such pride in this young man.
1: Büszke lettem rá.
0: And it was as if he was my own.
1: Olyan volt, mint a sajátom lenne.
0: And the way in which we were planting churches.
1: És ahogyan mi alapítottuk a gyülekezeteket.
0: Was that we would find some local person.
1: Az úgy volt, hogy találtunk egy helyi lakost valahol.
0: And we would put them in the front of the church, and they were really, we were just training them to be the church leader.
1: És őt helyeztük a gyülekezet élére, és kiképeztük a gyülekezet vezetőnek.
0: And we were always on the side of it, and we're pushing this leader forward.
1: Mindig ott voltunk mellette, és nyomtuk, toltuk, löngdöstük előre azt a vezetőt.
0: And I can remember the day.
1: És emlékszem arra a napra.
0: When I looked at Grenville standing in front of the church.
1: Amikor ránéztem Grenville-re, hogy ott állt a gyülekezet előtt.
0: The anointing of God had come upon him.
1: Isten kenete rászállt.
0: And I thought, Lord, he is the pastor of the church.
1: Uram, ő a gyülekezet pásztora.
0: I could see that the anointing of God had come upon him.
1: Láttam, hogy Isten kenete rászállt.
0: And I recognize him, this man, now he is the pastor of the church.
1: Felismerem őt, hogy most ez az ember a gyülekezet pásztora.
0: He was still my boy.
1: Még mindig az én fiacskám volt, persze.
0: I still loved him.
1: Még mindig szerettem őt akkor.
0: But I could see the power of God had come upon him.
1: De láttam, hogy Isten ereje rászáll.
0: Now I tell you that story.
1: Azért mondom el ezt a történetet.
0: Because I want to encourage you women here.
1: Mert bátorítani akarom az itt levő nőket.
0: There's many a young man out there who needs the encouragement of a good mother.
1: Hogy sok fiatal ember van ott kint, akinek szüksége van egy jó anya bátorítására.
0: Because I want to tell you, men have got mothers till the day they die.
1: Mert elmondom nektek, hogy a férfiak gyerekek maradnak, anyjuk gyerekei, amíg meg
0: no
1: nem halnak.
0: Here who hasn't got a mother.
1: Nincs itt olyan férfi, akinek nem lenne anyja.
0: And so come on, spiritually you can have mothers.
1: Tehát szellemileg is lehetnek anyáitok.
0: Praise God. So are you with me?
1: Tehát tudtok követni?
0: Yes.
1: Egyetértetek,
0: igen. Now I want to say to you that as you are a spiritual mother,
1: el akarom mondani nektek, hogy amikor szellemi anyák vagytok,
0: and you're pouring your life into a man or a woman or a child,
1: és az életeteket belefektetitek egy gyerekbe, vagy egy férfibe, vagy egy nőbe, vagy egy fiatalemberbe.
0: You are expressing the father's heart in a womanly way.
1: Ez a női módon fejezitek ki az atya szívét.
0: Now it's a costly relationship.
1: Ez sokba kerülő kapcsolat.
0: Because having children is a costly business.
1: Mert elég költséges dolog gyerekeket nevelni.
0: But I tell you, it's got huge results, huge rewards.
1: De elmondom nektek, hogy hatalmas jutalommal jár az egész.
0: Now, a spiritual mother, I've said some of this, has varying depths of relationship with different spiritual children.
1: A szellemi anyának különböző mélységű kapcsolatai vannak a különböző szellemi gyermekeivel, de ezt már talán említettem.
0: You know that's even natural with your own children, isn't it?
1: Tudjátok, ez még természetes szinten a saját gyerekeitekkel is így van, nem? Különböző a kapcsolatotok mindegyikkel.
0: A spiritual mother can have a valuable input into a young man's life.
1: Egy szellemi anya nagyon értékesen hozzájárulhat egy fiatalember életéhez.
0: And in your notes I put a cautionary note there.
1: Jegyzetetekbe beírtam egy figyelmeztetést ezzel kapcsolatban.
0: We must avoid every appearance of evil.
1: El kell kerülnünk a gonosz minden látszatát.
0: And don't ever allow any expression or speech, behavior, compromise our relationship with the Lord.
1: Soha ne engedjetek meg olyan kifejezést, vagy olyan cselekedetet, viselkedést, vagy szót, szöveget, ami megalkuvást jelentene az Úrral való kapcsolatban.
0: Let's move on fast here. What is a mother in Israel?
1: Mi az, hogy anya Izraelben?
0: Now she describes a woman of great virtue.
1: Ez egy nagyon erényes asszony, jelent.
0: She's usually looked to in a church as a person with wisdom.
1: Általában bölcs személy, és az egész gyülekezet
0: And you know, in the scriptures, there was one woman called Deborah, who was called a mother in Israel.
1: A Biblia egyetlen asszony nevez Izrael anyának, vagy anya Izraelben.
0: Now you remember the story of Deborah.
1: Deborah történetére emlékeztek, ugye?
0: In Judges in chapter 4.
1: But you know,
0: she doesn't quite fit your normal picture of a mother.
1: De tudjátok, rá nem igazán húzható rá az anya képe.
0: Now, she was a prophet.
1: Proféta volt.
0: She was a judge.
1: Bíra volt.
0: She was a mighty leader of an army.
1: Egy hadsereg hatalmas vezetője volt.
0: She was a woman who rescued her nation.
1: Olyan asszony volt, aki megmentette a nemzetét.
0: She was somebody who brought a new history to their nation.
1: Olyan asszony volt, vagy olyan valaki, aki megváltoztatta a történelmet az országában. És azt mondja róla a Biblia, hogy anya Izraelben.
0: So women can do some mighty things.
1: Tehát asszonyok, tehetünk nagy dolgokat.
0: Now, often in our today's thinking of a mother in Israel,
1: ahogyan ma gondolunk egy anyára Izraelben általában,
0: she's an older person in a church.
1: Ennek egy idősebb illetőnek kell lenni a gyülekezetben.
0: Somebody who you can ask for good advice.
1: Olyan embernek, akitől jó tanácsot lehet
0: Somebody
1: kérni.
0: Who is recognized as a good ministry.
1: Akit jó szolgálóként ismernek el.
0: And all that is good.
1: És mindez jó dolog.
0: But don't let us limit what we expect from a woman.
1: De ne korlátozzuk azt, amit elvárunk egy nőtől.
0: There's one other scripture that you can mention for mother in Israel.
1: Igen, amit emlegethetünk az anya Izraelben témában.
0: 2 Samuel 20 verse 19. A very interesting scripture.
1: Nagyon érdekes, igen.
0: There was a rebellion in the kingdom of David.
1: Dávid királyságában lázadás tört ki.
0: And the leader of the army had gone to a particular city.
1: És a hadsereg vezetője elment egy bizonyos városba.
0: Because this rebel who was confronting David had run into that city as a place of safety.
1: Mert ez a lázadó, aki Dávid ellen lázadt, ebbe a városba menekült, hogy biztonságban legyen.
0: And now, the army and the leader of the army is called Joab.
1: Joabnak hívták a hadsereg parancsnokát.
0: And he comes to this city.
1: És eljut ebbe a városba.
0: And they're gonna knock the city down.
1: Éppen le akarták rombolni a város.
0: They're gonna invade the city.
1: Be akartak hatolni a
0: they
1: városba.
0: They want that man who's a rebel.
1: Mert el akarták kapni a lázadót.
0: Now, there's walls around the city.
1: Fal volt a város körül.
0: And a woman comes to the wall.
1: És oda jött egy asszony a falhoz.
0: And she's looking down.
1: Kinézett a falon át.
0: She says, Joab, why are you fighting against our city?
1: És azt mondja, Joab, miért harcolsz a városunk ellen?
0: Are you going to destroy our city?
1: El akarod pusztítani a városunkat?
0: Are you going to destroy a mother in Israel?
1: El akarod pusztítani egy anyát Izraelben?
0: And Joab said, no, surely I don't want to do that.
1: Joab azt mondta, hogy ilyet egyáltalán nem akarok tenni.
0: And Joab explains, you've got a man in that city who I want.
1: És Joab elmagyarázza, hogy van a városotokban egy férfi, akit meg akarok kapni.
0: This wise mother of Israel,
1: ez a bölcs anya Izraelben,
0: she says, leave the problem to me.
1: Azt mondja, bízd rám ezt a problémát.
0: I'll get him.
1: Én majd elkapom őt.
0: In a short while, they chopped off his head.
1: Rövid időn belül levágták a
0: férfinek
1: a fejét. And
0: threw his head down to Joab.
1: És kidobta a fejét Joabnak a falon kívülre.
0: And Joab says, "Thank you very much."
1: És Joab azt mondja, köszönöm szépen.
0: Problem solved.
1: Probléma megvan oldva.
0: And the army goes home.
1: És a hadsereg hazament.
0: And a rebel has his head taken off.
1: És levágták egy lázadó fejét közben.
0: And you remember Deborah?
1: Emlékeztek Deborah-ra?
0: Remember Deborah? And what happened to Sisera?
1: Mi történt Siserával?
0: They put a tent peg through his head.
1: Hogy a homlokán át döftek egy sátor fölöpöt.
0: His head was taken off.
1: Levágták a fejét.
0: Mothers in Israel take the head off the enemy.
1: Az anyák Izraelben levágják az ellenség
0: fejét. Come on, mothers of Israel.
1: Gyerünk, anyák Izraelben.
0: We're going to take the head off the enemy.
1: Le fogjuk vágni az ellenség fejét.
0: And bring release into situations.
1: És szabadságot hozunk a helyzetekbe.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: All right, let's move on page 34.
1: Menjünk tovább a 34.
0: Three types of mentoring relationship.
1: Három fajta mentorolási kapcsolat van.
0: A casual mentor. Now this input into a person's life is sporadic, but valuable.
1: A rendszertelen mentor, aki néha hat a másik ember életére, de amit tesz, az értékes.
0: It might be that you've got a traveling ministry.
1: Lehet, hogy utazó szolgálatod van.
0: And you see a person every so many months.
1: És néhány hónaponként találkozol valakivel.
0: And you never have an opportunity to develop a deep relationship.
1: És soha nem volt lehetőségetek arra, hogy mély kapcsolatot alakítsatok ki egymással.
0: But when you turn up,
1: de amikor megjelensz,
0: that person is there, ready, waiting for you.
1: Az az ember már ott van és vár téged.
0: And you might have just the right answer to their questions.
1: És lehet, hogy éppen csak tudod a jó választ a kérdésére.
0: You might be able to see prophetically exactly what they need to do.
1: Lehet, hogy profétailag éppen meglátod, hogy az illetőnek mit kell tennie.
0: You might have just the right word for them to move him on to the next place spiritually.
1: Lehet, hogy a megfelelő üzenetet el tudod neki mondani, hogy szellemileg eljusson a következő szintre.
0: And they will be looking for when you come.
1: És ez az illető már mindig nagyon várja, amikor jössz.
0: And it seems as if you're able to pick up with the relationship just where you left off.
1: És úgy tűnik, hogy amikor találkoztok újra, ott tudjátok folytatni a kapcsolatot, ahol abba hagytátok az előbb.
0: Now, I want to tell you that kind of relationship is very valuable.
1: El akarom mondani nektek, hogy az ilyen fajta kapcsolat nagyon értékes.
0: For myself,
1: magam részére,
0: I had that relationship with many different people in many different places.
1: Nagyon sok különböző helyen, nagyon sok különböző emberrel voltam ilyen kapcsolatban.
0: If I go there,
1: amikor oda megyek arra a helyre,
0: it seems as if I have got something necessary or vital to give to that person at that point of time.
1: Meglátom az illetőt, úgy érzem, hogy valami lényeges, valami életbevágó, fontos dolgot kell neki adnom abban a pillanatban.
0: So don't underestimate even what I would call a casual mentoring relationship.
1: Tehát ne becsüljétek el azt sem, amit én rendszertelen mentorolásnak hívok.
0: Now, the next one I want to say is a practical relationship.
1: A következő az egy gyakorlati mentorolás.
0: And this comes out of that teacher gift.
1: Ez a tanítói ajándékból fakad.
0: You answer questions.
1: Amikor kérdésekre válaszol.
0: You give instructions.
1: Utasításokat adunk.
0: You sit around with a group of people.
1: Ott ülünk egy csoporttal.
0: And this is usually done in a group situation.
1: Ez általában csoportokkal történik.
0: But this person is usually like a teacher.
1: Ez a mentor általában olyan, mint egy tanító.
0: But this is a practical mentoring, which is very valuable.
1: Mentorolás, ami szintén nagyon értékes.
0: Now, the last one I want to mention here is the mentor for life.
1: Az utolsó, amit itt említeni akarok, az életre szóló mentor.
0: Now, this person,
1: ő
0: is a true spiritual mother or father.
1: Valódi szellemi anya vagy atya.
0: Now, they are going to stick with that person whatever happens.
1: Ők azok, akik megmaradnak a szellemi gyermekük mellett bármi történjék.
0: Through good times and through bad times.
1: A jó időkben és a rossz időkben.
0: And they just love one another.
1: Egyszerűen szeretik egymást.
0: And that person, you are there for that person for the rest of their life.
1: A szellemi szülő ilyenkor az élete hátra levő részére ott áll a másik
0: mellett. Spiritually in your relationship.
1: Valami történt szellemileg a kapcsolatotokkal.
0: That you know this person is a true son.
1: Amiről tudjátok, hogy igen, ez az illető az én valódi fiam.
0: And that is a son in a deep way.
1: Egy nagyon mélységes módon fiú az a
0: and
1: illető.
0: And it's as if you're in each other's hearts.
1: Olyan, mintha benne lennétek egymás szívében.
0: And nothing's going to separate that.
1: És ezt senki nem választhatja szét.
0: Now, I could say a lot more about that, but I'm not going to do it here because my time's running.
1: Sokkal többet mondhatnék itt erről, de nem fogok, mert fut az időm.
0: Turn your page and there the mentoring relationship I say is designed by God.
1: A mentori kapcsolat Isten találmánya, azt mondom ezután.
0: So a spiritual mother has an opportunity which is designed by God to give and receive something which comes right from the heart of God.
1: A szellemi anyának lehetősége van arra, hogy adjon és kapjon olyasmit a szellemi gyermekével való kapcsolatban, ami Istennek a terve
0: volt. I just want to say to you, those of you who are mentoring other people, don't underestimate the power of this.
1: Azt akarom mondani közületek azoknak, akik mentorolnak embereket, hogy ne becsüljétek alá ennek a dolognak az erejét.
0: Point D in your notes there is important to me.
1: Számomra nagyon fontos a D pont itt a jegyzetben.
0: I found that it's necessary, you know, if you're going to grow somebody up.
1: Rájöttem arra, hogy szükséges, hogyha valakit fel akarunk nevelni.
0: If you're going to see somebody come into the fullness of their gifting and calling.
1: Ha látni akarjuk, hogy valaki eljut az elhívásának és az ajándékainak a teljességére.
0: You have to put yourself under.
1: Akkor nekünk alá kell, hogy helyezkedjünk az illetőnek.
0: Push them up.
1: És őket kell fölfelé nyomnunk.
0: You don't come and talk down to them.
1: Nem fölülről lefelé beszélünk ki az illetővel.
0: Did you hear me?
1: Hallottátok
0: Come ezt? On. That's not going to grow people spiritually.
1: Mert ettől nem növekszenek az emberek szellemileg.
0: You do it the way Jesus did it.
1: Úgy kell tennünk, ahogy Jézus tette.
0: He got down low and washed feet.
1: Ő lehajolt, hogy alacsonyan legyen, és megmosta
0: so
1: a lábát a tanítványoknak. Nekünk is le kell ereszkednünk, alá kell szállnunk. A második helyet kell elfoglalnunk.
0: You're prepared to stand back.
1: Késznek kell lennünk visszalépni, hátralépni.
0: Just like with your own children.
1: Ahogy a természetes gyerekeinkkel is
0: You're
1: van.
0: You're pushing them forward.
1: Előre felé toljuk
0: you
1: őket.
0: You want to give them place.
1: Helyet akarunk nekik csinálni.
0: It takes work to do this.
1: Ehhez munka kell.
0: And it's a deliberate attitude you have to get.
1: És konkrét hozzáállásra van szükség a részünkre.
0: You have to put yourself down.
1: Alá kell szállnunk.
0: In order to raise up the next generation.
1: Hogy felemelhessük a következő nemzedéket.
0: I say here.
1: Azt mondom itt.
0: Plan for their greatness.
1: Tervezz úgy, hogy fiaid legyenek nagyjá.
0: Did you hear me?
1: Hallottátok ezt?
0: Plan for the greatness of the next generation.
1: Tervezd el a következő nemzedék nagyságát.
0: I'm telling you something which is close to my heart here.
1: Olyasmiről beszélek itt, ami közel áll a szívemhez.
0: Because I have such a strong desire within me.
1: Mert nagyon erős vágy van bennem arra.
0: That I truly could pass on a spiritual inheritance.
1: Hogy valóban továbbadhassak szellemi örökséget.
0: And everything in God grows.
1: És Istenben minden növekszik.
0: Come on, it gets bigger.
1: Minden nagyobbá válik Istenben.
0: It doesn't go smaller and smaller and smaller.
1: Nem egyre kisebb
0: Come
1: lesz.
0: On, God intends things to get bigger and bigger and bigger.
1: Isten azt akarja, hogy a dolgok egyre nagyobbak legyenek.
0: Not for personal grandizement.
1: Nem a magunk személyes nagysága érdekében.
0: But for His glory.
1: Hanem az ő dicsősége érdekében.
0: And so expect your second generation, your next generation to go further than you.
1: Tehát számítsatok arra, hogy az utánatok jövő nemzedék előbbre jut nálatok.
0: Come on, if you shoot an arrow, it goes beyond you.
1: Hogyha kilősz egy illat, akkor ez tőled távolabb fog leesni.
0: Take your arrows and shoot them.
1: Fogjad az nyilaidat és lőd ki őket.
0: And plan for their greatness.
1: És tervezd el, hogy ők nagyok lesznek.
0: You do this by selfless praying for them.
1: Ezt úgy tehetjük meg, hogy önzetlenül imádkozunk
0: értük. Making opportunities for them.
1: És lehetőségeket teremtünk
0: számukra. Opening doors for them.
1: Ajtókat nyitunk ki a számukra.
0: Making their name known.
1: Ismertté tesszük a nevüket.
0: Come on, it might be that your name's not so known.
1: Lehet, hogy a te neved nem olyan ismert.
0: What's that matter? God
1: gets
0: the glory.
1: És mit számít ez? Isten kapja a dicsőséget.
0: Come on. We have to change our heart attitudes.
1: Meg kell változtatnunk a szívünk hozzáállását.
0: Now you can't give away what you want to keep.
1: Nem adhatod oda azt, amit meg akarsz tartani.
0: Do you know this gets right to the depths of our selfishness?
1: Tudjátok, hogy ez az önzésünk mélyére hatol. Ez a gondolat.
0: If you really If it's important to you to be the person in front, the important person.
1: Hogyha fontos neked, hogy te legyél a fontos ember, aki elő van.
0: If it's important for you to always have your name on the bill.
1: Hogyha fontos neked, hogy mindig a te neved legyen kiírva a papírra.
0: If it's all important for you, you're the person that they telephone and want to be in touch with.
1: Hogyha te akarsz lenni az, akit az emberek felhívnak telefonon, és akivel kapcsolatban akarnak lenni.
0: If that is where your heart is.
1: Hogyha ez van a szívedben, az a cél.
0: You're never going to give away that place to somebody else.
1: Soha nem fogod ezt a helyet átadni valaki másnak.
0: Come on, hear me.
1: Halljátok, amit
0: mondok. It will get right to the depths of your selfishness.
1: ez az önzésünk mélyére vág.
0: You cannot give away what you want to keep.
1: Nem adhatod oda azt, amit meg akarsz tartani.
0: And you can't give away and have it.
1: Nem lehet, hogy valamit oda is adsz, meg is tartasz.
0: Come on. You give it and you have an attitude, it's gone.
1: Hogyha odaadsz valamit, de rossz a hozzáállásod, akkor vége.
0: You know, God's economy works like this.
1: Istennél a gazdaság így működik.
0: Giving always brings increase.
1: Ha odaadsz valamit, ebből mindig növekedés lesz.
0: You know, what I'm telling you is absolutely at the heart of my heart in this issue.
1: Ebben a témában ez van nekem is a szívem közepében.
0: Now I'm going to take a few moments and just finish this.
1: Pár percen belül befejezem ezt fejezni.
0: Pitfalls for mentoring. Let's go quickly.
1: Csapdák a mentori szolgálat minden szintjén.
0: You cannot mold a person into your own doctrinal positions.
1: Nem préselhetsz bele valakit a saját teológiai véleményedbe.
0: We're not here to make somebody like us or think like us.
1: Nem azért vagyunk ott, hogy olyanná tegyük az embereket, amilyenek mi vagyunk, vagy olyan gondolkodást építsünk belé, aminek behavior. Van. Mindannyiunknak van bűnös viselkedés.
0: The most sanctified amongst us have got some sinful attitudes and habits.
1: Köztünk a legmegszenteltebb embernek is vannak bűnös szokásai vagy hozzáállásai.
0: And we do not want to make our spiritual sons like ourselves.
1: És nem akarjuk a szellemi fiainkat magunkhoz hasonlóvá tenni.
0: Come on, we don't pass on those habits and those attitudes.
1: Nem akarjuk ezeket a hozzáállásokat és szokásokat továbbadni nekik.
0: We're passing on that which is of God.
1: Azt akarjuk továbbadni, ami Istentől
0: van. We're passing on that which is according to the word of God.
1: Ami Isten igéje szerint való, azt akarjuk továbbadni.
0: And so therefore we have to have pure hearts and pure minds.
1: Ezért tiszta szívre és tiszta elmére van szükségünk.
0: Our attitudes have to have been so purified in the presence of God.
1: A hozzáállásunknak annyira meg kell tisztulnia Isten jelenlétében.
0: You know, this relationship.
1: Tudjátok, ez a kapcsolat.
0: Mentoring in this way and producing spiritual sons.
1: Az ilyen jellegű mentorolás és szellemi fiak létrehozása.
0: It is a very high calling.
1: De egy nagyon magas szintű elhívás.
0: And it requires that we don't bring any of our own personal traditional baggage.
1: És azt kell hozzá, hogy a személyes és tradicionális somogjainkat ne vigyük be ebbe.
0: We've got to deal with these issues.
1: El kell bánnunk ezekkel a problémákkal.
0: Now I just want to say this.
1: Csak azt akarom mondani.
0: In these days in which we live.
1: Ezekben a napokban, amelyekben élünk.
0: Homosexual relationships abound.
1: In every country. Homoszexuális kapcsolatok minden országban.
0: And when people see two people who love each other.
1: És amikor az emberek azt látják, hogy két ember szereti egymást,
0: they assume almost homosexual relationships.
1: Már szinte rögtön a homoszexuális kapcsolatra gyanakszanak.
0: But you remember what Alan read earlier, Paul's attitude to Timothy.
1: De tudjátok, amit Alan olvasott egy kicsit korábban, Pál hozzáállását Timóteushoz.
0: Paul called him a beloved son.
1: Pál azt mondta, hogy szerelmes fiam.
0: A true son in the faith.
1: Valódi fiam a hitben.
0: And the letters are full of affectionate terms.
1: A levelei tele vannak szeretetteljes kifejezésekkel.
0: And it's perfectly right in our God.
1: És a mi Istenünkben ezek teljesen helyesen vannak.
0: To have a truly affectionate and loving relationship.
1: Tehát legyen egy valódi szeretetteljes gyengéd kapcsolatotok.
0: Now, in these days in which we live.
1: Ezekben a napokban, amelyekben élünk.
0: The devil can accuse us.
1: Az ördög vádolhat minket.
0: But we need to know that we live pure and there's no sexual attitudes within those relationships.
1: De nekünk tudnunk kell, hogy tisztán élünk, és nincsen szexuális jellege a kapcsolatunknak semmilyen szinten.
0: We must have a solid commitment to purity and holiness.
1: Szilárdan el kell köteleznünk magunkat a tisztaság és szentség mellett.
0: I felt I needed to say that in this present world in which we live.
1: Úgy érzem, hogy ezt el kellett mondanom ebben a jelenlegi világban.
0: Because I want to encourage you to develop truly loving relationships, men on men and women with women.
1: Bátorítani akarlak titeket, hogy valódi szeretettel és kapcsolatokat építsetek ki nők nőkkel, férfiak férfiakkal.
0: And don't let us be controlled by the world's attitudes.
1: Ne engedjük, hogy a világ hozzáállásai irányítsák az életünket.
0: Let's do something which truly glorifies the Lord.
1: Csináljunk olyasmit, ami valóban dicsőíti az Urat.
0: We bless you, Jesus.
1: Áldunk téged, Jézus.
0: Hallelujah. Father, we're going to thank you to this night.
1: Atyám, hálát adunk neked ma este.
0: We bless you for your word.
1: Áldunk téged a te igédért.
0: And we ask you, Father,
1: és kérünk, Atyám,
0: that you would do miracles amongst us.
1: Hogy tegyél csodákat köztünk.
0: And that you would train us to be true spiritual mothers and fathers.
1: És képezz ki minket valódi szellemi anyákká és apákká.
0: We ask, Father, raise up spiritual mothers within the body of Christ.
1: Támasz szellemi anyákat Krisztus testében.
0: And teach us how to conduct this glorious relationship.
1: És taníts minket arra, hogy ezt a dicsőséges kapcsolatot hogyan kell ápolni.
0: And teach us how to impart life to one another.
1: És taníts minket, hogy hogyan adjunk át életet egymásnak.
0: And Father, deliver our minds.
2: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat harmadik része, melyben Ellen Vincentet hallhat.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Finom volt a vacsora.
4: So what I'll do tonight, just to keep you awake, is I'll throw some heresy in here and there.
3: Csak azért, hogy ébren tartsalak titeket, néhány eretnekséget is így közé szórok.
4: Just to test your theology, to see if you're awake.
3: Csak hogy megpróbáljuk a teológiátokat, meg hogy ébren vagytok-e.
4: And then Nigel will come and correct it.
3: Majd Nigel jön és kijavít.
4: So I want to look at the whole realm of business and money.
3: Tehát most az üzlet és a pénz témáját szeretném átnézni.
4: You're familiar in missions with the term 1040 window?
3: Ismeritek a 10x40-es ablak kifejezést misszióból?
4: Longitude and latitude, it's a window of the world where there's more unreached people groups than anywhere else.
3: Hosszúság, szélesség, ahol a világ eléretlen népcsoportjai vannak.
4: Then the second window is what we call the 414 window.
3: És akkor a második ablak az a 414-es ablak.
4: And I think I talked about that here the last time I was here.
3: És azt hiszem, hogy beszéltem erről legutóbb, mikor itt voltam.
4: You all remember that, right?
3: Emlékeztek rá, ugye?
4: But it has to do with most people get saved between the years of 4 and 14.
3: Ami arról szól, hogy a legtöbb ember 4 és 14 éves kora között tér meg.
4: That's true worldwide.
3: És ez világszerte igaz.
4: So children should not be neglected in our strategy to reach the lost or mission
3: work. Úgyhogy nem szabad mellőznünk a gyerekeket, amikor a stratégiánkat dolgozzuk ki, hogy az elveszetteket elérjük.
4: So there's another window that we call the 9 to 5 window.
3: Van egy másik ablak is, amit a 9x5-ös ablaknak nevezünk.
4: And that has to do with the hours that you work.
3: Ez pedig a munkaidő ablaka.
4: I don't know what time you start work in Hungary.
3: Nem tudom, hogy itt Magyarországon hánykor kezdtek dolgozni. Korán kezdtek?
4: Pali starts at 5, I know that.
3: Pali 5-kor kezd.
4: He goes to bed at 2 and gets up at 5.
3: 2-kor lefekszik, 5-kor fel kell.
4: But whatever hours you work, during those hours, you have the best opportunity to touch the lives of people that don't know Jesus.
3: De bármikor is kezded a munkádat, az idő egy nagyszerű alkalom arra, hogy elérj olyan embereket, akik nem ismerik Jézust.
4: So I'm not saying that you should be repeating the gospel to everybody all the time.
3: És én nem azt mondom, hogy az evangéliumot kell szajkóznotok állandóan mindenkinek.
4: I think that Christian workers should be the best workers that any business has.
3: Hanem úgy vélem, hogy a keresztény dolgozó kell legyen a legjobb dolgozó egy üzletben.
4: But it's an opportunity to love people and serve them.
3: De ez egy lehetőség, hogy szeressük az embereket, szolgáljunk feléjük.
4: Your coworkers will have times when they will be vulnerable to because of their own needs or situations. You get to minister to them.
3: És lesz olyan időszak, amikor a kollégáitok érzékenyebbek és nyitottabbak, mert éppen egy sebezhetőbb időszakon mennek át, és akkor szolgálni tudsz feléjük.
4: In America, at least, we have this separation between the sacred and the secular.
3: Amerikában elkülönítjük a megszenteltet a világitól.
4: So, money is not considered spiritual.
3: A pénzt nem tekintik szelleminek.
4: I think money is very spiritual.
3: Szerintem a pénz nagyon is szellemi.
4: Martin Luther actually said that we have three conversions.
3: Luther Márton azt mondta, hogy tulajdonképpen három megtérése van az embernek.
4: The heart.
3: A szív.
4: The head.
3: A fej.
4: And the pocketbook.
3: És a pénztárca.
4: So our attitude towards money is important.
3: De hát a pénzhez való hozzáállásunk nagyon fontos.
4: And the church's attitude towards business in general is important.
3: És az egyház hozzáállása az üzleti élethez, a vállalkozásokhoz fontos, úgy általánosságban véve.
4: I know there are dangers.
3: Tudom, hogy vannak veszélyek.
4: And I know that the love of money is a root of all kinds of evil.
3: És tudom, hogy a pénz szeretete mindenféle gonoszságnak a gyökere.
4: At the same time, I can tell a lot about you by the way you handle your money.
3: Ugyanakkor nagyon sok mindent elmondhatok rólatok arról, hogy hogyan bántok a pénzzel. Tehát ha látom, hogyan bántok a pénzzel.
4: Jesus said that how would anybody give us true riches if we can't handle unrighteous mammon or money? Yeah. Money.
3: Tehát a Jézus azt mondta, hogy hogy adna bárki is nekünk igazi kincseket, hogyha nem tudunk bánni a saját pénzünkkel.
4: So our personal attitude towards money and the church's attitude towards money and towards business is important.
3: Tehát a mi személyes hozzáállásunk a pénzhez és az egyház hozzáállása a pénzhez és az üzleti dolgokhoz fontos.
4: So I know in the church many countries the idea is there that business and ministry are incompatible.
3: Nagyon sok országban, a gyülekezetekben az a vélemény, hogy a szolgálat és az üzlet nem kompatibilis egymással.
4: I was in India teaching at a Bible school.
3: Yeah. Indiában tanítottam egy bibliaiskolában.
4: It happened to be a pastor's day.
3: Ez éppen egy pásztornap volt.
4: And I was talking a little bit about business.
3: És beszéltem egy kicsit az üzletről.
4: And I was talking about how the Apostle Paul operated a tent-making business.
3: És beszéltem arról, hogy Pál apostol hogyan működtetett egy sátorkészítő vállalkozást.
4: And all of a sudden a group of women interrupted me and began to talk to the interpreter.
3: És váratlanul egy asszonycsoport közbevágott és elkezdtek beszélni a tolmácshoz.
4: And they were very angry.
3: És nagyon dühösek voltak.
4: Because the understanding is that when you're called to full-time ministry, you live by faith, which means that you shouldn't work, you should just live off of donations.
3: Mert a felfogás az, hogy ha teljes idejű szolgálatra vagy elhívva, akkor nem dolgozol, hanem hitből élsz és a támogatásoktól függesz.
4: They felt that I was undermining their call.
3: És úgy érezték, hogy én lenézem az ő elhívásukat, lekicsinlem az elhívásukat.
4: Never mind that Paul was a great apostle and operated a business. I guess that was secondary. Never mind the fact that Paul had a business and he was an apostle.
3: Tehát, és akkor nem is beszélve arról, hogy Pálnak ott volt a vállalkozása, közben egy nagy apostol volt.
4: So I just think that this line between the sacred and the secular, between church and ministry and business needs to be not quite as clearly separated.
3: Szóval én úgy vélem, hogy ez az elválasztó vonal a megszentelt és a világi, a szolgálat, a gyülekezet és az üzlet között nem kellene annyira határozott vonal legyen.
4: I've heard preachers talk about the fact that Peter went fishing again after he was a disciple, is that that's when Peter backslid.
3: Én hallottam prédikátorokat arról beszélni, hogy Péter visszament a halászáshoz, és hogy ez volt az, amikor ő visszaesett.
4: So instead of just following on with Jesus, he went back to his old way of life, which was making a living by fishing.
3: Hogy ahelyett, hogy csak követte volna Jézust, visszament a régi életstílusához, és halászemberként.
4: I'm not sure the text really says that.
3: Szerintem a szövegből nem ez derül ki.
4: So I think some of his disciples, they did leave their father's boat and follow Jesus, I understand that.
3: Tehát a tanítványai közül néhányan igen, elhagyták az atyuk hajóját és követték Jézust, ezt értem.
4: But you know, Jesus was a craftsman and he found the marketplace an easy place, it was familiar territory to him.
3: De Jézus is, ha úgy veszük, kézműves volt, és ő számára az üzleti világ, meg egyáltalán így a munkavilága, az könnyű szolgálati terület volt.
4: He didn't recruit his disciples from the rabbinical schools, he recruited them from the marketplace.
3: Ő nem a rabbinikus iskolákból gyűjtötte össze a tanítványait, hanem a munkapiacról.
4: None of the 12 were synagogue leaders or Jewish leaders at all.
3: A 12 közül egyik sem volt zsinagóga vezető, vagy egyáltalán bármilyen zsidó vezető.
4: And Paul the apostle, who joined later, was a Pharisee, but he also was a businessman.
3: És Pál apostol, aki ugye később csatlakozott, ő farizeus volt, de ugyanakkor üzletember is volt.
4: But I don't see Jesus, let me back up a minute. Sometimes pastors are threatened by businessmen. They're intimidated by businessmen.
3: Időnként a pásztorok tartanak az üzletemberektől, tehát úgy megfélemlenek tőlük.
4: In Jesus we see somebody who was very comfortable with business people.
3: De Jézusban olyas valakit látunk, aki nem érezte magát feszélyezve üzletemberek környezetében.
4: He was born in a business place.
3: Igazából ő egy vállalkozásba született bele.
4: Stable of an inn. He was
3: born. De hogy egy istállóban született, fogadó istállójában született.
4: His first visitors were employers and business owners rather than religious leaders.
3: Az első látogatói munkások, illetve vállalkozók voltak a vallásos vezetők helyett.
4: He grew up in the family business.
3: A családi vállalkozásban nőtt fel.
4: He was a carpenter.
3: Ő egy ács volt.
4: Even the people in his town knew him as a carpenter rather than as a religious person.
3: És a városában lakók is ácsként ismerték őt, ahelyett, hogy vallásos vezetőként ismerték volna.
4: They had a hard time seeing him as a religious leader.
3: Tulajdonképpen nagyon nehezükre esett őt vallásos vezetőnek tekinteni.
4: Isn't this Joseph's son, the guy that made our kitchen table for us?
3: Nem, ez nem József fia, aki a konyhai asztalt készítette számunkra.
4: So imagine going to hear Jesus preach.
3: Tehát képzeljétek el, hogy oda mentek, hogy hallgassátok Jézusnak.
4: That's the guy that made our table, Dad.
3: Ez az ember készítette az asztalunkat.
4: So for 20 years before ministry, Jesus was a carpenter.
3: Tehát a szolgálata előtt 20 évig Jézus ács volt.
4: So ministry was his second occupation.
3: Tehát a szolgálat az a másodlagos kötelessége volt.
4: My son wanted to go into ministry and he was looking at Bible schools and seminaries.
3: A fiam szeretett volna teljes idejű szolgálatba menni és bibliaiskolákat, teológiai iskolákat nézegetett.
4: I said, you know, you can do that, but I would encourage you to go get a business degree, learn some things in business, and then consider ministry later.
3: És én bátorítottam őt arra, hogy az rendben van, hogy mehet bibliaiskolába, teológiára, de hogy előtte jó lenne, hogyha egy valamilyen üzleti területen diplomát szerezne, hogy átlássa, megértse, hogy működik az üzleti világ.
4: Do you think Jesus enjoyed making money when he made tables?
3: Szerintetek Jézus élvezte a pénzszerzést, miközben asztalokat készített?
4: He did it for profit. It's okay. He made tables for a profit. It was
3: tehát
4: okay.
3: Ő nyereségért készítette az asztalokat.
4: And even when he began to preach, he spent time talking about money, talking about business, and spent time with business leaders.
3: És amikor elkezdett tanítani, akkor is időt töltött vállalkozókkal, sokat beszélt a pénzről, az üzletről.
4: And a lot of his parables came out of business or farming illustrations.
3: És nagyon sok példázata vagy az üzleti világból, vagy pedig a gazdálkodásból származott.
4: I personally think that the idea that business should be avoided and that money is evil is not a biblical idea.
3: Véleményem szerint az ötlet, hogy a pénz az gonosz, és az üzleti világot kerülni kell, az nem egy bibliai nézet.
4: And sometimes where the church embraces that money is evil, praying is spiritual, money is evil, it actually prevents the church from gaining the resources that it needs to do the mission work that Jesus called us to do.
3: És vannak olyan gyülekezetek, ahol ezt az elvet vallják, hogy az ima az jó dolog, a pénz az gonosz. Ott tulajdonképpen saját maguk akadályozzák meg azt, hogy előteremtsék azokat a forrásokat, amivel betölthetnék azt a küldetést, amit kaptak.
4: And the Bible says that it's God that gives us power to create wealth.
3: És a Biblia azt mondja, hogy Isten adja meg nekünk az erőt, hogy gazdagságot hozzunk létre.
4: So it's a God-given gift.
3: Tehát ez egy Isten adta ajándék.
4: And obviously if it's personal ambition and if it can be done wrongly, I'm not denying any of those things.
3: És nyilvánvaló, hogyha személyes nyereségről szól a dolog és rossz dolgokról, tehát hogy az egésznek az eltorzulásáról, akkor nem tagadom, hogy valóban vannak gondok.
4: One of the funny things that's happened in our country is that the prophets are calling for a supernatural transference of wealth.
2: The prophets?
4: The prophets.
2: For a supernatural
4: transference of wealth.
3: Tehát érdekes megfigyelni azt, hogy Amerikában a proféták mostanában egységesen a gazdagság természet feletti átruházásáról beszélnek.
4: I believe God can do that. I hope he does.
3: Én hiszem azt, hogy Isten meg tudja tenni ezt. Remélem, hogy megteszi.
4: A lot of charismatic Christians are waiting around for money to start falling from the sky.
3: Nagyon sok karizmatikus vezető arra vár, hogy a pénz az égből szálljon alá.
4: Nigel and I would both like some.
3: Nigel és én is így állnánk.
4: But in the Bible, both testaments, it talks about God. We make a living by the work of our hands, and work is not seen as bad. It's good.
3: De a Bibliában mind az Új Szövetségben arról beszél, hogy a pénzt az a két kezünk munkájának a szerzeménye, és a munka jó dolog, nem rossz dolog.
4: God is a creator.
3: Isten teremtő Isten.
4: Things that we see started with ideas in his mind.
3: A látható dolgok, tehát amiket látunk, azok ötletként kezdődtek.
4: And he puts that creative ability inside of us.
3: És ezt a kreatív képességet belénk helyezi.
4: And for us to act like we're too spiritual to do something with what he gave us, I think it's just unrealistic.
3: És szerintem nem realista elvárás az, hogy úgy tegyünk, mint hogyha nem tudnánk mit kezdeni azzal, amit belénk helyezett, és csak várnánk, hogy történjenek dolgok.
4: So, Jesus was obviously comfortable with business people.
3: Szóval nyilvánvalóan Jézus jól érezte magát, nem érezte magát feszélyezve az üzletemberek között.
4: He was invited to some parties that were thrown by some wealthy people.
3: Meghívták jó néhány olyan buliba, amit a gazdag üzletemberek szerveztek.
4: And he went.
3: És elment.
4: He accepted the invitation.
3: Elfogadta a meghívást.
4: Even the early church used the marketplace to make disciples.
3: Tehát még a korai gyülekezetek is használták a munkapiacot arra, hogy tanítványokat képezzenek.
4: Lydia, Paul's first convert in Philippi, was a wealthy wholesaler of fabric.
3: Lydia, Pál apostol első tanítványa Filippiben egy bíborárus asszony volt. Tehát egy kereskedő.
4: And Dorcas was also a garment manufacturer.
3: Dorcas egy varrónő volt.
4: Aquila and Priscilla were business people and apostles.
3: Aquila és Priscilla üzletemberek és apostolok is voltak.
4: And the Ethiopian eunuch that Philip witnessed to was like in charge of the treasury of Queen Candace.
3: Az etióp eunuch, akivel Fülöp beszélt, ő a király kincstárának az őrizője volt.
4: Then there was Erastus, who was the city treasurer in Rome.
3: Aztán ott van Erastus, aki Rómában volt a város kincstárnoka.
4: And Luke, of course, who's a medical doctor, wrote the parts of the Bible.
3: És persze ott van Lukács, aki orvos volt, és a Biblia részeit írta.
4: So nowhere, we have the warnings of the love of money, but nowhere is money in business in the scripture cast in a negative, unspiritual light.
3: Tehát a Bibliában igen, ott vannak a figyelmeztetések a pénz szeretetével kapcsolatban, de sehol sem olvassuk azt, hogy a pénz és a gazdagság, a munka az rossz dolog lenne.
4: So actually, in our church for years, I would encourage people to let God speak to some of them about an idea to start a business.
3: Én évekig bátorítottam a gyülekezetemben az embereket, hogy hagyják, hogy Isten adjon nekik ötletet, hogy vállalkozást kezdjenek el.
4: Not necessarily to get rich.
3: Nem feltétlenül azért, hogy meggazdagodjanak.
4: Although I believe God does provide for his work through Christian businessmen.
3: Habár én úgy vélem, hogy Isten igenis elő tudja teremteni a pénzt a munkája számára keresztény üzletembereken keresztül.
4: But through a business you can employ people which could bless other families that need income or need work.
3: De egy vállalkozásba fel tudsz venni más embereket, akiknek bevételre van szükségük, meg tudsz áldani ezáltal másokat.
4: You can end up pastoring the employees.
3: Előfordulhat, hogy a munkásaidat pásztorolod.
4: The same could happen if you were in a management or a supervisory position in a corporation where you had employees that worked for you.
3: Ugyanaz történhet, hogyha hogyha menedzseri pozícióban, vagy igazgatói pozícióban, vagy egy nagy vállalatnál, és az alattad dolgozók felé szolgálsz.
4: So there are dangers involved, I acknowledge that, but I also think the business realm is one that we should not be afraid of.
3: Tehát elismerem, hogy vannak veszélyek, de nem szabad félnünk az üzleti világtól.
4: The best elders I had when I was pastoring were businessmen.
3: Amikor pásztor voltam, a legjobb gyülekezeti vezetőim üzletemberek voltak.
4: And Cheryl and I for years did a number of different things in business.
3: Éveken át Cheryl és én különböző vállalkozásokban vettünk részt.
4: We operated a bed and breakfast inn.
3: Egy ideig egy kis panziót működtettünk.
4: I should say she operated a bed and breakfast inn.
3: Pontosítanék, Cheryl működtette.
4: I kept the books and I did the internet work, but she did everything else.
3: Én végeztem a könyvelés meg az internetes munkát, de minden egyebet ő végzett.
4: Right now I'm thinking about getting back into farming.
3: És mostanában azon gondolkodok, hogy visszatérek a farmhoz.
4: I would just like to grow corn and have some cattle again.
3: Szeretnék kukoricát termeszteni meg szarvasmarhát tenyészteni.
4: Okay, I'll let Cheryl talk a little bit about her.
3: Hagyom, hogy Cheryl beszéljen egy kicsit.
5: Well, thanks for letting me share.
3: Köszönöm, hogy én is megoszthatom veletek.
5: Some of the things I'm going to share are actually kind of a repeat of what Barry shared.
3: Néhány dolog, amit mondani fogok, tulajdonképpen ismétlése annak, amit Barry mondott.
5: And it'll be very short, a couple points.
3: Rövid leszek, csak néhány pont.
5: First of all, business was it's more than a way to just make money.
3: Először is a vállalkozás az több, mint a pénz csinálás lehetősége.
5: It's a way to serve others.
3: Nem ezáltal szolgálni tudunk mások felé.
5: A way to employ others.
3: Ezáltal alkalmazni tudunk embereket.
5: And a way to give more.
3: És egy lehetőség arra, hogy többet adjunk.
5: Most of all, it gives us opportunities to share our faith.
3: És leginkább arra ad lehetőséget, hogy megosszuk a hitünket másokkal.
5: And also to demonstrate our faith.
3: És hogy kinyilvánítsuk, vagy megmutassuk a hitünket.
5: By the way, we run the business with integrity and passion for excellence.
3: Azáltal, ahogy vezetjük a vállalkozásunkat tisztességgel és szenvedéllyel.
5: Putting the customer first.
3: Úgy, hogy az ügyfelet helyezzük első helyre.
5: Treating them with kindness and love.
3: Kedvesen és szeretettel bánunk velük.
5: And almost all non-Christians are in the marketplace.
3: A másik dolog, majdnem minden nem keresztény ember ott van a munkapiacon.
5: It also a lot of denominational divisions are less destructive in the marketplace.
3: A másik dolog az, hogy nagyon sok felekezetközi különbség kevésbé romboló egy munkahelyen.
5: We need to approach the marketplace ministry as a way to leverage all of the God-given spiritual gifts.
3: Tehát a munkapiacot úgy kell megközelítsük, hogy ott kihasználhatunk minden Isten által kapott szellemi ajándékot.
5: It's not one size fits all.
3: És ez nem egy sablon méret.
5: That can only produce self-condemnation and ineffectiveness for marketplace Christians.
3: Mert hogyha úgy tekintünk rá, hogy mindenkinél ugyanaz a sablon működik, akkor ez önvádlást.
5: Self-condemnation and ineffectiveness.
3: Ja, és hatástalanságot okozhat.
5: Christians attempting to operate outside of their God-given spiritual gifts can be very frustrating.
3: azok a keresztények, akik az Isten adta ajándékaikon kívül próbálnak működni, nagyon idegesítőek és zavaróak tudnak lenni.
5: It's a way to do discipleship by employing others.
3: Hát a vállalkozás az egy lehetőség a tanítványképzésre azáltal, hogy másokat alkalmazunk.
5: It gives more opportunity to connect with non-Christians and people in the public arena.
3: És több lehetőséget ad arra, hogy nem keresztényekkel kapcsolatba kerüljünk a közszférában, vagy így nyilvánosan.
5: That's basically it, but thank you for letting me share.
3: Hát alapvetően ennyi. Köszönöm.
4: She's much better to look at as a preacher than I am, I understand.
3: Egyébként ő sokkal jobb prédikátor, mint én vagyok.
4: If I let her preach too much, then I won't get invitations anymore. She'll get invitations.
3: Hogyha túl sokat hagyom prédikálni, akkor engem már nem fognak hívni, csak őt fogják hívni.
4: So I want to communicate to all of you because I know you all have different kinds of jobs and work.
3: Szóval mindenkihez szeretnék szólni, mert tudom, hogy mindenkinek különböző munkahelye és foglalkozása van.
4: There is no work that is meaningless.
3: Nincs olyan munka, ami értelmetlen
4: and
3: lenne.
4: Purposeless.
3: És céltalan lenne.
4: I really mean that.
3: És én ezt tényleg így is gondolom.
4: No matter where you work or what kind of work you do, you have opportunities, there's value in it.
3: Függetlenül attól, hogy hol dolgozol és mit csinálsz, vannak értékes lehetőségek.
4: If you're faithful and love God in your work, God will bless you in that place.
3: Hogyha hűséges vagy és szereted Istent a munkádban is, akkor Isten meg fog áldani ott, ahol vagy.
4: One of my favorite books is written by Brother Lawrence on practicing the presence of God.
3: Az egyik kedvenc könyvemet Lawrence testvér írta, arról szól, hogy hogyan gyakoroljuk Isten jelenlétét.
4: He was a dishwasher.
3: Ő egy mosogató
4: but
3: volt.
4: He's inspired Christians all over the world.
3: De ő világszerte megihlette a keresztényeket.
4: So, I'm going to let Nigel come and share a little bit about some things that their church has done in businessmen in their city.
3: És most megkérem Nigelt, hogy jöjjön és ossza meg, hogy a gyülekezetükben mit csináltak így az üzleti életben.
6: Okay, hallelujah. Can I put that there? Let me ask you a question.
3: Hadd kérdezzek valamit.
6: How many of you have to get up on Monday morning and go to a place of work?
3: Hányan kell hétfőn reggel felkeljenek és elmenni munkahelyre?
6: Excluding pastors. Who excluding pastors.
3: Kizárjuk a pásztorokat.
6: Who have to get up on Sunday morning.
3: Akik vasárnap reggel kell felkeljenek.
6: And go to a place of work.
3: És elmenni dolgozni.
6: Now let me ask you.
3: Akkor most kérdezzek más valamit.
6: How many of you?
3: Go on.
6: Okay. How many of you want to give up work?
3: Hányan szeretnétek feladni a munkát?
6: And become a pastor.
3: Hogy pásztorok legyetek.
6: Your job is safe. Your job is safe.
3: Senki nem fenyegeti a munkádat.
6: You're either too good or not good enough. You're either a great example or a really bad example.
3: Vagy nagyon jó példa, vagy Pali, vagy nagyon rossz példa.
6: I love the things that Barry has been sharing about business.
3: Nagyon tetszenek azok a dolgok, amiket Barry elmondott az üzleti életről.
6: And it's really important that what we do in our business both satisfies us and we do a good job.
3: Tehát nagyon fontos az, hogy amit teszünk az üzleti életben, az elégedettséggel töltsön el minket, ugyanakkor jó munkát végezzünk.
6: I suspect a little bit that in Europe we don't elevate pastors to the same position as they do in America.
3: Én feltételezem azt, hogy itt Európában nem emelik olyan magas pozícióra a pásztorokat, mint Amerikában.
6: So there's not so many in our churches who want to give up work and become pastors.
3: Úgyhogy nem túl sokan vannak a gyülekezeteinkben, akik feladnák a munkájukat, hogy pásztorok legyenek.
6: But there is a reality that most of us have to work every day to pay for our bread and butter.
3: De Van egy igazság abban, hogy legtöbbünknek dolgozni kell azért, hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat és megéljünk.
6: You understand it. Put food on the table. For 19 years, from the age of 17 till 36, I worked for an insurance company.
3: 19 évig, 17 éves koromtól 36 éves koromig egy biztosítási cégnél dolgoztam.
6: I knew I had a call of God on my life.
3: Én tudtam, hogy Isten elhívása ott van az életemben.
6: I knew he had given me the spiritual gifts that Cheryl was talking about to be a pastor.
3: Tudtam azt, hogy Isten belém helyezte azokat a szellemi ajándékokat, amikről Cheryl beszélt, hogy pásztor legyek.
6: And I helped plant two churches and lead many different ministries in those churches.
3: És segítettem két gyülekezet plantálásban és nagyon sok szolgálat megalapításában azokban a gyülekezetekben.
6: Including the crèche when my children were small.
3: Beleértve a bölcsődét, amikor a gyerekeim kicsik voltak.
6: But I still had to get up every Monday morning and work from Monday till Friday.
3: Mégis fel kellett kelnem minden hétfőn reggel, és hétfőtől péntekig dolgoznom kellett.
6: For many years I drove around England settling insurance claims.
3: Éveken át végig vezettem Angliában, és biztosításokat kötöttem.
6: Paying for leaking roofs?
3: Hanem kifizetett biztosításokat fizetett ki, tehát beázott tetőkért fizettem.
6: And reimbursing for stolen televisions and stolen jewelry.
3: Vagy kártérítést fizettünk vissza ellopott tévékért, ékszerekért.
6: As a Christian, it sometimes felt like there was a pressure to evangelize.
3: Keresztényként néha úgy éreztem, hogy ott van az a nyomás, hogy evangelizáljak.
6: I don't think any of my insurance clients became Christians through my evangelism at work.
3: És nem hinném, hogy bármelyik ügyfelem is megtért volna az evangelizálásom által a munkahelyen.
6: But my desire was to be as good an insurance person as I could be day by day, and to be fair in settling their claims.
3: De az én vágyam az volt, hogy a lehető legjobb biztosítási ügynök legyek a munkámban, és igazságos legyek a kifizetésekben.
6: It's a big deal for an insurance person to be fair in settling a claim.
3: Ez nagyon nagy dolog, amikor egy biztosítási ügynök igazságos a kifizetésben, a követelésekben.
6: Even in Hungary?
3: Elbírálásában itt is?
6: Even in Hungary.
3: Ja, még itt Magyarországon is.
6: And then I was promoted to be a manager.
3: Majd ezután előléptettek menedzserré.
6: And over a period of years I had many staff working for me.
3: És az évek alatt nagyon sok ember dolgozott alattam.
6: And my desire was to be as fair a manager to those staff as I could be.
3: És az én vágyam az volt, hogy olyan igazságos menedzser legyek a dolgozóimnak, amennyire csak lehetett.
6: Many times it felt like I was pastoring my staff, just like Cheryl said.
3: Nagyon gyakran úgy éreztem, hogy pásztorolom a dolgozóimat, mint ahogy Cheryl is mondta.
6: But of course the company would not let me talk about Jesus in that context.
3: De természetesen a cégnél nem volt szabad Jézusról beszélni abban a környezetben.
6: And so you have to gently care and look after people and impart something to them.
3: Így nagyon kedvesen kell törődni az emberekkel és megosztani velük valamit.
6: Even though you may not be using spiritual or religious words.
3: Még akkor is, hogyha nem használhatsz szellemi vagy vallásos kifejezéseket.
6: I have found over many years that people understand something of the peace of God is coming towards them even though they don't hear the words about God.
3: Az évek során én megértettem azt, hogy az emberek megéreznek valamit Isten békességéből, ami feléjük árad, még úgy is, hogyha nem hangzik el Isten. Olyan igazságos menedzser legyek a dolgozóimnak, amennyire csak lehetett.
6: Many times it felt like I was pastoring my staff, just like Cheryl said.
3: Nagyon gyakran úgy éreztem, hogy pásztorolom a dolgozóimat, mint ahogy Cheryl is mondta.
6: But of course the company would not let me talk about Jesus in that context.
3: De természetesen a cégnél nem volt szabad Jézusról beszélni abban a környezetben.
6: And so you have to gently care and look after people and impart something to them.
3: Így nagyon kedvesen kell törődni az emberekkel és megosztani velük valamit.
6: Even though you may not be using spiritual or religious words.
3: Még akkor is, hogyha nem használhatsz szellemi vagy vallásos kifejezéseket.
6: I have found over many years that people understand something of the peace of God is coming towards them even though they don't hear the words about God.
3: Az évek során én megértettem azt, hogy az emberek megéreznek valamit Isten békességéből, ami feléjük árad, még úgy is, hogyha nem hangzik el Isten.

0: így nagyon kedvesen kell törődni az emberekkel és megosztani velük valamit.
1: Even though you may not be using spiritual or religious words.
0: Még akkor is, hogyha nem használhatsz szellemi vagy vallásos kifejezéseket.
1: I have found over many years that people understand something of the peace of God is coming towards them even though they don't hear the words about God.
0: Az évek során én megértettem azt, hogy az emberek megéreznek valamit Isten békességéből, ami feléjük árad, még úgy is, hogyha nem hangzik el Isten.
1: When they are being dealt with fairly, honestly and justly, they know there's something different.
0: Amikor tisztességesen és igazságosan bánnak velük, akkor tudják, hogy ott valami más van.
1: Eventually, God called me to be a full-time pastor.
0: Végül Isten elhívott, hogy teljes idejű pásztor legyek.
1: Now people say to me, what's your job?
0: És ugye mostanában az emberek megkérdezik tőlem, hogy mit dolgozol?
1: People in the marketplace and in the world who are not Christians.
0: A munkapiacon levő emberek, akik nem keresztények.
1: On forms in the bank or in the insurance company or in other places of everyday business.
0: Vagy forma nyomtatványokon az élet bármelyik részében.
1: In Ireland the word pastor doesn't mean very much.
0: Írországban az a szó, hogy pásztor nem sokat jelent.
1: Priest means a whole lot more.
0: A pap sokkal többet jelent.
1: But I don't call myself a priest.
0: De én nem hívom magam papnak.
1: So I say on my forms and when I'm talking to them, I'm a church minister.
0: Így amikor mondjuk a formanyomtatványokat töltök ki, vagy személyesen válaszolok, akkor azt mondom, hogy egy egyházi szolga vagyok.
1: And most of them go, don't talk to me.
0: A legtöbben ugyanak, ne beszélj hozzám.
1: I don't want to know. And
0: nem
1: please don't
0: tudni.
1: Preach to me.
0: Ne prédikálj nekem.
1: Whereas when I was in insurance.
0: Ezzel szemben, amikor biztosításban dolgoztam.
1: They felt something of the peace of God coming to them.
0: Megéreztek valamit Isten békességéből, ami feléjük árad belőlem.
1: And I want to say to every one of you.
0: És így most mindenkinek szeretném azt mondani.
1: Whatever you're getting up to work at on Sunday morning or Monday morning or Tuesday morning.
0: Bármilyen munkához kelsz fel, vasárnap reggel, vagy hétfő reggel, vagy kedd reggel.
1: Work at it in your heart as unto God.
0: Végezd úgy a munkádat a szívedben, mintha Istennek tennéd.
1: Be as good an employee and as fair and honest as you can be.
0: Légy olyan jó dolgozó és olyan igazságos és tisztességes, amennyire csak tudsz.
1: And people will feel the presence of God even though you're not using words.
0: És az emberek meg fogják érezni Isten jelenlétét még akkor is, hogyha nem használsz szavakat.
1: Last night with the men.
0: Tegnap este a férfiakkal.
1: We were talking about John chapter 14.
0: János 14-ből beszéltünk.
1: And Jesus said to his disciples.
0: És Jézus azt mondta a tanítványainak.
1: My peace I leave with you.
0: Az én békességemet adom nektek.
1: My peace I give unto you.
0: Az én békémet adom nektek.
1: We know that word peace is the shalom of God.
0: És tudjuk, hogy ez a béke szó az a shalom szó.
1: See? Shalom, shalom. And even with and people understand, even the computer understands the shalom of God coming towards them.
0: És az emberek megértik Istennek ezt a shalom békességét, ami feléjük
1: megy. It's a demon.
0: Ja, az egy démon volt.
1: The demon of Apple. But I also want to share with you. I can't see. I'm got my glasses on. I can't see that far. Can you tell me?
2: 8:30.
1: How long do we have till, Pali?
2: Pali, mennyi ideje van?
1: How long more do we have? Oh, 10 minutes.

0: But not only is it about, is this mountain of, are these seven mountains about us influencing the mountains.
1: Szóval ez a hét hegy nem csak arról szól, hogy mi hatással legyünk ezekre a hegyekre.
0: But us as a community of people being able to bless the community we live in.
1: Hanem arról is szól, hogy mi közösségként megáldjuk azt a települést, ahol élünk, azokat az embereket, akik között élünk.
0: Now as a pastor, I get very upset when people from other countries come to Ireland and tell us all the wonderful things they do and how we should do that too.
1: Én pásztorként kiszoktam akadni, amikor külföldről jönnek vendégek, pásztorok, és elmondják, hogy náluk milyen remekül végzik a dolgokat, és hogy csinálják, és nekünk is úgy kell elvégezni.
0: Especially Americans.
1: Különösen az amerikaiak.
0: And so I just want to share with you what we did in our town in Ireland.
1: Én szeretném megosztani veletek, hogy mi mit tettünk Írországban, a városunkban.
0: For a season of the church.
1: A gyülekezeti élet egy időszakában.
0: When we first planted the church in 2003.
1: Amikor 2003-ban megalapítottuk a gyülekezetet.
0: Our heart was to see the town we were in of 30,000 people. 30.
1: Okay. A szívünkben az volt, hogy az a 30,000 ember, aki ott él a városban,
0: transformed in some way.
1: Hogy meglássuk, hogy valamilyen módon megváltoznak.
0: Now understand, in Ireland people are very suspicious of independent churches.
1: Tudni kell azt, hogy Írországban az emberek nagyon gyanakvóan tekintenek a független gyülekezetekre.
0: For most people they are cults.
1: Legtöbb ember számára szekta.
0: They understand the Catholic Church.
1: Ők értik a katolikus egyházat.
0: They understand the Protestant Church.
1: Ők értik, hogy mi az, hogy protestáns egyház.
0: Anglican, Methodist, Presbyterian.
1: Anglikán, metodista, presbiteriánus.
0: Because of our history.
1: A történelmünk miatt.
0: But they can't understand an independent, evangelical, charismatic fellowship.
1: De nem tudják felfogni, mi az, hogy független, karizmatikus, evangélikus közösség. Evangéliumi.
0: But when I came to the town to plant the church.
1: De amikor oda mentem abba a városba, hogy gyülekezetet alapítsak.
0: The ministerial of priests and Anglican ministers and Methodist ministers invited me to their meeting and actually welcomed me to the town.
1: A lelkészek csoportja, a metodisták, anglikánusok, presbiteriánusok meghívtak engem.
0: And the Roman Catholic. And the Roman
1: Catholic. És a római katolikusok.
0: Yeah. Just in case.
1: És végső soron befogadtak a csoportjukba.
0: That was very unusual.
1: Ez nagyon szokatlan volt.
0: But the people in the town didn't understand.
1: De a város lakói nem értették.
0: And for about 7 years, we met in the hall of a local school.
1: És körülbelül 7 évig egy iskola termében gyűltünk.
0: We were about 100 people.
1: Körülbelül 100-an voltunk.
0: Many traveling into the town.
1: Nagyon sokan utaztak be a városba.
0: And many of our prayer meetings were praying for the town.
1: És nagyon sok ima alkalmunk arról szólt, hogy a városért imádkoztunk.
0: But we didn't have a big impact.
1: De nem volt túl nagy hatásunk a városra.
0: And most people didn't know we met in the school.
1: És az emberek nem tudták, hogy az iskolában gyűlünk össze.
0: And then the opportunity came to rent, to lease the old Anglican church right in the center of town on the main street.
1: Majd jött az a lehetőség, hogy kibéreljük a régi anglikán templomot a fő utcán, a központ legközepén.
0: It had been occupied for 30 years by a piano maker.
1: Körülbelül 30 évig egy zongora készítő foglalt el azt az épületet.
0: It was hidden behind some huge big trees.
1: Néhány hatalmas fa takarta el a kilátást.
0: With a very creepy graveyard around it.
1: Egy kísérteties temetővel körülötte.
0: And so we renovated the building.
1: Szóval felújítottuk az épületet.
0: And everyone was interested in what was going on this building.
1: És hirtelen mindenki kíváncsi lett, hogy mi történik abban az épületben.
0: We cut down the trees at the front.
1: Kivágtuk a fákat az épület előtt.
0: And we opened up the building.
1: És megnyitottuk az épületet.
0: And we said to the people in the town.
1: És azt mondtuk a város lakóinak.
0: Come and use our building.
1: Gyertek, használjátok az épületünket.
0: One of the first events we had.
1: A legelső esemény, ami ott történt.
0: Was to make it an art gallery for a week.
1: Az, hogy egy hétig művészeti kiállítást tartottunk.
0: From Monday morning.
1: Hétfő reggeltől.
0: Till Friday afternoon.
1: Péntek délutánig.
0: So many people came in from the town.
1: Nagyon sok ember jött be a városból.
0: And went, wow, what have you done?
1: Hű, mit tettetek?
0: Very few people were evangelized.
1: Nagyon kevés embernek evangelizáltunk.
0: But their hearts started to be changed.
1: De elkezdett változni a szívük.
0: And they started to warm towards us.
1: És elkezdtek felmelegedni irányunkban.
0: Then we decided to open up our church on a Wednesday morning.
1: Majd úgy döntöttünk, hogy szerda reggel is megnyitjuk a templomunkat.
0: My wife and a whole team of mainly retired people.
1: A feleségem és egy főleg nyugdíjasokból álló csoport
0: opened up the church and served coffee every morning.
1: Minden reggel kinyitották a templomot és kávét szolgáltattak.
0: Every Wednesday morning.
1: Minden szerda reggel.
0: And we had a friend who had a ministry called John 3:7.
1: És volt egy barátunk, akinek volt egy János 3:7 nevű szolgálata.
0: It was a street evangelism ministry.
1: Ez egy utcai evangelizálós szolgálat volt.
0: He used to sit on the street with a big sign saying John 3:7.
1: Általában ott ült az utcán egy ilyen nagy táblával, amire az volt írva, hogy János 3:7.
0: He never preached to anybody.
1: Soha nem prédikált senkinek.
0: But person after person after person would come up to him and say, what is John 3:7?
1: De egymás után oda mentek hozzá az emberek, és megkérdezték, hogy mi az a János 3:7.
0: So he would explain the gospel to them.
1: És akkor elmagyarázta nekik az evangéliumot.
0: And so we got a load of our retired men.
1: Így a nyugdíjas férfiaink jó része.
0: And some of our women.
1: És néhányan a hölgyek közül is.
0: And we had 6 or 7 stations up and down the main street.
1: Nekiálltak, és a fő utcán 6-7 ilyen állomásuk volt.
0: With people sitting saying John 3:7.
1: És leültek ilyen táblákkal, ami azt mondta, hogy János 3:7.
0: For 2 years, we had people sitting with John 3:7. And we saw 1,200 people be prayed with to receive Jesus.
1: 2 éven át csinálták ezt, hogy ott ültek a táblával az utcán, és 1200 emberrel imádkoztak együtt, akik befogadták Jézust a szívükbe.
0: We only ever saw a handful, does that make sense to you? A handful actually come into the church.
1: Ezek közül mi nagyjából egy maroknyi népet láttunk bejönni a templomba.
0: Some would come in for coffee.
1: Voltak, akik bejöttek kávéra.
0: We didn't see our church grow massively from 100 to 1200.
1: Nem növekedett meg ugrásszerűen a gyülekezetünk 100-ról 1200-ra.
0: But we had so many people from the city of Dublin saying to us, something has changed in that town of Bray where you live.
1: De annyi ember volt Dublinból, akik azt mondták, hogy valami megváltozott abban a városban, ahol vagytok.
0: One of my very conservative evangelical leader friends used to say, said to me, I used to pass your town on the motorway, the freeway, and it always seemed very dark. But it seems to be very much more light these days.
1: Az egyik nagyon konzervatív barátom azt mondta, hogy én rendszeresen elmentem a városotok mellett az autópályán, és így mindig olyan sötétnek tűnt. Azt mondja, sokkal világosabbnak tűnik mostanában.
0: He did not believe in spiritual warfare.
1: Nem hitt a szellemi hadviselésben.
0: He was not happy about pulling down the strongholds over a city.
1: Nem örült annak, hogy egy város fölötti erősségeket rombolunk le.
0: But he sensed something of the light of Jesus coming into a town.
1: De megérzett valamit Jézus fényéből, ami bejött a városba.
0: And then my wife had this bright idea.
1: Aztán a feleségemnek lett egy ragyogó ötlete.
0: As wives usually do.
1: Mint ahogy a feleségeknek általában szokott lenni.
0: And she gathered a number of people in pairs. And they walked up and down the streets of the town praying for the town.
1: Összegyűjtött embereket, és párosával végig sétáltak a város utcáin imádkozva.
0: And then they started to stop and go into some of the businesses.
1: Majd elkezdtek megállni, bemenni némelyik üzletbe.
0: Now this is still Catholic Ireland that's very scared of funny churches that aren't Catholic.
1: Ez még mindig a katolikus Írország, amiről beszélünk, ami nagyon tartózkodik a fura gyülekezetektől, amik nem katolikusak.
0: But they would walk in twos and say, we are from the church down the road. And
1: de,
0: people would say, oh, I know that church.
1: De így bementek, és akkor mondták, így, ugye párosával voltak, és mondták, hogy mi abból a templomból vagyunk ott az utca végén, és mondták, oh, ismerem azt a templomot.
0: And we would say, is there something for you or your business that we can pray for?
1: És megkérdezték, hogy van-e valami, amiért imádkozhatunk érted, vagy a vállalkozásodért?
0: The girl who ran the flower shop was from Poland.
1: A fiatal nő, aki a virágüzletben dolgozott, Lengyelországból volt.
0: Her sister was sick.
1: A testvére beteg volt.
0: And week after week after week our teams got to pray with her about her ill sister.
1: És hétről hétre a csapatunk együtt imádkozott vele a beteg testvéréért.
0: I can't remember what happened to her sister.
1: Nem emlékszem, mi történt a testvérével.
0: But that girl in the flower shop was changed because of prayer.
1: De az a fiatal nő a virágüzletben megváltozott az imák hatására.
0: The man in the sweet shop first saw us coming and went, oh no. Yeah, sweet like candy.
1: Okay. A férfi a cukorka vagy édességboltban meglátott minket közelen, és azt mondta, jaj ne.
0: But his business was not doing well.
1: De nem ment jól az üzlete.
0: And two of our men went in and said, can we just pray for your business?
1: És két férfi bement, és megkérdezték, hogy imádkozhatunk a vállalkozásodért?
0: Over 6 months, we saw his business come back into profit.
1: És 6 hónap alatt megláttuk azt, hogy az üzlete visszatért nyereségesbe.
0: And then he would welcome us every week and give us some sweets.
1: És utána minden héten szívesen látott, és cukorkákat adott.
0: One of our members was a lawyer in the town.
1: Az egyik gyülekezeti tagunk ügyvéd volt a városban.
0: And he was a member of the Chamber of Commerce.
1: És a kereskedelmi kamara tagja is volt.
0: And when he became chairman of the Chamber of Commerce.
1: És amikor ő lett a vezetője a kamarának.
0: He said to his committee, "Can I have my pastor open the Christmas dinner of the Chamber of Commerce in prayer instead of the local priest?"
1: Megkérdezte a tanácstól, a tagoktól, hogy lehetséges lenne, hogy a karácsonyi vacsorakor az én pásztorom nyissa meg imával a vacsorát a helyi pap helyett.
0: By that time the priest was now a friend of mine.
1: Addigra a pap már a barátom volt.
0: Because I went to the ministerial every month.
1: Mert minden hónapban elmentem az ő alkalmukra.
0: He said, sure, I hope you have better success than I do.
1: És azt mondta ez az ember, hogy persze, én csak remélem, hogy nagyobb sikered lesz, mint nekem.
0: And so I got to pray not only to open the Christmas dinner, but also to pray for the businesses of the town that night. And many came to me and said they really appreciated what we were doing in the town.
1: És nem csak, hogy imádkozhattam a vacsora előtt, hanem mindegyik vállalkozásért külön imádkoztam aznap, és utána többen is odajöttek hozzám, és mondták, hogy mennyire nagyra értékelik, hogy imádkoztam értük a vállalkozásukért.
0: As a church, eventually the Lord said to us, get up and go. You don't know where you're going, but as Abraham went, get up and go.
1: Aztán egy idő után Isten azt mondta nekünk, mint gyülekezetnek, hogy keljetek fel és menjetek, mint Ábrahám, hogy nem tudta hova megy, csak hitben kilépett, menjetek.
0: Our season in that place was finished, and we didn't renew the lease.
1: A mi időnk azon a helyen lejárt, és nem újítottuk meg a bérletet.
0: A friend of mine and JC's took over the lease and runs a great local church in the building now.
1: JC-vel egy közös barátunk kapta meg a bérletet, és most egy remek gyülekezetet működtet ott.
0: And we do something different in a different place.
1: És mi valami teljesen más dolgot végzünk egy másik helyen.
0: It's a big, oh, I better not do that one, you won't get it. It's like a big country house, but you don't have country houses in Hungary, do you? Like a noble's house, a noble person's house, like a mansion.
1: Tehát, hogy van egy nagy ilyen udvarház.
0: And so our church now meets in a big country house.
1: Szóval a gyülekezetünk egy nagy udvarházban jön össze.
0: Which has a very posh, do you understand the word posh, snob?
1: Ami nagyon snob, ilyen puccos.
0: Shopping center in it.
1: Shopping center. Yeah. Tehát nagyon puccos bevásárló központ van ott.
0: With a 36 hole championship golf course outside.
1: Egy 36
0: 36 hole golf course.
1: Golfpályával. Tehát én bajnok golfpálya.
0: And a Ritz-Carlton 5-star plus hotel in the grounds.
1: És a területen egy 5 plusz csillagos Ritz-Carlton hotel.
0: Palinkait, you need to come and visit someday.
1: Meglátogatni valamikor.
0: We've started to pray for the businesses in the country house.
1: És elkezdtünk imádkozni az üzletekért, a vállalkozásokért azon a területen.
0: One of our friends has taken a shop in the shopping center, and it's doing really well.
1: Az egyik barátunk kibérelt egy üzlethelyiséget az üzletközpontban, és egész jól megy neki.
0: And I have time, I do. Let me tell you this one story.
1: Még ezt az egy történetet elmondom.
0: One story. The head gardener of the gardens.
1: A fő kertész
0: had a problem with the hedging. Do you have a word for hedging?
1: A fő kertésznek gondja adódott a sövénnyel.
0: It was dying.
1: Mert haldoklott a sövény.
0: His father is in our congregation.
1: A főkertész apukája a gyülekezetünkben van.
0: And last summer, on a summer's evening, we went for a prayer walk in the gardens of the country house.
1: És tavaly nyáron egyik este ima sétára indultunk a sövény körül, vagy a kertben.
0: Now this is really true.
1: És ez igaz.
0: I'm a church pastor.
1: Én egy gyülekezeti pásztor vagyok.
0: We prayed over the hedges.
1: Imádkoztunk a sövényekért.
0: They were dying.
1: Meghaldokoltak.
0: By the end of the summer, the hedges had come back to life.
1: Nyár végére újra élett a sövény.
0: And are doing very well.
1: És nagyon jól vannak.
0: The gardener is very happy.
1: A kertész nagyon boldog.
0: Because this house has many, many American visitors.
1: Mert nagyon-nagyon sok amerikai látogató jön ide.
0: With thousands of US dollars to spend.
1: Akik több ezer dollárt költenek el ott.
0: And he said to me, we don't like dead hedges. They don't like dead hedges.
1: És azt mondta nekem a kertész, hogy nem szeretik a halott sövényeket.
0: And those hedges are back to life again now.
1: És most azok a sövények élnek.
0: But also, the manager of the whole center came to my friend in the congregation.
1: Ugyanakkor az egész komplexumnak a menedzsere odament a barátomhoz a gyülekezetben.
0: And he said, since your church came to this building.
1: És azt mondta, hogy mióta a gyülekezetetek idejött ebbe az épületbe.
0: And I didn't want to rent that room to you.
1: És én nem akartam kiadni nektek azt a termet.
0: I have no idea why I did.
1: Fogalmam sincs, hogy miért adtam ki mégis.
0: But we've had the best financial year we've ever had.
1: De azóta a legjobb anyagi évünk volt, ami valaha is volt.
0: And that's just to say there's nothing special about our church.
1: Semmi különleges nincs a gyülekezetünkben.
0: Your church and our church would work well together.
1: A ti gyülekezetetek és a mi gyülekezetünk nagyon jól együtt tudna működni.
0: But we pray and we worship in the building.
1: De imádkozunk és dicsőítünk ott az épületben.
0: We ask God to bless the businesses.
1: Kérjük Istent, hogy áldja meg a vállalkozásokat.
0: And we are seeing transformation and change.
1: És átváltozásokat és változásokat látunk.
0: I don't know what this church, where this church is in relation to this city.
1: Nem tudom, hogy hol áll ez a gyülekezet a várossal való kapcsolatban.
0: But I know as you pray for the businesses around this area.
1: De tudom azt, hogy ha imádkoztok a körülöttetek levő vállalkozásokért.
0: And the businesses that you work in.
1: És azokért a vállalkozásokért, ahol dolgoztok.
0: God will hear your prayers.
1: Isten meghallgatja az imáitokat.
0: And he will answer those prayers with blessing.
1: És áldással fog válaszolni ezekre az imákra.
0: Some of you will lead people to Jesus through what you say.
1: Lesznek közületek olyanok, akik azzal vezetik Jézushoz az embereket, amit mondtok.
0: But many more of you will see the kingdom come in the situations you're in because you pray and bless the businesses. That you're in.
1: De sokkal többen fogjátok meglátni azt, hogy eljön Isten királysága abba a helyzetbe, amiben vagytok, azért, mert imádkoztatok a vállalkozásokért.
0: So keep worshiping, keep praying, and keep blessing God.
1: Úgyhogy ne hagyjátok abba a dicsőítést, az imádkozást és a Isten áldását az emberekre kérve.
0: Let me just pray for a moment over the businesses.
1: Hadd imádkozzak most a vállalkozásokért.
0: Father, I want to bless every business and every company that's represented in this building tonight.
1: Atyám, én most meg akarok áldani minden vállalkozást és vállalatot, ami képviselve van itt ebben az épületben ma este.
0: I want to pray for those who are in the mountain of education.
1: Imádkozom azokért, akik az oktatás hegyén vannak.
0: Bless the schools and the colleges and the other places where they are teaching.
1: Áld meg az iskolákat, a főiskolákat és a többi helyet, ahol tanítanak.
0: I pray for those who are in art, in the arts and media, in law and in so many of the other mountains.
1: Imádkozom azokért, akik a művészetekben, a médiában, a jogban és a többi sok területen ott vannak.
0: And I particularly pray for those who are in the mountain of business, who will go to a business on Monday morning.
1: És különösen imádkozom azokért, akik az üzlet hegyén vannak, akik mennek dolgozni hétfő reggel.
0: First of all, Lord, I pray you will fill them with your spirit this weekend.
1: Először is arra kérlek, Uram, hogy töltsd meg őket a te szent szellemeddel most a hétvége során.
0: Give them a new and fresh revelation of Jesus.
1: Adj nekik új, friss kijelentést Jézusról.
0: And give them a new and fresh revelation of his calling on their lives.
1: És adj nekik új, friss kijelentést a te elhívásodról az ő életükre.
0: And may each one of them know that he has called them to go to those businesses and bless them every day that they are there.
1: És hadd tudja mindegyikük, hogy azért hívtad el őket, hogy minden nap bemenjenek oda a munkahelyükre, és megáldják azt a vállalkozást, azt a vállalatot, ahol vannak.
0: And I pray for the city, Lord.
1: És imádkozom ezért a városért, Uram.
0: We pray for blessing, peace and prosperity over this city.
1: Áldást, békességet és bővölködést kérünk erre a városra.
0: May it be a good place to live.
1: Hadd legyen ez jó hely, ahol éljenek az emberek.
0: May it be a good place to do business.
1: Hadd legyen jó hely a vállalkozásoknak.
0: May the healthcare be really blessed.
1: Legyen igazán áldott az egészségügy.
0: May it be a place where there is such good education.
1: Legyen ez olyan hely, ahol nagyon jó az oktatás.
0: And may the people of this city be blessed because this church is in this place.
1: És hadd legyenek áldottak e város lakói azért, mert ez a gyülekezet itt van ezen a helyen.
0: And God's people said.
1: És Isten népe azt mondja.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
2: I know he said amen, but I'd like to pray a couple more things for you. Can I do that? I want to pray some more.
1: Én szeretnék még imádkozni néhány dologért.
2: Father, I just thank you for each person that's here.
1: Atyám, én hálás vagyok mindenkiért, aki most itt van.
2: And the value of their work and their calling.
1: És az ő munkájuk és az elhívásuk értékéért hálás vagyok.
2: For each of you, I bless your feet.
1: És megáldom a lábaitokat.
2: Everywhere the sole of your foot treads, God, I know that you'll be with them.
1: Hogy bárhova lép a ti lábatok, tudom, Istenem, azt, hogy te velük vagy.
2: I pray that you give them favor.
1: Imádkozom azért, hogy tedd őket kedvessé.
2: I pray that you prosper them in their role.
1: Arra kérlek, hogy te virágoztasd fel őket az ő szerepükben, a pozíciójukban.
2: I bless the creativity that you've put in them.
1: Megáldom a kreativitást, amit beléjük helyeztél.
2: I ask you to release ideas.
1: És arra kérlek, hogy te szabadíts fel ötleteket.
2: Release solutions.
1: Szabadíts fel megoldásokat.
2: Ideas for businesses.
1: Ötleteket vállalkozásokra.
2: For those that you want to start a business.
1: Azok számára, akik szeretnének vállalkozást elkezdeni.
2: But even ideas of solutions for the place where they work now.
1: De ötleteket megoldásokra, ott, ahol most dolgoznak.
2: I pray that you put your words in their mouth.
1: Azért imádkozom, hogy te helyezd a te beszédedet az ő szájukba.
2: Bless the work of their hands.
1: Áld meg az ő kezük munkáját.
2: Give them favor with the people they work with.
1: Tedd őket kedvessé azok előtt, akikkel együtt dolgoznak.
2: Favor with their employers or their bosses.
1: Tedd őket kedvessé a főnökeik előtt.
2: I ask you for inventions, for ideas, all kinds of creative solutions in Jesus' name.
1: És találmányokért, új ötletekért, mindenféle kreatív ötletért imádkozom Jézus nevében.
2: I pray, God, that you just stir up the gifts that the Holy Spirit gave to each of them at creation when they were born.
1: Azért imádkozom, hogy te lobbansd fel azokat az ajándékokat, amiket a Szent Szellem beléjük helyezett, amikor teremtetted őket.
2: And move on those areas of their life where there's skills and abilities that might even be dormant. I pray that you'd bring them to life and breathe on them in Jesus' mighty name.
1: És imádkozom azért, hogy éleszd fel azokat a területeket, amelyek esetleg szunnyadnak az életükben Jézus nevében.
2: Amen.
1: Amen.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanszt műsorán.
3: Isten háza, Isten családja. Erről szeretnék néhány szót szólni, mivel Apostolok cselekedete második fejezete 42-es verse. Kitartóan részt vettek, vagyis gyakorolták magukat az apostoli tanításba, közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Tehát a templomban is, meg házanként is ezt csinálták az első keresztények. Az építkezés volt a gyerektábornak az egész heti témája. Ahogy már valamelyikötök mondta, ja igen, a Gabi mondta, hogy volt, hogy a telek, vásárlás, rendezés, alapozás, építkezés, berendezés. A házépítés azért van, hogy otthont teremtsek. Tehát otthon tud érezni magadat. Ahol meg tudsz nyugodni, ahol majd mások is oda tudnak kerülni, másokat is meg tudsz hívni, vagy majd az új családtagok is otthon tudják érezni magukat. Általában otthon teremteni nem szoktunk egyedül. Általában otthont teremteni valakivel, valakikkel szoktunk. A helyi gyülekezet, vagy az egyetemes eklésiát, ha megnézed, az egyházról is azt olvassuk, hogy az Istennek a háza. Isten háza, vagy Istennek a családja. De a helyi gyülekezetre is ez igaz és érvényes, hogy Istennek a háza, Istennek a családja vagyunk. A Mózes első könyvének a 28. fejezete, ismered a 7-es verset, 17-es verset, amikor Jákob ugye álmodott, és hát adott Isten neki látást, Isten jelenlétét élte át ott a pusztában, megrémült, ahogy fölébredt, és azt mondta, hogy milyen rettenetes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza, az égnek a kapuja. Tehát az Istennek a háza, az valamilyen módon egy kapu a mennyei dolgokhoz. És Isten népe, Isten családja is azt jelenti, hogy egy kapu, egy ajtó, egy bemeneteli lehetőség a mennyei dolgokba. Az Istennel, a mennyei atyával való személyes kapcsolódásba. Gondolj csak bele, otthon a családod. A férj, feleség, majd apa és anya ezen dolgoznak, és ezen dolgozunk, hogy az a hajlék, az az otthon egy olyan család legyen, ahol meg tud nyílni abba az otthonba jelenlevők számára, a mennybe, az örökké valóságba, az Istennel való kapcsolatba vezető út, ajtó. Igaz? Erre szeretnénk segíteni. De ez igaz a helyi gyülekezet számára is, hogy amikor összejövünk, akkor ezen dolgozunk, és ebbe adjuk bele a szívünket, a lelkünket, az időnket, az energiánkat, a képességeinket, az ajándékainkat, akár zenei, akár szervezői, akár takarítói, imádkozói, bármilyen szinten, ahogy beleadod magadat, gyakorlatilag azért csináljuk, hogy Isten háza, a mely kapuja, megnyíljon az a kapu egyre több ember számára, hogyha úgy az elmúlt napokban, hogyha zárva is volt, vagy nem is érzékelte valamelyikünk a mennyek a jelenlétét, de amikor eljövök Isten házába, és ez nem a fizikai házra értem, hanem eljövök Isten népe közé, Isten családjába, Isten szellemi hajlékába, akkor ott megnyíljon a menny. Megnyíljon, és valahogy könnyebben érzékelhetőbbé, megtapasztalhatóbbá váljon a mennyei igazságok, Isten mennyei valósága, Istennek a mennyei jelenléte. Esdrás prófétánál van az 5. fejezet 15-ös versébe egy mondat, és ezt külön fölírtam magamnak, mert megérintett ez, hogy, és mondta neki, vedd ezeket az edényeket, menj és helyezd el azokat a jeruzsálemi templomba, és az Isten háza építessék meg azon a helyen. Hazaküldte a király a fogságból Esdrást, és odaadta a templom kincseit, edényeit. És azt mondta, hogy vedd el ezeket az edényeket, menj, és helyezd el azokat a templomba, Isten háza, hogy megépüljön. Isten háza úgy épül föl, máshogy fogalmazom, Isten családja úgy épül föl, hogy az edények bekerülnek a templomba. Az edények bekerülnek Isten házába. Az edények bekerülnek Isten családjába. És Isten a fazekas, mi pedig vagyunk az edények. Úgy tud épülni Isten háza, úgy tud fölépülni Istennek a temploma, úgy tud fölépülni Istennek a családja, úgy tud megnyílni a mennybe vezető ajtó és kapu az emberek számára, hogy megtapasztalják az Istennel való személyes közösséget, hogy az edények bejönnek. Az edények elfoglalják a helyeiket az Isten családjába. Az edények elfoglalják a helyüket Isten házába. Izajás próféta, második fejezet, harmadik verse, ez máshol is, másik prófétánál is előfordul, szó szerint, de Izajástól olvasom föl, eljönnek sok népek, és azt mondják, gyertek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira. És mi az ő ösvényein járjunk. Mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből jön az Úrnak beszéde. Tehát, hogy elmegyünk, hogy megtanuljuk az Úrnak az útjait. Hol tanulom meg Istennek az útjait? Azt mondja, hogy az Úr házában. A helyi gyülekezetbe bekapcsolódok, akkor is, ha online kapcsolódsz be, de nem csak hallgatod, hanem ahogy a szívedet beleadod online is, ahogy a szívedet, a lelkedet beleadod, az idődet, a képességeidet itt helyben is, valamit Isten kijelent az ő útjairól, amit külön nem tudok megérteni. De ahogy beleadom magam a közösbe, a közös építésbe, ehhez mászni kell. Láttál már hegyet mászni úgy, hogy körömcipőbe? Láttál már hegyet mászni úgy, meredeken, jó magasra, hogy nem izzadtál bele, nem lihegtél? Általában, amikor van egy pásztor találkozó, a Nyomel épületét ismeritek, második emelet. Ha úgy teszik, nem egy nagy durranás, mert csak második emelet. De olyan magas az a második emelet, mikor fölmegyek reggel 6-ra a hátizsákkal, stb., és akkor várnak a testvérek, hogy átöleljenek, üdvözöljenek, alig jön ki belőlem az Úr áldjon meg, vagy a köszönő, vagy a köszöntő mondat, mert lihegek. És nem csak azért, mert már idősödök, hanem azt látom, hogy a fiatalabbakat is rendesen meglihegteti. Azt mondja, hogy menjünk föl az Úr hegyére. Az Úr hegyére föl kell mászni, nem tudsz körömcipőbe följönni. Vesd le a körömcipődet, az nem odavaló a mászáshoz. Amikor mászol hegyre, akkor bizony erőfeszítést kell tenni, és lehet, hogy beleizzadsz. Lehet, hogy nem a szeretem illat, vagy a kedvenc illatot fog áradni, de mégis gyere föl, mász, tegyél erőfeszítést. Lehet, hogy meglihegtet és kifáraszt, de gyere föl, mert valamit azt mondja, hogy megtanulunk ott az Úr házában, az Úrnak a hegyén az ő útjain járni. Valami olyasmit tanít Isten, amit ha nem mászol hegyet, nem találod és nem tanulod meg. Ha nem mászok hegyet, nem tudom fölismerni a hétköznapokban a jó és a rossz között való különbség tevésemben, hogy hogyan döntsek. Milyen munkahelyet fogadjak el? Hol lakjak? Milyen lakásban? Milyen albérletben? stb. Hogy ezekbe, mert itt nem csak jó és rosszról van szó, vagy jó és rossz között való különbségtevésről van szó a hétköznapjainkban, hanem egyszerűen, hogy Istennek a vezetése szerint tudjál dönteni, mert mind a kettő jónak tűnik, de mégis lehet, hogy az egyik meghatározza, hogy be tudod futni a pályádat, és a benned levő isteni elhívás, és a benned levő isteni ajándékok ki tudnak bontakozni, és megfutod azt, és lehet, hogy a másiknál meg nem, mert olyan közegbe kerülök, olyan kapcsolatrendszerbe kerülök, ami vissza fog húzni. Hogyan tudjam ezt előre? Úgyhogy megtanulok az Úr útjain járni, megtanulok szellem szerint döntést hozni. Ehhez pedig fölkapaszkodok a hegyre. Tudod, hogy erőfeszítés, hogy eljöjjek. Erőfeszítés neked is, erőfeszítés a másoknak, másiknak is. Ott van két gyerek, ott van három gyerek. Megmondom őszintén, jó látni azt, amikor elkezdődik az Isten tisztelet, és látom, hogy az egy, két, három vagy négy gyerekesek is ott vannak. És itt vannak. Mert látom, hogy ők nem úgy vannak, hogy háromegyed háromkor beültek az autóba, és eljöttek, és kész. Lehet, hogy ez volt a vége, de az egész napjukat reggeltől így szervezték meg. Mi tudjuk, az elmúlt héten miről is volt szó, ki emlékszik rá? Az elmúlt héten, egy héttel ezelőtt Isten tiszteleten ki emlékszik, miről volt szó? A tíz parancsolatról. A tíz parancsolatnak van egy olyanja, hogy a szombatnapot megtartsd. Így van? Hogy megszenteld. A kérdésem az, mert én emlékszem arra, még ott voltunk, a technika házába jöttünk talán össze, de lehet, hogy az Öreghegyi Művelődési Házba, valamelyiknél. Emlékszem, amikor egy házaspár bizonyságot tett arról, hogy a vasárnapjukat az Úrnak szánják oda, mától kezdve, mostantól kezdve. Ez több mint 10 éve volt már, jó régen volt, és mert általában előtte vasárnap mindig volt valami dolog, volt valami biznisz, ez az amaz, mert olyan volt a munka. De egyszer szólt hozzájuk az Úr, és eldöntötték, hogy attól kezdve, akkor is, hogyha nem lesz olyan jó biznisz, mint előtte, attól kezdve a vasárnapot az Úrnak szentelik. De hát azt mondott, hogy szombat. Az a helyzet, hogy most olyan a társadalmi berendezkedésünk, hogy a vasárnap van leginkább úgy elterjedve, hogy összejövetelek vannak, gyülekezetek, közösségek, felekezetekbe, leginkább vasárnap van, ahol szombaton van. Voltam olyan közösségben is, ahol szombaton van, akkor hosszú évekig nekem a szombat volt az, ami félre volt téve, és akkor Isten dolgaival foglalkoztam. És tudod, nem azért, hogy bemutassam az ünnepi ruhámat, de akkor külön gondot fordítottam arra, hogy megtisztelem Isten családját, Isten népét, a testvéreimet, és akkor ami olyan legszebb, legjobb ruhám volt, vagy pedig kivasaltuk, kimostuk, és akkor úgy mentünk el. Vagy frissen lezolnyoztam, frissen mosott hajjal, nem azért, mintha másképp nem lenne. Ez nem törvény, hanem egyszerűen készültem. Emlékezz meg, amikor te készültél a első randidra. Vajon az első randidra fürdőgatyába és egyhetes pólóba mentél-e? Vagy pedig hasrandom volt, azt mondod, akkor lehet. Vagy pedig hogyan? Igen, akkor is készültünk rá, hogy rendesen, tehát, hogy már volt egy ismerősöm, Már messziről lehetett érezni, hogy valahova készül, mert illat felhő már 10 méterre belengett. És akkor tudtam, hogy akkor megy valami randis dologra. Miért? Mert az egy különleges találkozó volt. Tudjátok, az Úrral való találkozás az egy különleges dolog. Nem azért, mintha hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombaton nem lehetne. Azért különleges, amikor eljövök vasárnap, mert az én testvéremmel együtt keresem az Urat. Az én hugommal, öcsémmel, bátyámmal, nővéremmel együtt megyek Isten jelenlétébe. Együtt dicsérem az Urat. És akkor a legjobb formámat veszem elő, ez nem képmutatás, hanem megtisztelés, megtisztelem ezzel Istent is, és megtisztelem Istennek a népét, Istennek a családját. Amikor valamelyik őtöknek már nagy a családja, természetes családja, mi 5 vagyunk testvérek, mindegyik testvérem ugye családos, már unokáik vannak már, ugye a nővéreim már 70 fölött vannak jóval, szóval már ottan déd, neki még nincsen, majdnem, nem profétálok. Szóval vannak már sok gyerek, meg minden, de amikor összejöttünk, mit tudom én, egy családi rendezvényre, akkor lehet látni, hogy az unokahúgok, unokaöcsök is rendesen úgy kiöltöztek, most nem az, hogy csokornyakendő, smoking, vagy frak, vagy valami, de úgy a jobbik formájukat vették elő, és nem azért, mert mostan vagánykodni akartak, hanem egyszerűen megtisztelték a másikat. Megtisztelték azt az összejövetelt. Megtisztelték azt a családot. És kicsit Isten családja is így van. És akkor elkezdesz, a hegymászásnál tartottunk, azt mondja, hogy figyelj csak meg, fölmászunk, és akkor tanít bennünket az ő útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk, és a tanítás jön Sionból. Igen, az Úrnak a beszéde jön, és nem akárhonnan, hanem a Sionból, az Úrházából jön, Isten családjából. És az Úrházában ő maga tanít. Lehet, hogy engem hallasz, fizikailag, de közben Isten megnyit igazságokat, eszedbe juttat dolgokat, összefüggéseket fog összerakni benned, megértéseket ad. És a jövő héten, amiket döntéseket hoznod kell, Isten bölcsességet ad már most, hogy azokba a döntéshelyzetekbe a szíve szerint jól tudj dönteni. A Timóteus levelet, hogyha megnézzük, körülbelül 20 éves lehetett. Van, aki azt mondja, hogy 18-19, van, aki 21-22-re tagsája a bibliakutatók, történészek. Tehát 20 körül lehetett, 20 éves korában apostol volt. Most ne erre a szóra koncentrálj, hogy apostol, hanem arra koncentrálj, hogy Isten családjába egy vezető, apai, atyai tekintéllyel bíró személy. Aki felügyel, aki ha kell int, aki ha kell helyre tesz, ha kell bátorít, vigasztal, ha kell korrigál, 20 évesen. És ha elolvasod a Timóteushoz írt levelet, gyakorlatilag végig arról szól, hogy hogyan kell forgolódni Istennek a családjába. Tanítja, hogy az idősebb férfiakhoz, idősebb nőkhöz, a vele egykorúakhoz, vagy a nála fiatalabb levő fiatalabbakhoz hogyan viszonyuljon. Mert nem olyan egyszerű. Mert már egy 40 éves is, aki a derekában van az életnek, és úgy nagyon aktív és produktív, lehet, hogy lenézte a fiatal Timóteust, mert hát még nem sok mindent tett le az asztalra, nem volt még se gyerek, se család, nem nevelt ezt, azt, amaszt. De Pál apostol ellátta, hogy hogyan kell forgolódni a különböző kapcsolatrendszerekbe, nem megyek ezen át, De így a figyelmeteket fölhívom, csak a 15-ös verset olvasom föl, az 1 Timóteus 3:15-öt. Azt mondja, hogyha késnék, akkor is tudd meg, hogyan kell forgolódni, hogyan kell élni, viselkedni az Isten házába, vagyis Isten családjába, ami az élő Istennek a háza, az igazságnak oszlopa és szilárd alapja. Tehát Istennek a háza az Istennek a családja. És Istennek a családjába azt akarja az Úr, hogy megtanuljunk úgy forgolódni, hogy tudjunk fölépülni egy szellemi házzá. Szellemi házzá való fölépülés, ez amit a Gabi mondott, hogy összehordták a gyerekek a csoportba a különböző építőköveket, de ahhoz, hogy abból valami létrejöjjön, kell egy terv és kell egy alap. Ha megvan a terv és megvan az alap, akkor lesz belőle hajlék. Akkor lesz belőle otthon, ahol a család tud működni. Csak egyetlen ezzel kapcsolatban a Péter apostol első levelének 2. fejezet 5. versét olvasom föl. Azt mondja, hogy ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek föl szellemi házzá, szentpapsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Élőkövek. És igazából formálni, alakítani. Elmentünk a gyerektáborba, hogy alakítsuk, formáljuk, vagy Isten alakítsa, formálja rajtunk keresztül a gyerekeket. Nem csak őket alakítja, formálja, hanem az ő családjukat is. De nem csak őket, hanem minket is. Ha odaadjuk magunkat, mint szellemi család, Isten családja, mint helyi gyülekezet, Isten kezébe, hogy élő kövekként tudjon ő helyre pakolni bennünket. Megfelelő alapokra ráépítve, egyfajta terv és rend látás szerint, akkor föl tudunk épülni. Akkor egy szellemi ház lesz, egy szellemi hajlék lesz. A szellemi hajlékba pedig két dolgot mond, hogy van papság. A papság mit csinál egy szellemi hajlékba, egy szellemi családba? Mit csinál a pap? Áldozatot mutat be, és áld. Ez a kettő. Tehát Isten felé az embert közvetíti, az Isten fele ember közvetítésben van az áldozat bemutatás, ugye Jézus Krisztus a mi főpapunk, és a Melkizedek rendje szerinti papság azt jelenti, hogy Krisztusba belemerítkeztem, és én magam is a közbejáró főpap Krisztus része lettem. Vagyis akkor tud megfelelően működni a helyi gyülekezet, akkor tud megnyílni a mennybe vezető ajtóként, ami Jákob megrettent, és azt mondja, hogy hát ez az Istennek a háza, a mennynek a kapuja, amikor mindegyikünk, mint élő kő, elkezd a helyére állni, és a szellemi papságként működni, vagyis áldozatokat mutatunk be Istennek, hálát adunk, közbejárunk, áldunk, mert az emberek fele pedig ezt csináljuk. Isten fele áldozatot mutatunk be, kérünk, közbejárunk, emberek fele pedig áldást közvetítünk. Szükségünk van az imákra. Szükségünk van arra, hogy hétfői, akkor a Balog Évi által vezetett imacsoport van, keddi reggel nálam van, vagy online, keddesti a Boginál online, szerdai esti házi csoportokon, csütörtöki esti ima összejövetel, péntek reggeli ima összejövetel itt, vagy online, szombatra nincs. Pénteken, vagy vasárnap reggel pedig van a férfi ima itt, és online. Szükségünk van arra, hogy bekapcsolódj, mint a Melkizedek rendje szerinti papság része. Tudod, hogy ezt meg tudod úgy is csinálni, hogy nem jössz el fizikailag. Be tudsz úgy is kapcsolódni, és ki tudod venni részedet a szellemi hajlék, szellemi ház építésébe, a feladatából, ki tudod a részedet venni, hogy otthon vagy, fölkelsz, bekapcsolod a Zoomot, és arra egy kicsit elkülöníted az időt. Szüksége van Isten népének. Szüksége van a gyülekezetbe akármilyen módon bekapcsolódott személyeknek, és szükségük van azoknak, akiket el akarunk érni, akiket Isten elgondolt, eltervezett, hogy rajtad keresztül üdvösségre juttassa. Nekik is szükségük van arra, hogy imába hordozzuk. Kedd, szerda, csütörtök, péntek reggel a gyerektáborba is mind a 110-valahány gyerekért név szerint volt ima. Mert Isten azt mondta Pál apostolon keresztül, hogy legyen mindenkiért hálaadás és könyörgés. Ezt most vagy komolyan veszem, és vagy elhiszem, és engedelmeskedek, vagy pedig olyan szép szlogen, szép mondat, és akkor itt be ott ki. Hasonlóképpen ez igaz a gyülekezet minden egyes élő kövére. Szükséges, hogy minden egyes emberért hangozzanak el mindig újból és újból. Hálaadás, könyörgés, közbejárás, esedezés, áldás, profécia. De ehhez vennem kell az időt, energiát, hogy fölkeljek, bekapcsolódjak. Ezért mondom én ezt most. Az 56. fejezet Izajásból a 7. vers ezt mondja. Szent hegyemre fölviszem őket. Emlékszel? Ugyanígy Ernst mondta a 2. fejezetben is, hogy fölmegyünk a hegyre. Fölkapaszkodunk, és azt mondja, hogy megvidámítom őket az imádságom házában, egészen égő és véres áldozatai kedvesek lesznek oltáromon, mert a házamat imádság házának hívják minden nép számára. Isten háza, azt mondja, hogy rettenetes ez a hely, ez a menny kapuja, Isten háza, és azt mondja, hogy ez az imádság háza. Nem azért, mert rettenetes, hanem azért, mert egy nem természetes dolgok történnek. Elképesztő, hogy egy-egy ima összejövetel által néhány imádkozón keresztül Isten mit képes elvégezni egy-egy ember életébe, egy-egy család életébe. Vagy egy-egy munkahelynek az életébe. Vagy egy-egy ország, egy-egy nemzet életébe. Szükségünk van arra, hogy legyenek változások ebben az országban is. Igen. Emlékeztek, az is egy óriási, nekem ima meghallgatás volt, hogy az UEFA végül is nem engedte a Müncheni stadionnak a szivárványosítását. Nekem ima meghallgatás volt az is, amit hogy az ELTE kirakta ezt a gender témát, és volt egy körlevél, és akkor sokan bejelentkeztek. 2 óra múlva az ELTE kara, vezérkara változtatta a hirdetését, és levette azokat a hirdetéseket. Nem biztos, hogy az ember ettől megváltozott, de a közeg változik. Én csak most az elmúlt heti 2 ilyet mondok. Hogy fölveszed-e a felelősséget annak, hogy a környezeted milyen lesz. Hogy imádkozzunk, hogy hálát adjunk, hogy közbejárjunk. Fölveszük-e annak a felelősségét, hogy a családtagjaink változzanak. Hogy a családtagjaink Istennek az áldása alá kerüljenek. Tudjátok, minden egyes otthonba attól függ, hogy hány gyerek van, attól függ, hogy mekkorák a gyerekek. Vannak feladatok, és a feladatokat meg kell osztani, és meg kell csinálni, akkor is, hogyha esik, ha fúj, ha van kedvem, ha nincs kedvem, nem? Ha pici a gyerek pelenkás, akkor is ki kell a szemetet valakinek vinni, legfeljebb nem a gyerek viszi ki, mert nem tudja. De ha már ott van tizenvalahány éves, akkor nagy valószínűséggel, hogy nem a nagypapára kell rábízni, hogy lemenjen 4 emeletet, és levigye a szemetet, hanem akkor vigye le a 11 vagy 12 éves gyerek. Így van? Tehát vannak feladatok, amit minden egyes családban megbeszélünk, amit el kell végezni, akkor is, ha van kedvem, akkor is, ha nincs kedvem, akkor is, ha tetszik, akkor is, ha nem tetszik. Egy család attól család, hogy mindegyikünk a közös feladatokból kiveszi a maga részét. Nyilván mindenki más-más teherbíró képességgel bír, mindenki más-más tehetsége, ajándéka van, affinitása. Amikor én gyerek voltam, alsós voltam, akkor a többiek, 5-en voltunk testvérek, én voltam a legfiatalabb, a többiek, azok iskolába voltak, én alsós voltam, én nekem délután volt a iskola, és ezért anyám mindig leírta, hogy mit kell főzni. És akkor odaírta a szakácskönyv oldalát is, hogy melyik oldal, stb. Stb. És akkor meg kellett főzni, és el kellett mosogatni. Ez volt az én reszortom. Nem annyira szerettem. De meg kellett csinálni. Mert ez volt a feladatom. Utána megszerettem a mosogatást. Mert inkább mosogattam, mint más csináltam. Belejöttem. De az a helyzet, hogy akkor is meg kell csinálni a mosogatást, hogy se a férjnek, se a feleségnek, se a gyerekeknek nincs kedvük. Rájöttél már? Melyik őtök szeret vasalni? A Kati szeret. Szerencsém van. De tudom, hogy én például nagyon nem szerettem. Én inkább elmosogattam 4-szer, 5-szer, mint hogy egyszer vasalnom kelljen. De az a helyzet attól még, amikor rám esett a sor, meg kellett csinálni. Mert egy család, és akkor megvolt a reszort, hogy nem. És a bátyáim vagy a nővéreim megvoltak abba a fizikai helyzetbe, hogy kikényszerítették, hogy megcsináljam. Finoman fogalmazok. Amen. Van a gyülekezetünkben is egy csomó elvégzendő feladat. És van, akinek van kedve hozzá, van, akinek van ajándéka hozzá, van, akinek kevésbé van kedve, de egy szellemi család vagyunk, egy szellemi hajlék vagyunk, és el kell végezni. És föl kell vennünk mindegyikünknek a felelősség terhet, és hogyan tudok bekapcsolódni például egy család életébe. Amikor például nálunk így hosszabb ideig mondjuk lakott valaki, az utóbbi 1-2 év kivételével, akkor mert utóbbi években úgy volt már, hogy eléggé elkülönült, de akkor azért bevontuk, hogy vannak közös dolgok, és akkor a közös terheknek a viselésébe is bevontuk. Akkor is, hogyha nem a vér szerinti családtagunk volt. És hasonlóképpen van egy gyülekezet család, vannak közös célok, és a hétköznapi közösségi életben megoldandó feladatok, mint egy családba. És akkor a kérdés, hogy hát mibe tudok részt venni, mibe tudok segíteni, mibe tudok beleállni, mibe tudom beleadni azt az ajándékot, ami nekem is van. Vannak különböző munkacsoportok, mint tudjátok, és szinte most mindegyik munkacsoport újraindítás és újra szervezés alatt van, úgyhogy nemigen tudsz most olyan munkacsoportot mondani, ahol ne lenne szükség. Úgyhogy ha tanástalan vagy, hogy hol tudnál bekapcsolódni és hol tudnál segíteni, nyugodtan keres bármelyik házi csoportot, munkacsoportvezetőt vagy akár engemet is, mert egy néhány tucatnyi lehetőséget biztos tudok mondani kapásból. Miért mondom ezt? Azért, mert azt mondja, hogy épüljünk föl szellemi házzá, szellemi hajlékká, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzunk. Ahhoz, hogy megnyíljon az az ajtó, és megnyíljon az a kapu, ez a menny kapuja, mondta Jákob, ahhoz szükséges, hogy belead te is, mint élőkő, mint szent papság része, azt az áldozat részt, azt a felelősségvállalás részt, ami által épülni fog ez a ház. Máté 12, 46-tól 50-ig ezzel fejezem be. Máté 12, 46-tól 50-ig. Közben Imit kérem, hogyha majd előkerül, akkor... Jézus pedig felelte és mondta a hozzászólóknak: kicsoda az én anyám? Kik az én testvéreim? Kinyújtotta a kezét a tanítványai felé, és azt mondta: ime az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nekem fitestvérem és nőtestvérem és az anyám. Jézus a hozzátartozók, a körülötte levőkre, azok, akik hallgatták és megcselekedték azt, amit mondott, úgy tekintett, mint az ő családjára. Amikor helyi gyülekezetről, szellemi család építéséről van szó, tudod, mi sokszor a fizikai, vérszerinti családot túlértékeljük. Ez nem azt jelenti, hogy az nem értékes, mert értékes, és Isten terve szerint felelősségünk van. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy sokkal fontosabb és örökkévaló kapcsolatok azok, amelyek a szellemi család, amit mondott Jézus, hogy azok az én fi és nőtestvéreim, az az én anyám, akik hallgatják és meg is cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Én erre szeretnélek téged fölhívni és kihívni, hogy rádöbbenj, hogy szükséged van egy mennyei, egy isteni, egy örökkévaló családra. Ahhoz, hogy meg tud élni, meg tud futni azt a pályát, amire Isten elgondolt, eltervezett és elhívott. Másrészt ebbe a családba úgy tudod beleadni magad, hogy mint szent papság, királyi papság, beleadod magad az imádkozásra, közbenjárásra, hálaadásra, áldásmondásra, profétálásra, a közös ima összejövetelekre. Miközben ezt megteszed, azt veszed észre, hogy a saját szíved, lelked is változik, alakul, és amire megkérnek, már nem megyek át, nem lépem át olyan könnyen, nem úgy van, hogy bemegy és átmegy, kimegy, hanem miközben erre odaszánom magam a szellemi papság munkájára, közbenjárásra, Isten elvégzi bennem, hogy meglássam a szükségeket, és megcsináljam. Amire megkérnek, ne csak azt mondjam, emlékeztek, a Máté evangéliumában van egy példázat, a két fiú példázata. Az apa megkérte mind a két gyerekét, hogy fiam, menj ki a szőlőmbe dolgozni. Az egyik azt mondta, hogy Jó van, apám, megyek. De aztán nem ment. Nem hagyta abba a videójátékot. Egész nap nézte a YouTube-ot meg a Facebookot. Ja, má este van. Másik azt mondta, hogy nincsen kedvem, nem megyek. Az apja nem verte meg. Ott hagyta. De a lelkiismerete dolgozott. És aztán meggondolta magát, és mégis kiment, és a szőlőbe egész estig dolgozott. És Jézus megkérdezte, emlékeztek az írástudókat, farizeusokat, hogy melyik tette meg, melyik cselekedte meg az apja akaratát. Igazából a második csinálta meg, de mégse a legjobb minta és a legjobb példa. Mi a legjobb minta és a legjobb példa? Melyik? A harmadik. A harmadik azt mondta, igen, apám, kimegyek. Átöltözök, fölveszem a munkásruhát, és viszem a kapát, és megyek. És így tett, és így csinált. Legyünk mi is ilyenek. Amen. És amikor Jézus rád néz, azt mondja, hogy mivel hallgattad, befogadtad, és megcselekedted, amit mondtam, te vagy az én családom. Te vagy az én férfi, fiú és nőtestvérem. Te vagy az én anyám. Amen. Mondjuk el együtt. Ha a szíved kész erre, amiről ma beszélgozott, és aztán meggondolta magát, és mégis kiment, és a szőlőbe egész estig dolgozott. És Jézus megkérdezte, emlékeztek az írástudókat, farizeusokat, hogy melyik tette meg, melyik cselekedte meg az apja akaratát. Igazából a második csinálta meg, de mégse a legjobb minta és a legjobb példa. Mi a legjobb minta és a legjobb példa? Melyik? A harmadik. A harmadik azt mondta, igen, apám, kimegyek. Átöltözök, fölveszem a munkásruhát, és viszem a kapát, és megyek. És így tett, és így csinált. Legyünk mi is ilyenek. Amen. És amikor Jézus rád néz, azt mondja, hogy mivel hallgattad, befogadtad, és megcselekedted, amit mondtam, te vagy az én családom. Te vagy az én férfi, fiú és nőtestvérem. Te vagy az én anyám. Amen. Mondjuk el együtt. Ha a szíved kész erre, amit,

0: átöltözök, fölveszem a munkásruhát, és viszem a kapát, és megyek. És így tett, és így csinált. Legyünk mi is ilyenek. Amen. És amikor Jézus rád néz, azt mondja, hogy mivel hallgattad, befogadtad, és megcselekedted, amit mondtam, te vagy az én családom. Te vagy az én férfi, fiú és nőtestvérem, te vagy az én anyám. Amen. Mondjuk el együtt. Ha a szíved kész erre, amiről ma beszéltem, menj el, édesatyám. Hálát adok a te szeretetedért. Mert te apa vagy. Mert egy fantasztikus nagy családot hoztál létre. És ebbe a családba te vagy a fő. Te vagy az első. A fiak a gyermekek között, a te fiad a názereti Jézus Krisztus az első. És hálás vagyok azért. Adtál arra kegyelmet, hogy higgyek benned, Jézus Krisztus. Befogadjalak a szívembe. És így hatalmat kaptam arra, hogy Isten fiává legyek. A te családodba tartozzak. Úgy szólíthassalak téged, Teremtő Istenem, hogy édesatya. És odaszánom magam, hogy építsem a te házadat. Építsem a te családodat. Szellemi kőként, élő kőként, egy szellemi házzá épüljön föl a gyülekezet, a mi családunk, és amely tennivalók vannak, én kiveszem a részem, adj nekem ebbe leleményességet, találékonyságot, együttérzést, képességet arra, hogy fölismerjem. Mi az, amit meg kell tennem? Mi az a teher, amit föl kell vennem? Föl kell vállalnom? Uram, nem akarok kibújni a felelősség alól. És nem akarok úgy tenni, hogy azt mondom, hogy jó, de nem csinálom meg. Segíts! Ahogy most kimondom, igen, Uram, fölveszem a felelősséget. A családod építésének, a családod terhei hordásának a felelősségét, hogy szent papság, szent nemzetként fölépítsem ezt a házat, hogy közben járjak egy imádkozó élettel, áldjak, prófétáljak. Segíts meg, Uram, hogy ezt meg is csináljam. Köszönöm neked, hogy a te házad az a menny kapuja. Hadd legyen a te hajlékod. Hadd legyen a gyülekezetünk is. Hadd legyen ez a szellemi család is. Egy olyan hajlék, ami út, ajtó, kapu a mennybe sokak számára. A Jézus nevében, amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.